0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdte működését a szegedi székhelyű Magyar Gyáripari Szakszervezet. Az új érdekvédelmi szervezet a BYD beruházásán dolgozók megkeresésére jött létre. A szakszervezet a hazai dolgozók mellett a külföldi munkavállalókat is képviseli. A szervezetet idén februárban alapították, elnöke Hajdú Roland lett. A bírósági bejegyzés lezárult, így szombattól már várják a tagok jelentkezését. A tevékenységüket több nagy ipari gyártóvállalat felé is megnyitják a régióban. Az anonimitás érdekében a tagdíjat a munkavállalók közvetlenül maguk utalják. A belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik. Kiemelten fontosnak tartják a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását. Az MGS hamarosan a Gumipari Szakszervezeti Szövetség tagszervezete lesz. Radics Gábor alelnök szerint saját eszközökkel lépnek fel a dolgozók érdekében. Nőtt a belföldi állatvágások száma az idei év első negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint emelkedés látható a tavalyi évhez képest. A hazai vágóhidakon a legnagyobb mértékben a baromfi vágások száma növekedett. A baromfifélék darabszáma január és március között elérte a 68,5 milliót. Vágott súlyban számolva ez a mennyiség csaknem 160 ezer tonnát jelentett. A vágókacsák és a vágólibák esetében is jelentős százalékos emelkedést mértek. A sertésvágások száma több mint 4%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A sertéshústermelés az első három hónapban megközelítette a 122 ezer tonnát. A szarvasmarhavágások volumene is több mint 13%-os növekedést mutatott. Juhból 67%-kal vágtak le többet, ami hasított súlyban 217 tonna. A jelentés szerint a vizsgált negyedévben közel 250 vágóhíd rendelkezett engedéllyel. Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűs két kötetes kiadása. A könyv a gyengénlátók, a látás maradvánnyal élő vakok és az idősek számára készült. A köteteket a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó közösen jelentette meg. A puha fedelű, viszonylag könnyű kiadvány megkönnyíti a mindennapi használatot. A szellős sorok, az egyszerűsített szövegkép és a tükröződésmentes lapok mind újdonságnak számítanak. A speciális kötésnek köszönhetően a könyv anélkül fektethetőségbe, hogy szétesne. A bemutatón elhangzott, hogy a kiadvány az egyéb akadályozottsággal élőknek is segítség. A vakmisszió vezetője szerint a teljes szentírás elérhető már a látássérültek számára. Hangsúlyozták, hogy a gyülekezetek hívő tagjainak is segíteniük kell a kötetek célba érését. A Bibliatársulat 50 példányt ajándékoz a speciális misszióknak a rászorulók ellátására. Június 12-e és 14-e között rendezik meg az országos kamionos találkozót Békéscsabán. A nagyszabású rendezvénynek a helyi repülőtér ad otthont immár harmadik alkalommal. A szervezők az előzetes regisztrációk alapján több száz monstrumot várnak a helyszínre. Pénteken egy látványos kétórás belvárosi felvonulással veszi kezdetét a programsorozat. A hétvége folyamán kamionos gyorsulási versenyt és kamionhúzó viadalt is tartanak. A látogatók közelebbről is megismerhetik egy Dakar rallin szereplő kamionos csapat munkáját. A legkisebbeket és a családokat ingyenesen használható szimulátorok is várják. Vasárnap délután Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd különleges légibemutatót. Az esték során showműsorokkal, színpadi fellépőkkel és lemezlovasokkal szórakoztatják a közönséget. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matis Csák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Olyan programokat valósított meg, amelyek hosszú távon is segítik a helyi turizmust és a Bükkvárosa program sikerét. A Miskolci Szeleta Park látogatóközpont Bíró Tibor szakmai koordinálásával vált a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává, azzal az elsődleges céllal, hogy élmény alapú programokon keresztül hozza közelebb a felnövekvő generációkat a természethez. Az intézmény nem csupán a Bükk különleges biológiai diverzitását és geológiai kincseit mutatja be, hanem kiemelt szerepet vállal a világhírű szeleta vagy szeletin kultúra, illetve a bükki ősember kutatás eredményeinek népszerűsítésében is, olyan neves tudósok örökségéhez kapcsolódva, mint Herman Ottó és Kadics Ottokár. Bíró Tibor nevéhez több innovatív kezdeményezés fűződik, többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása, a Szeleta tanösvény megtervezése, valamint a Szeleta Parkban elérhető e-bike kölcsönző szolgáltatás kialakítása. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze, kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni. Sok szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét, a Szeleta Park látogató központ volt vezetőjét, aki idén Miskolcváros napján az egyik legrangosabb kitüntetést, a Pro Urbe díjat vehette át az ünnepi közgyűlésen. Mindenek előtt szívből gratulálok az elismeréshez, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást és a gratulációt is köszönöm egyúttal, és hát a hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm én is.
1: A város a díjjal azon törekvéseket ismerte el, amelyek jelentősen hozzájárultak a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez, a természeti értékek gyarapításához. Bíró Tibor vezetése alatt a Szeleta Látogatóközpont például elnyerte a Magyar Marketing Szövetség Város Marketing gyémántdíját, és nemzetközi szinten is elismerték a munkáját. Az elismerések sorában mit jelent ön számára a Pro Urbe díj?
2: Hát a Pro Urbe díj az egy nagyon megható és nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a szülővárosa visszacsatol az ember felé, hogy jó az irány, amit csinált eddig, és hogy tényleg úgy értékeli a város és a városvezetés, hogy hozzá tudtunk tenni valamit Miskolc közéletéhez, környezeti neveléséhez, oktatásához és a turisztikájához, akkor ez bevallom bősiesen, hogy ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, és nagyon megható is. Ugyanakkor nyilván, amikor dolgozunk, akkor nem ezek a célok lebegnek a szemünk előtt, hogy díjakra vagy kitüntetésekre törekedjünk, hanem próbáljuk tenni a dolgunkat, és azért beszélek többes számban, mert bár konkrétan én kaptam a díjat, de hát azért az egy részben nyilván a közéleti tevékenység az elkülönül ettől, de hogy mondjuk a Szeleta Park Látogatóközpont effektív, operatív munkájában azért nagyon sok kollégám támogatott, tehát hogy ilyen szempontból ez közös eredmény is, és ezért beszéltem többes számmal.
1: A 2023-ban létrejött Miskolci Szeleta Park látogatóközpont az ön irányítása alatt vált tulajdonképpen a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává. Milyen célokat fogalmaztak meg a központ elindításakor?
2: Hát ön elmondta a legfőbb célunkat, amelyet hát az a visszajelzés, hogy részben sikerült is elérjünk. Amikor én a látogatóközpont vezetését megkaptam feladatul, egyrészt már az is nagy megtiszteltetés volt, és ahogy már fogalmaztam, talán hallották tőlem, én kaptam egy kulcsot az alkotáshoz. És ez az alkotás az éppen a térség környezeti neveléséhez való hozzájáruláshoz volt a legnagyobb kulcs. Korábban voltak itt civil kezdeményezések és magas szintű környezeti nevelés egyébként itt Miskolcon. Talán ismerik esetleg Hegymeginét, aki nagyon nagy jelentős szereplője volt ennek a tevékenységnek, de ilyen szinten, illetve intézményes szinten nem volt Miskolcnak környezeti neveléshez kapcsolódó oktatási központja, illetve hát egy kicsit bővítem a térségnek, hiszen nem csak Miskolc, hanem azért a tágabb térség számára is nagyon fontos az, hogy a Szeltepak látogató központ létrejöhetett. És amikor megfogalmaztuk ezt a célt, akkor azért nehezen tudtuk még elképzelni, hogy hogyan kezdjünk ehhez hozzá. Hiszen amikor az irodát, illetve hát magát a látogató központ vezetését feladatul kaptam, akkor még törmelékeken jártam be az irodába, és el kellett kezdeni kidolgozni azt, hogy egyáltalán hogyan épüljön fel a struktúra, ki kellett választani a kollégákat, fel kellett őket készíteni. A kiállítás befejezésében is voltak szakmai feladatok, majd ezt követően ugye a konkrét munkafolyamatokat is ki kellett alakítani. Aztán, ahogy vettük fel a kollégákat, úgy egyre könnyebb volt a dolgom, hiszen kezdtek társaim is lenni ebben, de azért ők nem dolgoztak ezen a területen részben korábban. Bár később került be olyan kolléga is, aki már igen, és akkor így ez könnyebb volt, de azért próbáltuk újszerűen megközelíteni ezt a tevékenységet, és olyan módon kiépíteni a munkánkat, amely vonzó a térség iskolái, óvodái, középiskolai és felsőfokú intézményei számára is, és hogy azt a fajta képzést, oktatást, amit szeretnének átadni, ami a természetvédelemhez, a környezetvédelemhez kapcsolódik, abban érezzék azt, hogy mi nem csak, hogy egyszerűen társak vagyunk, hanem irányt is tudunk ebben mutatni, hiszen mint Nemzeti Park Igazgatóság látogató központja, azért jelentősen fel vagyunk készítve és készülve erre a feladatra. Egyrészt azért, mert a jogszabály számunkra előírja, tehát az, hogy bemutassuk és oktassuk a természet védelméhez kapcsolódó értékek fontosságát, ez jogszabály által előírt is, de hát saját misszióm is ez.
1: Mivel ismerkedhetnek meg azok, akik ellátogatnak jelenleg a Szeleta látogató központba, milyen kiállításokkal várják az érdeklődőket?
2: A kiállításunk konkrét címe az ősember természete és a Büki barlangok évezredes titkai. Ez gyakorlatilag nagyjából fel is öleli azt, hogy mit mutatunk be, de jobban kibontva, és talán nem hangzott el, de a Szeleta Park látogatóközpont az nem csak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dedikált látogatóközpontja, hanem az igazgatóság vezényletével az a megtiszteltetés is ért minket, hogy a 109 település által életre hozott Bükk vidék geopark, az globális geopark címet nyert, és ennek a Bükk vidék UNESCO globális geoparknak is dedikált látogatóközpontja a Szeleta Park látogatóközpont, szóval, és ebből adódóan is a látogatóközpontban a térség, a Bükk és a geopark élő és élettelen természeti értékeit próbáljuk bemutatni, nagyon-nagyon interaktívan, hagyományos technikákkal is, és hát a világhírű Szeleta kultúrát, amely szintén ide kötődik Miskolchoz, és pont az egyik oka annak, hogy Miskolcot a hazai ősemberkutatás bölcsőjeként apostrofálják.
1: Melyek azok a programok, amelyekkel a leginkább közelebb tudják hozni a felnövekvő generációhoz a természetet?
2: Nagyon sok ilyen programunk van, tehát próbálunk változatos programokkal közelíteni a felnövekvő generációhoz, de vannak stabil programjaink is. A Szeleta Park Látogató Központ az akkreditált természetiskola, és ezt korábban ugye az Agrárminisztérium keltette életre, és a hagyományos erdei iskolákból kinőtt, kifejlesztett olyan természetiskola, amely a hagyományos erdészeti megközelítésen egy kicsit túllépve, vagy nagyon túllépve, kimondhatom, mi próbáljuk azt az ökológiai szemléletet és azt a természetvédelmet is zászlóra tűzni, amely számunkra nagyon fontos. Tehát itt ez egy kicsit más a hagyományos erdei iskoláktól, viszont konkrét modulokat alakítottunk ki ebben az akkreditált természetiskolában. Egyrészt lehet nyári táborokra jelentkezni, jelenleg akkreditált oktatóhely, a szálláshelye jelenleg nem rendelkezik a látogatóközpont, de oktatott napközis rendszerű táborban várják a kollégákat majd a jelentkezőket, ez már meg van hirdetve. Másrészt pedig konkrét modulok vannak kialakítva, amelyre rá tudnak csatlakozni az osztályok, és attól függően, hogy aktuálisan milyen téma vagy témakör köré szeretnének egyfajta mondhatni gyakorlati oktatást, vagy ismeret, tudás átadást kérni tőlünk az iskolák, kiválasztják az adott modult, és akkor a kollégák ezt játékosan megtartják ezeket a foglalkozásokat, és nagyon-nagyon sok eszközünk is van ehhez, tehát konkrétan nem csak szellemi tudás és kapacitás, hanem fizikális eszközökre is kiterjed a mi lehetőségünk. És itt el lehet képzelni például azt, hogyha vizes élőhelyet, tehát a vizes élőhelyjel kapcsolatos tudást szeretne mondjuk az adott általános iskola a tanulóknak átadni, akkor erre vannak ilyen kis mobil víz vizsgálati eszközeink, kis mobil laborunk, és ki tudnak menni például az esőkertbe, vagy a színvapatakban, és ilyen vizes foglalkozásokat kint a terepen elvégezni, bemutatni, és úgy, hogy az élmény legyen a gyerekeknek, mert hogy az a hitvallásunk, és hát a tapasztalatunk is, hogy ma már hagyományos, kifejezetten csak hagyományos oktatási módszerekkel nem tudjuk a tudást átadni, vagy mi még tudnánk az átadást, de már nem fogadják úgy be, hanem nagyon-nagyon lényeges az élmény alapú tudás átadás megosztása a gyermekek számára, és hogyha ezt így tudjuk számukra prezentálni, akkor marad meg abból, amit mi közvetítünk feléjük.
1: Nagyon sok szervezettel, intézménnyel, önkormányzattal működik együtt a látogatóközpont, és szerveznek közös programokat is. Kikkel működnek együtt, illetve mennyire eredményes ez a közös együttműködés?
2: Ettől a kérdéstől azért féltem, mert hogyha elkezdem sorolni, lehet, hogy valakit kihagyok olyan sokkal, és nem szeretnék megbántani senkit, mert minden partnerünk nagyon fontos partner és együttműködő számunkra. Mi mindig próbálunk nagyon-nagyon szorosan együttműködni, és keresni azokat a lehetőségeket, amelyek egyrészt a mi tevékenységünket is segítik, és ugye itt, amit beszéltünk, az a legeslegfontosabb ebben az edukáció. Másrészt, hogy ez a partnerség, ez kölcsönös legyen, és mindkét fél számára adjon. Úgyhogy mi keressük ezeket a lehetőségeket, és gyakorlatilag mondhatom, hogy Miskolcon mindenkivel együttműködünk, akik valamilyen módon az értékrendünkkel ugye összefésülhetők. És nagyon nagy partnerünk nyilván maga város, hiszen a városi intézményekkel talán nincs is olyan, akivel nem. Tehát itt most tényleg felsorolás jelleg, és ha valakit kihagynék véletlenül, akkor elnézést kérek, de például a városgazdával, a Midmárral, a holding legtöbb tagjával, a kulturális központtal, de a városvezetés is nagyon sok olyan programot hoztunk létre, amelyekre azt gondolom, hogy jó szívvel emlékezünk vissza. Vagy a Herman Otto Múzeummal nagyon nagy és visszatérő partnerünk egyébként a Nagycsaládosok Miskolci Egyesülete, az Országos Egyesülettel is van kapcsolatunk. A Miskolci Egyetemmel nagyon sok programot szerveztünk közösen. Ott voltunk a Florence-en, a Kocsonya Fesztiválon, a lehetőség szerint ezekre a városi rendezvényre kiterepülünk, a Quaterkára, még a Borangoláson is megjelenünk. Tehát, hogy szerintünk ezeken a rendezvényeken nagyon fontos, hogy ott legyünk, és túllépünk egyébként Miskolc határain is, és a térség rendezvényein is lehetőség szerint megjelenünk, sőt, nagy fesztiválokon is, hiszen kollégák a Campus Fesztivál is kitelepültünk, mert hogy ott is meg tudjuk szólítani a fiatalokat, az egyetemistákat, és fel tudjuk kelteni az érdeklődést, nem csak a természet védelme iránt, vagy hogy valahogy az attitűdjük beúszson a természetvédelmének a fontossága, hanem azért is, hogy hát ha kollégák lesznek majd valamikor belőlük, tehát hogy ebből a szempontból is nagyon fontos, tehát mi próbálunk jelen lenni, azt gondolom az, hogy látszon, hogy létezünk, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk az elmúlt időszakban és az eltelt években.
1: És azt hiszem, hogy itt meg kell említenünk, hogy a Borsod Abaúj-Zemplén Vármegyei Oktató Kórház gyermekegészségügyi központjával is egy nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, hiszen számos program helyszíne a látogatóközpont.
2: Mondtam, hogy kihagyok valakit, nem szándékosan, de azt talán egy következő pontban nyilván elmondtam volna, ezt a fajta együttműködést, ezt úgy tűnik, hogy megújítjuk, és már most a gyermeknapon, a gyermekegészségügyi központtal, a Szeretapark látogató központban újra közös rendezvényt fogunk, gyermeknapi rendezvényt megszervezni, és ezt nagyon várom, mert azt gondolom, hogy ennek nagyon jó üzenete van. Tényleg nagyon sok szervezettel kell is a jövőben is együttműködjünk, de hát azért azt is tegyük hozzá, hogy nem csak a felnövekvő generációnál van nekünk feladatunk, hanem a felnőttek, a vállalatok, a lakosság szemszögéből is érdemes nekünk megközelítéseket tenni, mert hogy például azért mi nem egy vidám park vagy egy gyermekközpont vagyunk, hanem egy olyan látogatóközpont, ahol a Nemzeti Park értékeit mindenkinek szeretnénk közvetíteni és átadni, illetve hát a természet szeretetét, ezért például ESG helyszín vagyunk nagyvállalatoknak. A Nemzeti Park igazgatóságon egyébként általában is hagyományosan van abban gyakorlata, hogy például a Bossal, a Sanofival konkrétan, vagy bankokkal, biztosítókkal együtt működve olyan közös aktivitásokat hajtunk végre, amelyek kapcsán egyrészt érzékenyítjük őket, hogy a természetben mire kell figyelni, és miért fontosak bizonyos folyamatok. Másrészt pedig a közös aktivitással azt is élményszerűen próbáljuk végrehajtani. Ezzel is közeledünk így egymáshoz. Harmadrészt pedig azért ne felejtsük el, hogy a nagyvállalatoknak vannak ESG kötelezettségei, és ha azt nálunk teszik, akkor ezzel mindenki nyer, és az előbb említett bemutatási kötelezettségünkön kívül a missziónknak is eleget tudunk így tenni, és a hivatásunkat jobban tudjuk gyakorolni.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: és a borsodi Selyemréti strandfürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes, részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
1: Az időjárásról.
0: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megérénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vég.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Lengyel Balázs hálózatkutatóval. A témánk az IVIV, és egészen pontosan az, hogy az innen kinyert anonim adatokat hogyan tudják tudományos célokra használni.
2: Az IVIV 2014-ben szűnt meg, ugye az azt jelenti, hogy 12 évvel ezelőtt. Az innen lévő adatok azok mennyire használhatóak, naprakészek, vagy mennyire korlátosak, ahogy telik az idő, mennyire naprakészek ezek a mai magyar társadalomra nézve, vagy alapvetően a kutatás a 10 évvel ezelőtti helyzetre von le kutatásokat, amikor használják ezeket az adatokat?
3: Én azt gondolom, hogy ezek nem feltétlenül aktuális adatok, és nyilván azóta nagyon sok idő eltelt, nagyon sok minden történt Magyarországon, a világban, ami át is rajzolhatta a kapcsolatrendszereket. Egyrészt, másrészt hát új kapcsolatok alakultak, ami az elmúlt 15-valahány évben, ami egészen más dinamikához vezethet. Most a mi kutatásaink azok feltáró jellegű kutatások, amikben nem feltétlenül az aktualitás számít, hanem azok az összefüggések, amiket eddig nem tudtunk, azokat próbáljuk feltárni. Egy ilyen például az, hogy az egyenlőtlenségek és a kapcsolathálózat az hogyan viszonyul egymáshoz. De egy másik terület, amivel kapcsolatosan nagyon hasznos az IVIV, az, hogy hogyan terjednek el innovatív szolgáltatások a földrajzi térben, és hogyan tűnnek el ezek onnan. Ugye az IVIV, mint olyan, mint egy szolgáltatás, az a maga idejében egy nagyon innovatív szolgáltatás volt, jóval megelőzte a Facebookot, és gyakorlatilag lefette utána a teljes kihasználtság idején, lefette az egész országot. Még mielőtt a Facebook teret hódított volna Magyarországon, és ez volt az elsődleges közösségi média oldal. Ez volt az első oldal, ahol az emberek megtanulták azt, hogy hogyan használják az internetet aktív módon. És aztán ugye eltűnt, nem véletlen kellett bezárni 2014-ben, eltűnt, kiszorította a Facebook. Úgyhogy az IVIV adatok abban is nagyon értékesek, hogy megértsük, hogy egy ilyen innovatív szolgáltatást hogyan tüntet el egy újabb, nála még jobb szolgáltatás a földrajzi térből, vajon azok a helyek tűnnek el először, akik először adaptálták, azok a helyek tűnnek el, ahol a Facebook is gyorsabban terjed, ezekre a kérdésekre is jó válaszokat tud adni az IVIV, amik akár aztán más kontextusban is újra kutathatók, értelmezhetők, ha már felállítottuk ennek a módszertan és elméleti kereteit, hogy hogyan kell egy ilyen kérdést megválaszolni.
2: És akkor ennek fényében milyen potenciál van még az adatok feldolgozásában ön szerint? Milyen kérdésekre kaphatnának még választ, vagy akár már tervezik is, hogy majd kapnak választ?
3: Most még foglalkozunk az IVIV eltűnésének a jelenségével, tehát azzal, hogy milyen mintázatok láthatók abban, ahogy az IVIV-et elhagyták az emberek. Ezt többen is kutatták már a közösségünkben, és azt többen bemutatták már, hogy a hálózatnak itt is nagy jelentősége van. Ez is egy olyan jelenség volt, hogy az IVIV az ilyen hálózatos módon üresedett ki, akkor hagyták el az emberek jellemzően az IVIV-et, amikor már a barátaik is kezdték el elhagyni, és ez egy ilyen lavinaszerű jelenséghez vezetett. Ezzel foglalkozunk most sokat, illetve az egyenlőtlenség kérdéseket próbáljuk vizsgálni, és jobban megérteni azt, hogy a férfiak és nők közötti jövedelem egyenlőtlenségek kialakulásában van-e szerepe, milyen szerepe van a kapcsolathálózatnak.
2: És más téma esetleg, amin dolgoznak?
3: Most jellemzően ezek a fő témák.
2: Lehet ilyet az adatokból kinyerni, hogy mondjuk egy átlagos IVIV felhasználónak hány ismerőse volt, vagy ki volt a legtávolabb, mi volt a földrajzilag a legtávolabbi lokáció, akivel kapcsolatban volt egy átlag felhasználó, ilyesmi, ez érdekes önöknek, vagy ez csak nekem érdekes?
3: Az ilyen kérdéseket, hogy hány barátja van átlagosan egy embernek, a barátjai az embernek ismerik-e egymást, mi a földrajzi jellemzője a hálózatnak, ezeket jellemzően a kutatás elején nézegettük. Tehát 2013-ban kaptuk meg az adatokat, és azóta azért eltelt lassan 13 év. Nagyon sokat dolgoztunk az IVIV adatokkal, legalább 10 cikk született belőle, amiben néztük azt, hogy a hálózatnak mik a földrajzi jellemzői. megtaláltunk benne olyan jellemzőket, amik arra utalnak, hogy nem csak a földrajzi távolság csökkenti a kapcsolatok valószínűségét, tehát, és ez egy nagyon szépen kimutatható gravitációs összefüggés, ha úgy tetszik, minél távolabb vannak egymástól az emberek, annál kisebb valószínűséggel kapcsolódnak egymástól. Ugye ez egy intuitív dolog, hiszen miért kapcsolódnék ugyanolyan valószínűséggel egy nagyon távoli emberhez, mint a szomszédomhoz. Nyilván a kapcsolatok kialakulásának van egy ilyen alapvető költsége, hogy sokkal valószínűbb, hogyha találkozunk nap, mint nap, hogy kapcsolatba kerülünk, mint hogy ha életünkben nem voltunk még ugyanazon a helyen. Nem csak, viszont azt látjuk, hogy nem csak ez a típusú földrajzi távolság számít, hanem számítanak a földrajzi és adminisztratív korlátok is. Számít az, hogy hol húzódnak a megyehatárok. Például a megyehatár egyik oldalán levő településről sokkal kisebb valószínűséggel kapcsolódnak a megyehatár másik oldalán levő településhez az emberek, mint a megyeközponthoz. Nyilvánvalóan azért, mert a megyeközpontok ilyen vonzáspontok, gravitációs sűrűsödési pontok, ahova az emberek bejárnak, mert ott van a kórház, ott vannak a gimnáziumok, az egyetemek, amik összehozzák az embereket az adott megyéből, és ott egy ilyen a kapcsolatok kialakulását segítik ezek a közös találkozási pontok. De ugyanilyen határ például a Balaton is, vagy a Börzsön is, hogy a tó egyik oldalán levő emberek, például az északi oldalon levő emberek ismerik egymást a falvak között, de nem ismerik az ugyanilyen távolságra levő déli parti településen élőket, hiszen arra nem szoktak járni, nem hajóznak át minden nap a tó másik partjára, és ugyanúgy ezt látjuk a Börzsöny ebben, mint egy ilyen szépen kirajzolódó példa, hogy a Börzsöny nyugati oldalán ismerik egymást az emberek a falvak között, de nem ismerik a hegy túloldalán élőket, hiszen nem szoktak nap mint nap átjárni a hegyen a másik oldalra. Tehát számítanak ezek a korlátok, amik azért érdekesek, mert hogyha városokon belülre koncentrálunk, akkor jellemzően a nagyvárosaink szétszabdaltak különböző korlátok által. Egy folyó, egy vasúti sínpár, egy nagy út, az nem csak összeköti az egymással távol levő helyeket, hanem ugyanúgy elválasztja azokat, akik közel vannak egymástól, de a sín egyik vagy a másik oldalán laknak. És például visszatérve ehhez a egyenlőtlenségi kutatásunkhoz, azt találtuk, hogy a városok ilyen típusú szétszabdaltsága, hogyha ilyen földrajzi korlátok vannak egy városon belül, azok magyarázzák azt, hogy fragmentált lesz egy hálózat. Ahhoz vezetnek, hogy egymástól elkülönült barátság csoportok alakulnak ki, amik aztán a következő lépésben segítik a jövedelem egyenlőtlenségek alakulását. Tehát ez az egész évíves kutatás, ez már most már lassan több mint 10 éve, és onnan elindulva, hogy próbáljuk megérteni azt, hogy egy egész ország társadalmi kapcsolathálózata hogyan néz ki, mik a földrajzi jellemzői, eljutott odáig, hogy tudjuk hasznos tudással formálni ezt a feldőlemlett kutatási eredménycsokrot, és próbálni olyan következtetéseket megfogalmazni, hogy hogyan lehetne egy egyenlőbb társadalom, milyen hálózatok tudnak segíteni az ilyen egy egyenlőbb társadalomnak a felépítésében.
2: És
3: a másik ilyen vonal, bocsánat, csak hogy így jobban összefoglaljam, ez a terjedés, az IVIV elterjedés és az IVIV sorvadása volt, amit már kiemeltem. Ez egy másik irány, ami szintén az innováció terjedéséről és eltűnéséről egészen új típusú eredményekhez tudott vezetni.
2: A társadalmi kérdések tekintetében, hogyha megfogalmaznak következtetéseket, azokat van, aki meghallgatja? Tehát most döntéshozókra gondolok, akik tudnának ebből következtetéseket levonni, és valamit máshogy szervezni, hogy a megyehatár ne válasszon szét úgy embereket, vagy a Balaton, stb. Tehát ez van, lehet ilyen hozadéka, vagy van ilyen szándékuk, hogy legyen ilyen hozadéka a kutatás eredményeiknek?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon szívesen, nyilván kutatótársaimmal együtt nagyon szívesen beszélgetünk ezekből az eredményekből hasznosítható és policy, vagy gazdaságpolitikai, szociálpolitikai nyelvre lefordítható eredményeket szeretnénk bemutatni. Van már arra példa egyébként, volt már olyan megkeresés, sajnos nem Magyarországról, hanem Ausztriából, ahol itt a jövedelem egyenlőtlenségről szóló kutatásunk után, miután megjelent a cikk, kaptunk megkeresést, hogy hát szeretnék, hogyha tanácsot adnánk abban, hogy a településen átmenő nagy autópályát azt bevigyék esetleg a föld alá, mert így azt gondolják a cikkünk alapján, hogy jobban tudnak serkenteni a társadalmi osztályok közötti keveredést, és akkor az valószínűleg, hogy jobban az egész város számára. Ilyen jellegű kezdeményezések egyébként vannak. Tudunk többről az USA-ban, ugye csináljuk a kutatásainkat Twitter adatokból. Ott nagyon jellemző az, hogy az autópályák elválasztják egymástól az embereket. A kollégáim a Bokányi Eszter és Juhász Sándor tavaly publikáltak ebből a jelenségből egy cikket, ahol bemutatták, hogy ott igen, az autópályáknak nagyon jelentős hatása van arra, hogy az emberek ne ismerjék egymást az autópálya egyik, illetve másik oldaláról. Ott az USA néhány városában nagy programokat indítottak annak érdekében, hogy ezeket az autópályákat, ezeket lebontsák, és olyan tereket alakítsanak ki, ahol gyalogszerrel át lehet menni az autópálya egyik oldaláról a másik oldalra, hogy tudjanak keveredni egymással az emberek, és ennek mindenféle pozitív hozadékát élvezhesse a város. Na most, hogy ez mivel járna egy hazai településfejlesztés szempontjából, eddig még nem néztük meg, de van több olyan projektünk, amiben a 15 perces város témakört boncolgatjuk. Ugye ez egy olyan témakör, ami szintén az élhető városok és igazságos város, befogadó város kialakítása a fő cél. Ott az eszköztár az jellemzően az, hogy gyalog lehessen elérni mindenféle fontos szolgáltatást, egy rövid sétával, a 15 perces sétával, vagy biciklittel elérhető legyen minden. Na most ebben a témakörben is felmerül az, hogy kivel fog találkozni, hogyha ezt a 15 perces város koncepciót komolyan veszük, és a városfejlesztés ebbe az irányba megy, akkor kevésbé valószínű, hogy a gazdag városrész lakói találkoznak majd a szegényebb városrész lakóival. Úgyhogy ez egy olyan témakör megint csak, ami ehhez az általános érdeklődéshez kapcsolódik, hogy szeretnénk befogadó és igazságos városokhoz hozzájárulni, és azt megérteni, hogy ez milyen hálózati szerkezetben működhet.
2: Ez a külföldről, Ausztriából érkező felkérés például meglepte önöket, vagy inkább azt mondták, hogy hú, na akkor megérte ezen dolgozni, mert van értelme?
3: Igen, meg is lepett egyrészt, másrészt nagyon örültünk neki, hogy ennek lehet gyakorlati hozadéka. Ugye társadalomtudósként azért, főleg amikor ilyen alapkutatást csinál az ember, ezért nem jellemző az, hogy nagyon sok alkalmazott problémával keresnének bennünket, azért szerencsére minden évben akad olyan érdeklődés, ami vállalati együttműködés vagy kormányzati együttműködés felkérésre tudunk csinálni. Igen, az ember ilyenkor örül ennek, hiszen nem hiába való a munkája.
2: Bízik abban, hogy hazai vetületben is lehet haszna az adatoknak?
3: Igen, sok olyan kutatásunk van, ami erre a témakörre épül, és sokat foglalkozunk városon belüli egyenlőtlenségekkel, városon belüli mozgásokkal, kapcsolathálózatokkal, és hál' Istennek egyre gyümölcsöző kapcsolatot sikerül felépíteni olyan szereplőkkel, akik ezen a téren aktívak, közlekedésfejlesztés, városfejlesztés területén aktívak, és szerencsére sikerül összehangolnunk azt az alapkutatást, amit mi végzünk itt a kutatóintézetben, illetve azokkal az érdeklődésekkel, amik a mindennapi életvárosfejlesztés, közlekedésfejlesztés területén a mindennapi életben hasznosak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lengyel Balázs hálózatkutatót hallották, aki egyébként az ELTE közgazdasági és regionális tudományi kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Megkezdődött a beiratkozás a Mogyoródi Militári Táborba, közölték a szervezők. A katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes turnusok június 21-én indulnak. A programra a 10 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését várja a tábor a honlapján. A résztvevők egy erdő szélén katonai körülmények között töltenek el egy hetet. A korai ébresztő és a rendszeres testmozgás mellett elméleti képzést is kapnak. A fiatalok honvédelmi és rendészeti témákkal, valamint bemutatókkal ismerkednek. Katonák, rendőrök és pénzügyőrök fejlesztik az erőnlétet és a koncentrációt. A klasszikus katonai módszerek fegyelemre, tiszteletre és önállóságra nevelnek. A jellemformáló táborban teljesen tilos a telefonok és számítógépek használata. A 21 éves múltra visszatekintő mogyoródi képzése határon túlról is érkeznek tagok. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta a 14. Leó pápa Madridban, az egyház fő a királyi palotában a spanyol közjogi és politikai méltóságokkal is találkozott. Beszédében kiemelte, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája teremt jólétet. A pápa szerint a béke üzenetét azok fogadják el, akik elutasítják az ideológiákat. Arra buzdított, hogy a jövő tervezésekor figyeljenek a szegényekre és a fiatalokra. Figyelmeztetett az új technológiák és a mesterséges környezet felerősödő előítéleteire is. A katolikus egyház főt a találkozó kezdetén 6. Fülöp spanyol király köszöntötte. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekes könyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkokból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voigt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztény jazz zenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. több felé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesanyja.
2: Szent Péter esetén.
1: Főr Eliezer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rusti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: Egy nyíllövésnyire előttünk az a katonaság haladozott, amelyik Attilának a 12 szökevényét kísérte, azokkal együtt verték az útporát előttünk a hún követek is. Az úton persze érdeklődtünk a hún nyelv iránt, hogy miféle ebb nyelv. Vigilász meg Rustikios tanítgatta is az urakat, de én, szegény senki Pál, nem kérdezhettem tőlük semmit, csak éppen amit fülheggyel elkapogattam a tanításukból, az volt az enyém. Vigilász ügyes tanító volt különben, mindig hunul mondta a kérdést, s az uraknak a kérdés ismétlésével kellett felelniük. Mi legel ott a mezőn? Ott a mezőn birkanyáj legel. Eleinte persze csak szavakat kérdezett. Mi ez? A köpönyegére mutatott. Es van keppenyek, felelte Maximinos. Es van kepenyök, felelte a gazdám. Se nem keppenyek, se nem kepenyök, korrigált Vigilász, hanem köpönyeg. Az ilyeneken nevettek is. Hordja el a manó ezt a barbár nyelvet, ki tanulhatja meg, ha nem az anyja emlőjéből szopta. De nekem volt rá kedvem. Engedelmet kértem az uramtól, hogy hadd járjak elől a szökevények mellett, valamelyik hunnal összebarátkozok, mégtán hasznunkra is válik. Priskos maga kísért el a századoshoz, és megkérte, hogy hadd járjak a szökevényekkel, hadd beszélgessek velük. Csak hamar kinéztem magamnak egy forradásos arcú kis hun legényt, mert valamennyi hun mind forradásos arcú az. Mégis hát látszott, hogy fiatal, s az egykorúak könnyebben megértik egymást. Darabig szótlanul lovagoltam mellette, azután latinul kérdeztem szép nyájasan. Quid nomen tibi est? Mi a neved? A hun rám fordította apró fekete két szemét. Láttam, hogy nem érti. Egy szelet kenyér volt nálam, odaadtam neki. Gondoltam, a kutyát is kenyérrel édesgetjük magunkhoz, és kérdeztem tőle hun szóval. Mi ez? A hun elmosolyodott. Nem vagy-e görög? Mondotta idegenesen ejtett görög szóval. Miért szólsz nekem hun nyelven, holott nem tudsz hunul? Tanulni akarni, feleltem kérőn, barátságosan. De jó volt, hogy görögül is értett, könnyebben megegyezhettünk, étellel, itallal segítem az úton, ő meg hunul tanít. Mindjárt az első napon fölírtam valami 100 névszót, meg néhány köszöntést, szólásformát. Jó napot adjon Isten, erőt, egészséget, Isten áldja meg, kérem, köszönöm, bocsánatot kérek, merre az út, nem harapós-e a kutya, s más efféléket. Már aznap este hunul köszöntem Rustikiosnak. Jó estét kívánom! Nem elkéstem-e tól vacsora? Rustikios nevetett. Nézzék már, mondotta az uraknak. Ez a fiú reggel óta megtanulta a hun nyelvet. Csak tanult, Zéta, biztatott örömmel a gazdám. Ki tudja, mire jó? És én oly buzgón tanultam, mintha a más világon is csak a hun nyelven lehetne boldoguldom. Ó, én vakszamár! Micsoda hévvel dolgoztam a szerencsétlenségemen! A hunomtól néhány nap múlva már megtudtam, hogy Deél a neve, s hogy egy Csát nevű főúrnak volt a szolgája. Az a Csát pedig Attila fővezérének a testvéröccse. Hát aztán mi rosszat követtél el, kérdeztem, hogy olyan nagy zsíros fazék mellől kellett elugranod. A legény búsan hunyt a szemén. Nem követtem el én semmi különöset. Mégis. Csak éppen, hogy van annak egy leánya. Elmosolyodtam. Hát persze, beleszerettél. Ki tehet arról? És a leány is szeretett? Nem is beszéltem vele soha? Nem szívesen nyilatkozott. De ebéd után egy kobak bort juttattam neki, és azzal megoldottam a szíve lakatját. Mondd el már, Deél, hát hogyan történt, ha nem is beszélhettél vele? Mégiscsak valami rosszat cselekedtél. Sóhajtott. Semmit. Irattam egy szerelmes vesszőt. Becsempésztem hozzá. No, nagy bolondság volt. De mi az a szerelmes vessző? Náluk csak a fejedelemnél írnak papírosra. A nép vesszőre ír. Arra se tentával, hanem késhegyel. Hát én is metszettem egy csipkerózsa vesszőt, és elvittem bogártáltoshoz. Ródd rá szépen, mondtam neki, amit legény szokott mondani a lánynak. De mégis leginkább, hogy az szereti őt, aki rá se nézhet. Hát a táltos fel is rótta szépen. Szereti az fű, az csillagot, de a csillag messze fenn ragyog. Jaj, a csillagos ég, de magos. Szegény fődi fűszál harmatos. Így összeszedte a szavakat takarosan. Értik a táltosok? A leánynak a nevét persze nem mondtam meg, de azt is elfelejtettem neki megmondani az ebattát, hogy az én nevemet ne rója rá a vesszőre. Ebből csapott ki aztán a veszedelem. Az anyja kezébe került? Az apjáéba. Az volt a szerencsém, hogy ott ólálkodtam a palota mellett, és meghallottam, mikor az úr a nevemet ordította. Az oroszlán ordítana úgy, ha tüzes vasat szúrnának a vékonyába. Megcsóválta a fejét. Ha történetesen este nincsen, hát már azóta a varjak begyében volnék. És a leány szép, de él a levegőbe legyintett, és nagyot emelt a szemöldökén, mintha azt mondaná, hogy szóval kifejezni azt a szépséget nem lehet. Mosolyogtam rajta. Valami kövér libuska lehet az a szépség. De hát nézd, Deél barátom, ha olyan nagy úr az apja, úgy sem adták volna neked. Bizony nem azt. Csodálom, hogy te ilyen eszes létedre ilyen őrültséget cselekedtél. Hallgatott, pillogott, fölhajtotta a kobakot. Tovább vallottam. Hogy hívják azt a leányt? Csak azért kérdeztem, hogy egy hun női nevet halljak. Emőnek, sóhajtott szomorúan. Emő? Furcsa név, hallod? Mondom aztán elgondolkodva, én is csak olyan szolga vagyok, mint te voltál. De ha az én gazdámnak lánya volna, akármilyen szép leánya, én az eszemet el nem veszteném. Nem felelt. Láttam, hogy fájdalmas már neki ez az ügy, hát másra fordítottam a beszélgetést. Hogy a határra érkeztünk, lovas hun vezetők csatlakoztak elénk, s erdőkön, hegyeken kalauzoltak át bennünket. A harmadik héten síkföldre jutottunk, és azon túl mindig síkon jártunk. Már akkor érdekelt az út, lépten nyomon újat láttam, és a hunokkal való beszélgetés öröm volt nekem. Végre eljutottunk Attila első telepére. Azt gondoltam, hogy valami nagy barbár várost látok majd, és sok vadembert. De bizony csalódtam. Béke idején szanaszéjjel él a nép, s Attila körül csak az urak rajzanak. A hunnép pedig nem házakban lakik, hanem sátrakban, és éppenséggel nem harapós népség. Sok falun haladtunk át, s mindenütt ott láttuk a házak udvarán a sátort. A házakat persze nem ők építették, ott találták, mikor bevándoroltak. De él magyarázta, hogy a házba csak csikorgó tél idején húzódnak be, akkor is csak az asszonyok meg a betegek. Nem értem, mondottam Dale-nek. A ház télen-nyáron jobb a sátornál. Télen melegebb, nyáron hűvösebb. Minden holminkat jobban elrejthetjük, kincsünket is. Dale a fejét rázta. A ház egy helyhez foglalja az embert. Mikor házban kell hálnom, úgy érzem, mintha sírboltban hálnék. A sátor jobb. A sátor velem jár. A sátoros ember ott él, ahol akar. Nagy a világ, és szép. Mán én nekem kicsi lesz nem sokára. Attila maga is sátorban lakott. Messziről láttuk már a pompás, aranygombos sátort, amint a többi barna és szürke sátor közül kitornyollott. Fehér selyem zászló lengett az ormán. A sátorok között kékes füstoszlopok emelkedtek az égnek. A levegőben pecsenye illat szállongott, trágyaszag is. Az idő dél felé járt. A néped nem koplal, ahogy látom, mondtam a hunomnak. Igaz, hogy lóhussal éltek? De él vállat vont. Mikor, hogy? A lóhús jó étel, jobb a marha húsnál, de én már alig, ha válogatok benne. És aggodalmas arccal szemlélődött a sátorok felé. Hallod-e, görög? Szólott egy perc múltán. Te mind az úton jó szívvel néztél rám, ennem és innom adtál. Köszönöm. De még egy szívességre kérnélek, ha megtennéd. Csak mondd, és megvan, ha lehető. Hát, ha meglátsz majd engem valahol karóban, arra kérlek, jár oda éjjel, és ha még élek, gyakincsd a tőröd a mellembe. Nem beszélhettem vele többet. Elvitték a többi rabbal együtt Attila sátorai felé. Füves dombot láttunk a telep mellett, azon állapodtunk meg, s kis ideig némán szemléltük a síkot, amelyen vagy 10 000 sátor tarkállott. A sátorok közül apró lovakon sok gyermek nyargalt hozzánk. Bámultak és vígszemmel nevettek bennünket. Többnyire fehér vászorruha volt rajtuk, és sem a lábukon nem volt saru, sem a fejükön süveg. A hátukon tegez volt, a vállukon vagy a kezükben íj. A hun gyerekek, mint később láttam, napestig verebekre és fecskékre lövöldöznek. Míg meg nem szoktam az arcukat, azt mondtam, hogy rútak. Az orra valamennyinek be volt horpasztva, s az arcuk, mintha kutya marta volna meg kisdedkorukban, s annak a forradása látszanék. Annál szebbek a leánygyermekek. Azoknak az orra nem lapos, az arcuk meg olyan tiszta, mint a rózsa. Mindenféle piros ruha van rajtuk. Csak úgy bábúval játszanak, mint a mi lánykáink, de ők is mezítláb járnak, mint a kátyák. Lovon csak a fiúkat látni. Vigilász magyarázta, hogy a hun fiúk szándékosan vannak elcsúfítva. Az ilyen harcos nép büszke a sebeire. Minél ütöttebb, vertebb a képe, annál szebb neki. A hibátlan arc férfiban szinte csúfság. Csak a vezérek, fejedelmek arca lehet olyan, mert azokat nem foghatta fegyver. De nem is kapkodja ám a hun a csatában a fejét, mint más nemzetbeli. A dombon kiraktuk a sátorfákat és ponyvákat, azonban egy mérges hun lovas vágtatott hozzánk, ránk hurrogott, hogy magasabbra merjük-e állítani a sátrunkat, mint a királyé áll. Akkor eszelkedtünk, hogy csak ugyan illetlenség lett volna. Azután megmutatták, hogy hol állíthatjuk föl a sátrainkat. Míg mi a sátorveréssel foglalkoztunk, 3 párduc bőrös, medvesüveges hun ügetett hozzánk. 2 közülük már ismertünk, a nyalka bajuszú Edekon volt az egyik, a másik Orestész, szintén főúr, szintén gőgös, bár a képéről látszott, hogy nem hun eredetű. A harmadiknak a nevét később tudtuk meg, hogy Csát.
3: Micsoda ügy hozott benneteket?
6: Kérdezte Csát szigorúan. Az urak rábámultak, hogy Vigilász eltolmácsolta a kérdést, hiszen tudhatja Attila. Az én uram mégis válaszolt. A császár, úgymond, a királyotokhoz küldött bennünket, mi tehát csakis őneki felelhetünk.
3: Azt gondoljátok-e, dörögte Csát, hogy mi a magunk fitoktatására jöttünk hozzátok? Minket a fejedelem küldött ezzel a kérdéssel.
6: Csak fejedelemnek mondta Attillát.
7: Nagy szuszú, borzas bagoly volt különben, s ő is olyan kutyaharapta képű, mint minden hún. Négy soros aranylánc fény lett a nyakában, a láncon aranykarikák és pénzek villogtak, gyémántos görbe kardja maga megért egy kis országot.
6: Na, szegény Deél, ha ennek a leányába szerettél bele, akkor csak ugyan nem válogathatsz többé a csikó pecsenyében.
7: Magatok is tudhatjátok, védekezett udvariasan az én uram, hogy mi a szokás. Avagy mikor a ti követeitek a mi császárunknál járnak, megmondanák-e másnak Attila izenetét? Csak magának a császárnak felelnének ők is. A hunok összefordultak és néhány szót váltottak. Aztán nagy csörgéssel visszaügettek Attilához. Azt gondoltuk, hogy Attila buta barbár fejjel küldte a kérdezőket, s hogy az uraink válasza után a homlokára csap, s azt mondja, bizistók jól beszélnek. Azonban nem így történt. A hunurak közül Csát és Orestész ismét visszatért, és Csát nagy fennen megint ránk harsogott.
3: Ha egyéb mondani valótok nincsen, csak amit mondottatok, azt izeni a fejedelem, fel is út, le is út.
6: És ott hagytak bennünket.
7: Maximinos úr szinte elkékült haragjában. Az én uram is elképetten nézett a lovasok után. Vigilász szinte pukkadozott. Így menjünk-e haza? Így vigyük-e haza a semmit? Attila ösmer engem. Ha én vele szemben lehettem volna, rá tudtam volna venni, hogy hagyja békében az országunkat. A sátorokat már fölraktuk a szekerekre, és indultunk volna, mikor új követ üget hozzánk, s kiáltja már messziről.
3: A király nem engedi, hogy éjjel induljatok!
6: Ő meg már királynak mondta Attillát.
7: Furcsáltam. Később értettem meg, hogy csak hozzánk alkalmazta a szót. Hát megint csak leraktuk a sátorokat. Attila egy ökröt és egy szekér halat küldött. Az volt a vacsoránk. Azután álomnak ereszkedtünk. Az én uram mind éten áthánykolódott, sóhajtott, nyögött. Meg is kérdeztem, mi baja. Aludj, nyögte. Engem a szégyen gyötör, hogy egy barbár így packáz velünk. Uram, mondottam felkönyökölve. Te okos ember vagy. Nem gondolod-e, hogy oka van annak?
6: Mi oka volna?
7: Gondolj csak vissza, uram, a jövetelünkre. Emlékszel-e, hogy az úton egyszer ebédre hívtátok az öt hun követet, aztán ebéd közben, hogy Theodosiusról meg Attiláról folyt a beszéd, Vigilásznak elcsúszott a nyelve?
6: Részeg volt.
7: Azt mondta, hogy nem való Istent emberrel együtt emlegetni. Mondom, hogy részeg volt, hiszen tántorgott is. Tántorgott, igaz, hogy tántorgott. A hun urak másnap megbocsátottak neki. Megbocsátottak, igaz? De ebből nem következik, hogy Attilának el ne mondták, hogyan gondolkodnak felőle Theodosiusnak a követei. Az én uram nem szól többet. Én elalszom. Reggel látom, hogy Maximinosszal a sátor előtt tanakodik. Azután szólítja Rustikioszt is. Rustikiosz, amint említettem, velünk utazott, noha a követséghez nem tartozott. Jól beszélt hunul. Attilának az egyik író deákjához jött, akit valamikor Écius ajándékozott a hun királynak. Göndör görög volt, 40 éves forma, mindig sietős mozgású. A gazdám lóra ült, a lovat én vezettem kantárszáron. Rustikios csak úgy gyalogosan szedegette mellettünk a lábát a tavaszi verőfényben. Csátnak a sátorához mentünk. Én künn maradtam a lóval, ők ketten bejelentkeztek. Mi dolga van az én uramnak Csáttal? Csak később tudtam meg. Ajándékot ígért neki, ha Attila elé juttatja a követeket. Míg ők bent időztek Csát sátorában, én kívülről bámultam a terebélyes, szép két négyszög sátor épületet. Belefért volna 50 ember is. Látszott, hogy úré. Kettő sátor volt, vastag, vörös sávos csergéből mind a kettő. A bejáratot fehér lófarkak és ökölnyi aranyozott gömbök díszítették. A bejárat fölött jelvény ötlött a szemembe. Piros posztóból vart kézben két valóságos kard. Mind a két kard szurokkal volt festve, s a kardok fölött a nap aranyozott képe. Később láttam, hogy minden sátornak van valami efféle jelvénye. Vagy bejárat fölött lóg, vagy oldalt van oda tűzve. Zászló csak a király sátorán lengett. A hátulsó sátor nyilván a nőké volt. Látszott az a bejáraton csüggő fehér gyöngyfüzérekről, s az ablakokon fehérlő fátyol kárpitokról. A női sátor előtt négy lovas szekér állott. Szőnyegeket és ládákat raktak rája. Tehát útra készülnek a nők. Soha se láttam olyan cifrára pingált faládákat. Nálunk a láda maga színű, ahogy a cédrusból kimunkálják. Szőnyeggel vagy kendővel borítják le, s nincs rajtuk semmi díszítmény. Bezzeg a barbárok telepingálják rózsával, tulipánnal, pávaszemmel. Na, furcsa. De még a ládáknál is jobban érdekelne, ha láthatnám azt a vadleányt, akinek a szépségét csak kézlegyintéssel lehet kifejezni, s aki miatt meghal az a szegény hunlegény. Valami pogácsa képű, tenyeres talpas hunleány lehet. A szekér mellett egy ráncosodó szemű tokás nő állott. Nem tudom, mi prémből készült hamu színű mente volt rajta, éppen olyan, mint a férfiaké, és a mente alatt diószínű szoknya. Gőgös tokáján látszott, hogy nem cseléd. Az rendelkezett a rabszolgákkal, mit hová rakjanak. Cipelkedtek, rakottak, verejtéküket törölgették. Kis idő múltán kilép egy finom arcú, 15-16 éves leány is. A mentéje éppen olyan, mint a hamu színű mentés büszke tokás asszonyé, csak épp hogy a szoknyája fehér. Ez-e az vajon? Na, ez az, nekem bizony nem tetszik. Rútnak nem éppen rút, hiszen csupa finomság, mint minden súrián leány, aki egészséges. De nem szép. Nincs benne vér. Nincs, ami melegítené a ránézőt. Láttam én Konstantinápolyban olyan leányokat, hogy a szépségük megcsapott, mint a tűz lángja, csak épp, hogy a mi lányaink nem ilyen büszkék. A leány egy kis rezes sarkú tulipános ládát tétetett föl, pénz volt-e abban, vagy ékszer, nem tudom, de bizonyosan az ő holmia volt, mert gonddal takargatta gyékénybe. A tavaszi nap elősugá

0: legyen kinek viselnie. Most is, ha rágondolok, a szeme és a szája van előttem. Anyám, mondotta, én lovon mennék. Olyan édes volt a hangja, mint a távoli furulya szó. Ebben a ruhában, ütközött meg az anyja, milyen lesz a szoknyád?
1: Csak nem ülök estig.
0: Ugyan emőke? Hát ez az. Veszek rám másik szoknyát, alkudozott a leány. Hát megengeded? És ekkor rám is pillantott. Csak átfutó pillantás volt, mint mikor a tükörre vetett napfény végig siklik a falon, egy percre megáll, aztán tovább siklik, de én mégis megrezdültem tőle. Az a leány a halál szellemét ábrázolta nekem. Mi emberi csontváz alakjában kaszával és homokórával festjük a halált, a hunföldön fekete szemű és piros szájú leány. Akinek megjelenik, meg kell halnia. Ismét az anyjához fordult, kérdezett valamit, nem hallottam tisztán. Beindult a sátorba. Még az árnyéka is valami különös. Habozva megállott. Gondolkodott. Közben ismét rám tévedt a tekintete, s talán, hogy idegen voltam, megállott rajtam. A nézésünk találkozott. Nem tudom, vizsgálják-e valamikor a tudósok az emberi szemnek a mélységeit. Mi van azokban a mélységekben, hogy láthatatlan sugarak szállnak belőle elő? És miért más minden sugár? Miért hideg ebben a percben? Miért meleg a másik percben? Jégnek a sugara és tűznek a sugara. Néha simít, mint a bársony, néha szúr, mint a tövis, néha üt, mint a mennykő. A leány nézett. Én sarkamig elsibbadtam. Harmadik fejezet. A férfi sátorból kilépett Csát, s körülpillantott a sátor előtt álló szolgáin. Én mély meghajlással köszöntem neki. Rám se nézett. A lováért intett. Felfordult reá, s elügetett Attila sátora felé. Csodálkoztam, hogy a gazdám bent marad, s aggódó szívvel tűnődtem, hát ha elfogják. De egy litániányi idő setelt el, dobogó lábú lovon visszatért Csát. Leugrott a lováról, s besietett a sátorba. A következő percben kibújt Priszkosz a sátor alól, és Rusztikiosz is utána. Mind a kettőnek ragyogott az arca. Siessünk, intett a gazdám, s fölkepesztett a lovára, a hun gyerekek igen nevették. Futottunk. Rusztikiosz lihegett, a hun gyermekek kacagva követték apró lovaikon. Attila, fogad! Kiáltotta a gazdám már messziről Maximinosznak. A szekerek már indulóban voltak, de ez a szó egyszerre mindent megváltoztatott. Utcu valamennyien kapkodják az ünnepi tógát, mosakodnak, fésülködnek, kenik magukat jó illatú kenőcsökkel. A százados is törülgeti a kardját, a sisakját, feni a bajuszát fekete viasszal, rendezgeti a haját a feje kopaszára. S hogy előjönnek, hívvel tanakodnak, hogyan szólítsák meg Attillát. Felséges király, minden királyok legméltóságosabbja. Ezt ajánlotta Priszkosz. De Vigilász ellene volt. Elég felséges fejedelem, mondotta, mert Attila nincs megkoronázva, tehát nem király, csak fejedelem. Egy kutya, vélekedett Maximinosz. Inkább címezzük 10 grádiussal feljebb, mintsem, hogy egyen lejjebb. Én aztán nem hallottam, hogyan tanakodnak tovább. Arra a bájos halálpillangóra gondoltam. Micsoda karcsú, lengejárású leány, micsoda mély tekintetű szem, s már is van benne valami méltóságos. Ó, te szegény, bolond deél, az ilyen hölgyeket nem lovászoknak nevelik.

0: sátorok közül Csát ügetett elő.
1: Gyertek hát! Kiáltott a követeknek. Vár a király benneteket!
0: És a szemében benne volt a büszke folytatás.
1: Ezt nekem köszönhetitek, én nekem.
0: A követek lóra kapnak. A szolgák közül csupán nekem szabad velük tartanom. Az uram kalamár is a nálam van, a derekam szíján, s a papíros is a hónom alatt. Szorongó mellel közeledtem a fejedelmi sátorhoz. Tehát meglátom a nagy emberevőt. A sátor előtt csillogó fegyveres őrség állt, s a bejáratnál néhány koronás ember is. Egyik gyomor bajos forma, keserű homlokú. Miféle királyok voltak azok, csak később tudtam meg. De igazi királyok voltak. Attila úgy bánt velük máskor, mint a barátaival szokott, csak mikor követeket fogadott, akkor kellett odaállniuk az ajtaja elé. Koronásan. Mikor a sátorba beléptünk, már előre készítettem rá a szememet, hogy templomi fényességbe lépünk. Attila valami aranyos barbár istennek lesz öltözve, s aranyrudakból rakott trónuson fogad bennünket, hermelin palástban, mezitláb, a lábujjain gyémánt gyűrűk. Már előre vonaglott a száma nevetésre. De hát minden másképp történt, mint ahogy elképzeltük.
2: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter
4: esetleg,
5: házasságon innen,
4: Katalin,
5: a gyerek,
6: a gólya kalifa,
4: pacsirta,
5: Pilátus testament, Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: szólt az Isten.
1: Kedves fiam Noé, a csípős must, hadd lássuk, hogy jó-e.
0: Felelt Noé.
2: Ehány csohal sár.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Megenyhült a lég, védül a határ, és te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköltest pejhes magzatot. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak, csalár napsugár és síró patak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikelet. Az élet fagyva van, s megdermed.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Fontos kiberbiztonsági határidő közeledik a hazai vállalkozások számára. Június 30-áig mintegy 4000 cégnek kell teljesítenie a NIS 2 auditot. Tanács Zoltán technológiai miniszter szombaton hívta fel a figyelmet a feladatra, kiemelte, hogy a több mint 1400 vállalat csak nemrég értesült a kötelezettségről. A hazai kis és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher. Ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Súlya strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib-térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Indul a Kitekintő, az Európa Rádió magazin műsora, aki pedig ma is kalauzolja önöket, Balázs Alexandra. Páratlan szépségű kert a Tiszató közelében, pihenőhelyekkel, játszótérrel, kulcsos házzal. Ez a Tiszaigari Arborétum, amely például Budapesttől mindössze 2 óra alatt autóval megközelíthető, és amelynek kapui hétvégén is nyitva állnak. Magyari István szakmai vezető mesél majd a múltjáról, a jelenéről és a jövőjéről.
2: 76-ban természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteik, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az Ilci apátságba is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadőrs, tehát itt úgy mondom a igarnak a vonzás körzetében, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra. És hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötötten ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem a következő 1 órában.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Habsburg kastélykertek mintájára Széki Péter földbirtokos és hadmérnök alapította a Tiszaigari Arborétumot, amely egészen a II. Világháborúig fokozatosan fejlődött. Bár károsodást nem érte, az 1945 utáni években elhanyagolt, leromlott állapotba került. 5 évvel később a szolnoki erdőgazdaság felügyelete alá került, a jelenlegi természetvédelmi kezelőszervek jogelődjéhez, amely jelentős helyreállítási munkálatokba kezdett. Jelenleg majd 400 különböző faj és cserjefaj található az arborétumban. Magyar István, a NEFAG ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetőjének elmondása szerint 2016-17-ben az újabb felújításoknak köszönhetően új fogadóépület és kunkapu fogadja a kikapcsolódni vágyókat, iskolai táborozókat és kutatókat.
2: A Tiszaigari Arborétum ugye elhelyezkedését tekintve Tiszafüredtől mindösszesen 10 kilométerre található, tehát a Tiszatónak feltétlen a vonzás körzetébe, és hát az arborétum történetéről néhány gondolat. 1867-ben egy tiszaigari földbirtokos, Széki Péter, aki egyébként okleveles hadmérnök volt, ő kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag az ő elképzelése a séitakertek voltak, és a séitakertek elsősorban a schönburgi séitakert volt rá nagy hatása, annak mintájára kezdte el a telepítéseket, és első körön nem is különleges fafajokat vagy cserjefajokat, hanem az itt és a környéken fellelhető őshonos és viszonylag kisméretű csemetéket szedegettek, és ugye azzal kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag nagyon jól és tényleg szakmailag figyelembe véve azt a szempontot is, vagy szempontrendszert, hogy ugye a valamikori meanderező Tiszának a medre szélére, illetve hát a meder fölötti magasabb pontokra kezdte meg a telepítéseket. Hát itt a szintkülönbség azért a földi viszonylatban jelentős, mert ilyen 3,5 és 4 méter a telepítéseknek a szintkülönbsége. Területét tekintve ugye jelenleg közel 50 hektár, tehát valahol a két kataszteri holdtól, ugye 1867-től napjainkig fejlődött, illetve gyarapodott a területe is, és ugye a telepítések megkezdése után 1874-75 környékére gyakorlatilag ez az általa kiszemelt terület meg is telt. Tehát muszáj volt bővíteni az arborétumot, aminek a tevékenységi körét már a fia, ifjabb Széki Péter, aki egyébként közgazdász, jogász, jogi doktor volt, ő kezdte el a bővítést, ő már 9 holdra, kataszteri holdra bővítette a területet, és ő inkább már hegy, illetve dombvidéki lombhullató lombosokat, illetve hát fenyőfajokat, illetve cserjéket kezdett el telepíteni.
1: És itt már jönnek a nem őshonos növényfajok is. Miért volt az, hogy úgy gondolták, hogy a Kárpát-medence klímáján bizonyos nem őshonos növények, tehát más tájakról származó növények is jól meg tudnak élni?
2: Hát igen, ez egy érdekes gondolat, illetve hát, hogyha visszaléptünk így az arborétum történetét tekintve, akkor, amikor ugye a telepítések kezdődtek, akkor viszont még érdekesebb gondolat volt. Azért is, mert hogy ugye az arborétum légvonalban gyakorlatilag pár kilométerre helyezkedik el a hortobágyi szikes pusztától, tehát magától a Hortobágytól, viszont nagyon jól felismerték, hogy a valamikori Tisza meder, a meanderező Tiszának ez a meder vonulata, a maga öntéstalajával és a térszínben, ahogy haladunk földfelé, ezen réti csernozon jellegű talajaival, valamint ugye a régi ártérnek ezzel a sajátos és negyedi mikroklímájával egy jó termőhelyet, illetve környezetet biztosított akár a fenyőfélék tekintetében, akár pedig a hegyi és dombvidéki fafajok tekintetében, illetve hát nyilván az exóták, tehát a külföldről behozott növényfajok tekintetében is, mérhetően azért zárójelben mondom, nyilván figyelembe vették a termőhelyi igényét akkor is a növényeknek, de ahhoz képest, hogy ugye idegenhonos fajokat és telepítkedtek, sikeresek voltak a telepítések, és nagyon-nagyon sok esetben évekig, évtizedekig éltek, illetve hát most egy-két egyedet tekintve még azt gondolom, hogy ma is találunk olyan legfőképpen Kocsányos-tölgy egyedeket, ami még az ő telepítési idejükből származik.
1: A Kocsányos-tölgy mellett mik voltak ezek az őshonos fafajok? Ugye a legtöbb helyen a nyárfa az elterjedt, fűz is található, kőr is. Igen. Berkenyéről mondjuk keveset hallod.
2: Gyakorlatilag a Kocsányos-tölgyön kívül mondjuk mi ezt iszaknyelven, hogy a lágylombos kategóriával vagy fajokkal is foglalkozott. Fekete nyarakat telepített, füzeket telepített, már akkor megindult, nyilván csak egy-két egyed vonatkozásában a tiszafa telepítés, tiszafákat helyezett el ilyen kicsit szórtan, illetve hát a magas élés volt még az, hogyha így a fafaj szerint nézzük, amik jelentős részt képviseltek a telepített növények közül.
1: Ami engem meglepett, és amit olvastam a Tiszaigari Arborétumról, hogy a sétakert mellett ugye annó faiskolát is alapítottak, és hogy ennek a növényi anyaga az ország számos arborétumában és közterén megtalálható.
2: Igen, hát gyakorlatilag 1877 és 80 között valóban csinálnak egy faiskolát, ekkor már egy szakképzett kertészt is alkalmaznak, és hát ezt első körön a faiskolai telepítések, szaporítások az leginkább azért volt nekik fontos, hogy egyfajta csere alapot képezzenek, tehát növényeket tudjanak egymás között egymással cserélgetni. Itt érdemes azért megemlíteni a Bóza Pállal, a Szarvasi Arborétum alapítójával való ismerettségét is. Ők egymás között nagyon sok növényt cseréltek, ajándékoztak egymásnak, és hát sokak szerint Ugye még ma is fellelhető. Nyilván itt a fajok vonatkozásában valamiféle rokoni vonala Szarvasi és a Tiszaigori arborétum között.
1: Nagyon érdekes, mert a Szarvasi Arborétumról, amikor készítettem interjút, akkor Hanyec Katalin intézményvezető azt mondta, hogy annyira összetartóak voltak a szarvasi emberek, hogy a háború sem tudott ott pusztítani, és amikor kellett volna tüzelő, akkor sem vágták ki a fákat. Viszont, ha jól tudom, akkor ez a Tiszaigari Arborétumnál megtörtént, tehát itt azért folyamatos volt a fák kivágása, meg a pusztítása is.
2: Tulajdonképpen igen. Tiszaigari arborétumot talán egy picit markánsabban érintette. Itt ugyan utánpótlás volt a csemete termelés tekintetében, illetve hát még egy picit megelőzvén, illetve mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, Széki Péternek, ifjabb Széki Péternek a fia, ő már ugye szakavatottabb volt gyakorlatilag a növényismeret, illetve a növényeknek a helyezése tekintetében, és ő már folytatta is, nyilván intenzíven a telepítéseket, illetve gyarapította fajgazdagságát a meglevő faiskolának is. 1917-18 környékén kezdte meg a tevékenységét itt a kertben, illetve hát az arborétumban, és hát ő egészen olyan 1940-45 tájékáig ezt folyamatosan csinálta, ugye 1945, ugye ez meg gyakorlatilag a földreformnak az időszaka már, és akkor valóban állami gazdasági kézbe kerül a terület, haszonfaként elég sok egyedet kivágnak. Ez ilyen másfél év, egy-két évig tartott ez az időszak. Hál' Istennek utána erdőgazdasági kezelésbe kerül 1951-52-ben, gyakorlatilag 1954-ben pedig úgy tűnik, hogy teljes mértékben fölismerik a itt levő értékeket, már akkor ugye regisztrálnak 269 fajt az arborétumhoz kötöttem, és ezt a regisztrációt azért érdemes megemlíteni, a nevét is Pap József botanikus végezte el, és tényleg felismerésre került az arborétum növényfajainak, illetve hát növény ritkosságainak, növény egyedeinek az értéke.
1: 1976-ban az arborétumot országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. Ha az arborétumnak a mostani arcát nézzük, akkor mennyire változott?
2: Az 1976-hoz képest?
1: Igen, meg amit megálmodott Széki Péter, mert hogy 1867 óta azért rengeteg idő eltelt. Ahhoz képest mennyit változott az arborétum?
2: Gyakorlatilag 1958 tájékán egy olyan 22 hektára bővült az arborétum területe. Volt egy jelentős bővülése is a területnek. Ugye 76-ban úgy, ahogy ön is említette, természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteik, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az Ici apátságba is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadas, tehát itt úgy mondom a igarnak a vonzás körzetében, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra. És hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
1: Jelenleg hány cserje és fafaj található az arborétumban?
2: Az arborétum növény kadasztere szerint közel 400 faj van. Ebből 95 tájéken, ha jól emlékszem, a növényi minősítő intézet az 369 fajt törzskönyvezett. Ez azt jelenti, hogy úgy tartjuk, és nyilván ezt képviseljük, hogy 369 törzskönyvezett növényfaj, ez a törzskönyvezés nyilván azt jelenti, hogy minden faj az, aminek mi is gondoltuk, illetve hát aminek regisztrálva volt.
1: A tölgygyűjteményük a legjelentősebb egyébként?
2: Jelentős a tölgygyűjtemény is. A tölgygyűjteményt ugye szinte ketté lehetne egy picit bontani. Az idős korú tölgyek, amelyek azért már elég jelentős méretekkel rendelkeznek, illetve a 2016-ban szintén kialakításra került egy tölgygyűjtemény, vagy mondhatnám úgy is, hogy a meglevő tölgygyűjteménynek a fajok szerinti bővítésére is sor került, illetve hát ugye 2016 és 17 volt az az év, amikor a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság komoly fejlesztést hajtott végre az arborétumba, ami egyébként a NEFAG értékezelésében van.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdte működését a szegedi székhelyű Magyar Gyáripari Szakszervezet. Az új érdekvédelmi szervezet a BYD beruházásán dolgozók megkeresésére jött létre. A szakszervezet a hazai dolgozók mellett a külföldi munkavállalókat is képviseli. A szervezetet idén februárban alapították, elnöke Hajdú Roland lett. A bírósági bejegyzés lezárult, így szombattól már várják a tagok jelentkezését. A tevékenységüket több nagy ipari gyártóvállalat felé is megnyitják a régióban. Az anonimitás érdekében a tagdíjat a munkavállalók közvetlenül maguk utalják. A belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik. Kiemelten fontosnak tartják a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását. Az MGS hamarosan a Gumipari Szakszervezeti Szövetség tagszervezete lesz. Radics Gábor alelnök szerint saját eszközökkel lépnek fel a dolgozók érdekében. Nőtt a belföldi állatvágások száma az idei év első negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint emelkedés látható a tavalyi évhez képest. A hazai vágóhidakon a legnagyobb mértékben a baromfi vágások száma növekedett. A baromfifélék darabszáma január és március között elérte a 68,5 milliót. Vágott súlyban számolva ez a mennyiség csaknem 160 ezer tonnát jelentett. A vágókacsák és a vágólibák esetében is jelentős százalékos emelkedést mértek. A sertésvágások száma több mint 4%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A sertéshústermelés az első három hónapban megközelítette a 122 ezer tonnát. A szarvasmarhavágások volumene is több mint 13%-os növekedést mutatott. Juhból 67%-kal vágtak le többet, ami hasított súlyban 217 tonna. A jelentés szerint a vizsgált negyedévben közel 250 vágóhíd rendelkezett engedéllyel. Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűs két kötetes kiadása. A könyv a gyengénlátók, a látás maradvánnyal élő vakok és az idősek számára készült. A köteteket a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó közösen jelentette meg. A puha fedelű, viszonylag könnyű kiadvány megkönnyíti a mindennapi használatot. A szellős sorok, az egyszerűsített szövegkép és a tükröződésmentes lapok mind újdonságnak számítanak.

0: azaz rettenetesen sok tápnövényen képes megélni. Egyébként nem maga a bogár, hanem a lárva az, pajor lárva, mint amit cserebogyóknak, és az a húsos, kicsit ilyen C-alakú lárva, az, ami a gyökereken él, azokat rágja, és így a növényeket elpusztítja. Tehát ez miatt okozhat, amennyiben megtelepedik, nagyon nagy gazdasági károkat a növénytermesztésben, de nem csak ott, díszfákon, tehát szélsőségesen polifák, tehát tényleg nagyon-nagyon sok helyen okozhat kárt.
1: Ausztriába, Szlovéniába és Horvátországba is megjelent. Akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon is hamarosan megjelenhet? Mert ugye a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adta ki a közleményt, hogy kérik a szakemberek munkája mellett a lakosság együttműködését is.
0: Igen. Ilyenkor szinte biztos a vető, hogy megjelenik, a kérdés az, hogy mikor. Tehát minél később, annál jobb nekünk. Illetve az sem mindegy, hogy milyen hamar észlelik a megjelenését. Nem véletlenül zárvati kártevő, tehát abban a pillanatban, hogy észlelték, ott föllépnek ellene. Tehát ha kell, akkor azokat a fertőzött fákat elpusztítják, elégetik, azért, hogy a további terjedését megakadályozzák.
1: Ugye azt olvastam, hogy Európában eddig elsősorban Olaszországban és Svájcban mutatták ki, mint megtelepedett populációt.
0: Igen.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy Ausztria, Szlovénia és Horvátország ott csak találtak, azt még
0: Igen.
1: nem mutatták ki, hogy ott megtelepedette.
0: Igen, tehát ott egyelőre még csak találtak, tehát nem telepedett meg egyelőre, tehát olyan önfenntartó populációja még nincs. Reméljük, hogy minél később lesz, és ebből kifolyólag nem is okoz még egyelőre gazdasági károkat, de ahol megtelepedett, ott igen. És utána már nagyon nehéz lesz fellépni ellene, mint ugye bármelyik inváziós faj ellen.
1: Magyarországon most mit tudnak csinálni a növényegészségügyi szakemberek? Tehát csapdáznak, hogy esetleg találnak-e ilyen japán cserebogarat?
0: Igen, tehát ezt aktívan monitorozzák, hogy megjelenik-e, illetve hát pontosan az, hogy a lakosság segítségét is kérik. Viszonylag könnyen felismerhető bogáról van szó, fénykép alapján is, ezért a lakosság is tényleg tud segíteni, ha észleli. Egyébként a lakosságot mostanában tényleg egyre több ilyen citizen science-nek hívott ilyen monitorozásba vonják be, mert több szem többet lát, hát még hogyha tényleg ennyi ember esetlegesen figyeli és beküld. Például a szúnyogoknak a monitorozásában is használatos, és kérik, hogy küldjenek be fényképeket, mert tényleg sokkal több adat bekerül, és lehet, hogy egy olyan helyről, ahol nem monitoroznak a szakemberek. Rengeteg ilyen van most már, akár mesztelen csigáktól, vagy nem
1: De
0: csak...
1: De aktív a lakosság az ilyen citizen science programok kapcsán?
0: Kifejezetten ilyennel nem foglalkozom, azért nem tudom, mert ennek is vannak különböző válfalai, tehát amikor kérdőíveket küldenek ki, és abból hány érkezik vissza, az nyilván nagyon-nagyon kevés, de ha csak azt nézik, hogy ilyen bejelentés egy-egy honlapon, ahova föl lehet tölteni az észleléseket, csak annyi, azt szerintem elég sok érkezik. Tehát igazából, amikor az embernek tényleg csak őt is érdekli, és ez micsoda, és ezért föltölti, az sokkal gyakoribb, mintha tényleg neki ki kéne tölteni valamit, hogy na, mennyire ismeri, találkozott-e már ilyennel, vagy bármilyen hasonló kérdőíveket. Azt nyilván nem olyan szívesen töltik ki.
1: Egyébként laikusok által kerülhet be leginkább inváziós idegenhonos faj a hazánkba?
0: Nem feltétlenül. Annak, hogy egy idegenhonos faj bekerüljön, számtalan módja van. Igazából aktív meg passzív módon is bekerülhet. Tehát számtalan példa van arra, hogy igazából az ember segítségével csak egy nagy földrajzi akadályt ugrott át, mondjuk az Atlanti-óceánt, ugye az Észak-Amerikából behurcolt fajok, rovarok esetében, és teszem azt onnan Olaszország vagy Franciaország valamelyik kikötőjéből már saját maga terjedt. De olyan is van, amelyik igazából Európában mindig is jelen volt, csak most mondjuk a klímaváltozás miatt észak fele egyre fokozatosan terjed, és akár olyan helyeken, ahol addig nem jelent meg, akár inváziós fajként is megjelenhet.
1: A lakosság figyelmének a felhívása azért fontos, mert hogy az utóbbi években azért megnövekedett az, hogy amikor elmennek az emberek nyaralni, vagy kirándulni valahova, és megtetszik nekik egy növény, akkor azt simán hazahozzák Magyarországra, nem számolva a következményekkel,

0: mondjuk mit hozhatnak azzal a növényel együtt be?
1: Lehetséges, bár elvileg nem engedélyezi a törvény, hogy csak úgy behozzanak, de természetesen azért szoktak az emberek magukkal szuvenyírt hozni. Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül ez a legáltalánosabb módja, tehát maga az áruforgalom, ha belegondolunk, hány kamion járja az utakat, azokkal sokkal hamarabb szerintem bekerülhet. De az emberek is képesek, igen, ők is képesek akár a ruhájukon egy növénymagot behozni, vagy akár egy rovart. Tehát mindenképp ez a globális mozgás, legyen ez személy vagy árutranszport, ez a fő mozgató ereje annak, hogy ennyi idegen honos faj kerül be bármelyik országba.
0: Igen, ha mondjuk csak az elmúlt napokat nézem, amikor egy Olaszországból érkezett zöldségszállítmány átvizsgálás, akkor élő gyíkot találtak az áruk között.
1: Igen.
0: A Nébih felhívja a figyelmet, hogy a japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. Hogy nézhet ki a kártétel ennek a cserebogárnak?
1: Nyilván végső soron a növénynek a pusztulásával jár, mivel a gyökeret támadja, ezért elkezd először elfonyadni a növény.
0: Tehát, hogyha magyarán ilyet észlelünk, akkor érdemes kiforgatni azt a növényt, megnézni, hogy mi az, ami rághatja a gyökerét. Mert például én tudom nagyon jól hobbikertészként, hogyha a muskátlém vagy bármilyen növényem a megszokottól eltérően kezd viselkedni, mondjuk kókadni, meg szárni, meg minden, azt tudom, hogy pajor van. És azt kiforgatom, az ott is van.
1: Ez is. Tehát ugyanaz az életmódot folytatja. Tehát ez is egy pajorlárva lényegében, és mint mondtam, az rágja a gyökeret. Nem maga a kifejlett bogár az, ami a kártételnek a zömét okozza, hanem maga a pajor. Tehát ezért, ahogy a gyökeret rágja, először csak satnyul a növény, aztán elpusztul. Ami jellemző ugye az ilyeneknél, hogy ezek általában egy helyen, tehát lokalizáltak, mivel azért ezenek a pajorlárvának nincs olyan nagy mozgási körzet, ezért nyilván a legközelebbi növénynek a gyökérzetére megy át rágni. Tehát ezek inkább ilyen picike foltokban jelenik meg. Az, hogy a növények elkezdenek elsorvadni, aztán elpusztulni.
0: De lehet tartani annyira mondjuk a japán cserebogártól, mint a poloskáktól? Mert ugye mostanában azért már a poloskák visszaszorulóban vannak, legalábbis az országnak egyes részein már nem találkozhatunk. Tehát például a Délalföldön 2025-ben szerintem már nem volt annyi poloska, mint az előző években. Tehát ugyanilyen elszaporodásra kell számítani, hogyha egyszer megtelepedik mondjuk a japán cserebogár? Vagy azért ezt nem fogjuk mi ennyire észrevenni?
1: Ezt nem mi, ezt nem a lakosság fogja annyira.
0: A mezőgazdaságból élünk.
1: Hanem a mezőgazdaság, igen, igen. Ugyanúgy, ahogy azóta is van olyan poloska, amelyik iszonyatosan terjed, a tölgy csipkés poloska például, de nyilván ez a lakosságot nem érinti, hanem a tölgyerdőket. Tehát az erdőgazdaságokat, illetve a természetvédelmet, ahol a tölgyesek vannak, azt érinti. Ott viszont nagyon komoly károkat okoznak Európa szerte ezek a tölgy csipkés poloskák. 2-3 milliméteres kis jószágról van szó.
0: Igen, de azért mennyire durva, és pontosan ezt olvastam én is, ezt a tölgycsipkés poloskát. Azt hiszem 2017-ben volt egy PhD hallgató, aki egy békéscsabai tölgyfa törzsén 1732 példányt talált meg.
1: Igen, igen. Egyébként talán az emberek onnan ismerik, hogy ennek a tényleg nagyon-nagyon közeli rokona, szinte megszólalásig hasonlóan néz neki, a platáncsipkés poloska, és az már elég régóta itt van, meg az ellen szoktak is platánfákat oltani, ahol ilyen öregebb platánsorok vannak, és védik őket. A tölgynél más a helyzet, tehát a tölgycsipkés poloska esetében még ilyen védekezés sem lehetséges. Mert ugye a tölgyön rengeteg őshonos élőlény él, és akkor azokat is ugyanígy pusztítaná. A platánon nem annyira, tehát az egy dísznövény, amit úgy hoztak be, tehát ilyen kertészeti, városi helyeken tényleg nagyon jó el van, és mutatós is, de azon nem alakul ki, nincs olyan őshonos közösség, vagy bármilyen élőlény, amelyik igazából annyira kapcsolódna a platánhoz, hogy az zavarná, úgyhogy ott tényleg gyakorlatilag méreggel oltják be a fát, és ami rajta táplálkozik, az elpusztul.
2: Kedves hallgatóink, Torma Attilával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszék egyetemi docensével, Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdte működését a szegedi székhelyű Magyar Gyáripari Szakszervezet. Az új érdekvédelmi szervezet a BYD beruházásán dolgozók megkeresésére jött létre. A szakszervezet a hazai dolgozók mellett a külföldi munkavállalókat is képviseli. A szervezetet idén februárban alapították, elnöke Hajdú Roland lett. A bírósági bejegyzés lezárult, így szombattól már várják a tagok jelentkezését. A tevékenységüket több nagy ipari gyártóvállalat felé is megnyitják a régióban. Az anonimitás érdekében a tagdíjat a munkavállalók közvetlenül maguk utalják. A belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik. Kiemelten fontosnak tartják a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását. Az MGS hamarosan a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség tagszervezete lesz. Radics Gábor alelnök szerint saját eszközökkel lépnek fel a dolgozók érdekében. Nőtt a belföldi állatvágások száma az idei év első negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint emelkedés látható a tavalyi évhez képest. A hazai vágóhidakon a legnagyobb mértékben a baromfi vágások száma növekedett. A baromfi félék darabszáma január és március között elérte a 68,5 milliót. Vágott súlyban számolva ez a mennyiség csaknem 160 ezer tonnát jelentett. A vágókacsák és a vágólibák esetében is jelentős százalékos emelkedést mértek. A sertésvágások száma több mint 4%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A sertéshústermelés az első három hónapban megközelítette a 122 ezer tonnát. A szarvasmarha vágások volumene is több mint 13%-os növekedést mutatott. Juhból 67%-kal vágtak le többet, ami hasított súlyban 217 tonna. A jelentés szerint a vizsgált negyedévben közel 250 vágóhíd rendelkezett engedéllyel. Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűs kétkötetes kiadása. A könyv a gyengénlátók, a látás maradvánnyal élő vakok és az idősek számára készült. A köteteket a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó közösen jelentette meg. A puha fedelű, viszonylag könnyű kiadvány megkönnyíti a mindennapi használatot. A szellős sorok, az egyszerűsített szövegkép és a tükröződésmentes lapok mind újdonságnak számítanak. A speciális kötésnek köszönhetően a könyv anélkül fektethető síkba, hogy szétesne. A bemutatón elhangzott, hogy a kiadvány az egyéb akadályozottsággal élőknek is segítség. A vakmisszió vezetője szerint a teljes szentírás elérhető már a látássérültek számára. Hangsúlyozták, hogy a gyülekezetek hívő tagjainak is segíteniük kell a kötetek célba érését. A Bibliatársulat 50 példányt ajándékoz a speciális misszióknak a rászorulók ellátására. Június 12-e és 14-e között rendezik meg az országos kamionos találkozót Békés Csabán. A nagyszabású rendezvénynek a helyi repülőtér ad otthont immár harmadik alkalommal. A szervezők az előzetes regisztrációk alapján több száz monstrumot várnak a helyszínre. Pénteken egy látványos kétórás belvárosi felvonulással veszi kezdetét a programsorozat. A hétvége folyamán kamionos gyorsulási versenyt és kamionhúzó viadalt is tartanak. A látogatók közelebbről is megismerhetik egy Dakar rallin szereplő kamionos csapat munkáját. A legkisebbeket és a családokat ingyenesen használható szimulátorok is várják. Vasárnap délután Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd különleges légi bemutatót. Az esték során showműsorokkal, színpadi fellépőkkel és lemezlovasokkal szórakoztatják a közönséget. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A Női Klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matis Csák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. június 8-a hétfő reggel van, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakult, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Két évvel ezelőtt, 2024. június 4-én adták át Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálvárián a Vármegyék emlékkövét, mely a Patronus Alapítvány és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország vármegyéi és azok jelentősebb városai láthatók, mellettük pedig erőlve a Sátoraljaújhelytől való távolságuk. A Patronus Alapítvány elnökével, Szajkó Gáborral a trianoni gyásznap előtt újra felsétáltunk az emlékműhöz, és a létrejöttéről, jelentőségéről beszélgettünk.
2: A gyerekkori indítatás és az egyetemi évek alatt, kirándulások alatt szerzett tapasztalat hozta azt, hogy én kimondottan fogékony vagyok a határon túli magyarság ügyébe, és tenni akarok érte. A Kálvária történetét ismertem. Abban a szerencsés időszakban voltam agilis fiatal, amikor gyakorlatilag szóba került ennek a Kálváriának egy más módon való újjáépítése, hiszen tönkrement a II. Világháború alatt, és bocsánat, de azt mondja rólam, hogy nagy szájú vagyok, és be nem áll a szám, meg mindent elérek, amit szeretnék, de voltak társaim, és sikerült megvétózni 89-ben, hogy ez az emlékhely másként nézzen ki, mint ahogy most.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma június 8-a van, Medárd és Helga napja. A Medárd német eredetű név jelentése hatalmas, erős. A legismertebb népi időjóslás szerint, ha e napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esni fog. Ha viszont nem esik, akkor 40 napos szárazság várható. Szent Medárd 6. századi frank származású katolikus püspök, a flandriaiak megtérítője volt. Legendája az esőzéssel kapcsolódik össze. Gyermekkorában egy feje fölött szálló sas védelmezte őt az esőtől, felnőtt korában pedig, amikor egy duhaj mulatozó társaságot nem tudott szép szóval megfékezni, esőért fohászkodott, így végül a csapatra hirtelen lezúduló és 40 napig tartó eső vetett véget a tivornyának. Most pedig nézzük e nap szülötteit. 1593-ban született felső vadászi első Rákóczi György erdélyi fejedelem, aki 1630-tól haláláig volt fejedelem. Uralkodása alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Sokat tett egyháza, a református egyház és az iskoláztatás felvirágoztatása érdekében. 1810. júniusának 8. napján született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1822-ben szintén ezen a napon született Cecz János, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornoka, argentin katonai vezető. 1843-ban Gasztonyban megszületett Szél Kálmán, aki 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt. 1927-ben e napon született Kis István, Kossuth-díjas szobrászművész, az általa készített centenáriumi emlékmű Pest-Buda és Óbuda egyesítése 100. évfordulójának emlékére készült 1972-ben a Margit-szigeten található. 1946-ban, június 8-án látta meg a napvilágot Bakó Pál világbajnok és olimpiai ezüstérmes öt tusázó edző. Június 8-án, 1955-ben született Tim Berners-Lee informatikus, a világháló, pontosabban a HTML, a HTTP és több hasonló protokoll kifejlesztője. 1867-ben pedig június 8-án koronázták meg első Ferenc József királyt és Erzsébet királynét. 1903-ban pedig ezen a napon indult Miskolc és Diósgyőr között az országban elsőként menetrend szerinti autóbuszjárat.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

akkor is szeretlek. Minden reggel látta őket, anyját és kisfiát iskolába menni, szinte percre pontosan ugyanabban az időben. Kéz a kézben sétáltak, folyton beszélgettek, a gyerek kérdezett, az anyuka magyarázott. A buszmegállóban, ahol mindannyian álltak, egyre türelmetlenebb lett mindenki, mert késett a 7-10-es járat. Az összeverődött kis csoport lassan elkezdte szidni a közlekedési vállalatot, a kormányt, a nem törődő buszsofőröket. Az elégedetlenség hullámzott közöttük, mindenki igyekezett hozzátenni valamit, hogy fokozza a hangulatot. A gyermek csendben figyelte a zúgolódó felnőtteket. Az anyukán látszott, hogy legszívesebben elrejteni kisfiát a trágár és kíméletlen ítéletek elől. Mama, ki a hibás? Fordult oda a kisfiú alig hallhatóan az anyjához. Nem tudom, kisfiam, de nem az a fontos, hogy ki hibázott, mert bárki hibázhat. Egyik ember sem tökéletes, szólt az anya érezhetően olyan hangerővel, hogy mások is hallják a választ. Te sem vagy tökéletes, mama, folytatta a gyerek. Én sem vagyok, kisfiam, ekkor már láthatóan mindenki fülelt, odafigyelt kettejük beszélgetésére, kisértődötten, ki érdeklődve. A gyerek odahúzta magát anyjához, felnézett rá, és szemérmes hangon azt mondta. Én akkor is szeretlek. Te nyugodtan hibázhatsz, én mindig szeretni foglak.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornájának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot két éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézi Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel, a cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. Június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje. A részletek hamarosan elérhetők lesznek az elektronikus rendszerekben. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy évente 3 millióan utaznak a tóhoz. A vasúttársaság idén is kiemelten kezeli és készül a megnövekedett utasforgalomra. Javították a vasúti pályák állapotát, és figyelnek a klímaberendezésekre is. A modern Flirt és Kiss vonatok a fővonalon 160-as sebességgel haladnak. Idén újdonságként az osztrák vasúttól kölcsönzött kocsik is forgalomba állnak. A vidéki nagyvárosokból idén is megmaradnak a közvetlen balatoni járatok. A bicikliseknek a nyári szezonban is kötelező lesz a kerékpár helyjegy váltása. A kiemelt állomásokon segítő munkatársak és tartalékbuszok is várják az utasokat. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az

0: Nap. Minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól van 8-ig reggeli áhítat, kedden van bibliaóra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a szeretet otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról, többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem. De ez a hagyomány megmaradt, nálunk reggel szól az ige a szeretet otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma, úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, ki hány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
1: Ön lelkészként már említette, hogy milyen szerepet tölt be a gyülekezettel, hogyan tudnak itt szolgálni, milyen missziót teljesítenek, a gyülekezet hogyan kapcsolódik be a szeretet otthon életébe.
0: Kellett a gyülekezetet érzékenyíteni, talán ezzel kezdem, e felé az ügy felé, vagy a szolgálat felé. Lehet, hogy az is egy terhelt háttere ennek, hogy a szomszédos településen, Helyőbábán egy pszichiátriai otthon működik, egy nagy létszámú pszichiátriai otthon, és a kezdetekben végig suhant azért itt a kisfaluban, Nemesbéken a gondolat, hogy majd hasonlóképpen alakulhat itt is a helyzet. Nyilván a helyőbávai történet is teljesen pozitív, tehát az ott lakók is betagolódtak a település életébe, de ha valaki ezt elkezdi, ezt a harangot félrehúzni, szívesen átveszik többségében ezt a hangot. És amikor látták azt frissen ide került lelkészként 1996 őszén, hogy az én területem teljesen összeír az otthonnal, az én utam az otthonba vezet reggel, és este körülbelül ott fejezem be a szolgálatomat, ők is nyitottak, velem együtt nyitottak az intézmény felé, úgyhogy innentől kezdve az ünnepeinket szeretjük szorosan fűzni egymással, gyülekezet és szeretet otthon. Leginkább abban látszik ez, hogy a nőszövetségünk szolgál a szeretet otthon felé, ajándékokkal, csomagokkal, nagy ünnepekre süteményeket készítenek, talán egy kicsit, hogy segítsék is az otthonnak az életét ezzel, a munkatársaknak az életét, meg hogy legyen hazai íz. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valami a gyülekezetben történik, egy-egy alkalom, vagy meghirdetett programot szervezünk, akkor meg ahogy a mai nap is látszott, az intézményből jönnek az idősek. Ki a saját lábán, kit segítséggel, kerekesszékkel hozunk, de hogy együtt történnek az események is. Ez nagyon fontos dolog. Egy ilyen kicsi faluban nem is lehet másképpen. Hát hogyan is nézne ki az, hogy van egy közel 60 fős intézmény, egy 900 fős település, és hogy a kettő külön mozdul, itt együtt mozdul, és ezért nagyon hálás vagyok.
1: Lelkészként hogyan tekint, úgymond mondhatjuk azt, hogy erre a misszióra, hogy az idősekkel foglalkozik, mennyivel másabb, mennyivel különlegesebb, mint mondjuk egy gyülekezetnek egy istentiszteletet tartani?
0: Nagyon sokra tanítottak az idősek engem. Azzal kezdem, hogy mert a kérdés nyilván úgy arra vonatkozott, hogy én miféle irányból tudok közelíteni, de hogy először azt tapasztaltam meg, hogy én tanultam tőlük. Korban is, tapasztalatban is, bölcsességben is jóval előttem jártak, járnak ma is. És egyszer azt mondta, még a kezdet-kezdetén egy kedves idős hölgy, tele lendülettel, lelkesedéssel szolgáltam közöttük, és azt mondta, hogy könnyű magának, hiszen ma még fiatal, az életét kezdi itt, de mi az életünket fejezzük be itt ezen a helyen is. És akkor úgy megértettem, hogy igen, ők itt állnak ezen a ponton, de hogy ebből kell őket egy ilyen örökkévaló távlat felé kinyitni, és mozdítani, hogy itt vagyunk, nem biztos, hogy ő megy el előbb, lehet, hogy én megyek el előbb. Ha együtt kezdtük a napot, és valamelyikünk már nem itt fejezi be a földi világban, akkor majd odát örvendezünk és találkozunk. Tehát ezt az örök távlatot megnyitni a lelkükben, ez a leghatalmasabb feladat. Nagyon sokszor megtörténik, sőt, külön kérem a munkatársakat arra, ha valakit úgy látnak, hogy elmenőben van az utolsó órákat, akár éjszaka, vagy a nap bármely szakában, szóljanak, hívjanak, odaülök az ágyukhoz, énekelek, az még eljut, imádkozok. Az még lehet, hogy a lelkében ott van, sőt, volt olyan kedves lakunk, aki elmondása szerint is nagyon eltávolodott a hittől. Az egész élete úgy telt, hogy volt egy gyerekkori elindulás, egy nagy varga betű, és a végén ide kanyarodott vissza szeretett otthonba. És milyen különleges volt együtt mondani az úrvacsora szereztetési igéjét.

0: honnan jött ez vissza az ő lelkében, amikor törlődött 60-70 év, és most mégis az élete végén velem együtt mondta, hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Különleges élményeket ad Isten megélni, ezeken keresztül az én lelkem sokat erősödik.
1: Kedves hallgatóink, 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretetotthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretetotthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnynak. Az alkalom szeretett vendégség koronázta meg. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani. Elesett súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik. Sütő Dávid belé összeállítását hallották.
2: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadvány a szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi-Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg. Még az isztambuli levéltárba is invitálták a téma kapcsán az írót, tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket.
3: Ugye megjelent, ez már a 9. kötetem egyébként, ebből 7 saját kötet. Ugye van 3 történelmi kisregényem, azokkal kezdtem, én 2 diplomás történész lennék eredetileg végzettség szerint, újságíróként dolgoztam több mint 3 évtizeden keresztül, és eljött egy idő, amikor váltottam. És gondolkozom, régebben is az eszembe volt, hogy valamikor majd talán írok egy könyvet, és eljött az idő, amikor úgy döntöttem, hogy tényleg írok egy könyvet. Ez volt az Ezüstkard Kékmezőben, amelyik a csatáról szól, ugye annak az apropóján készült, a tatárjárásról. És ugye én, mint történész, tehát mindig 2 dolog van a könyveimben általában, az egyik a történelmi szál, benne van a történelmi múltunk, a másik pedig az, hogy ez itt a megyéhez, mert nevezhetem magamat lokálpatriótának, tehát Miskolc és vidéke is a megye általában mindegyikben szerepel, illetve jelentős helyszíne ezeknek a regényeknek. És akkor ugye megszületett a 3 történelmi regényem, utána más jellegű könyveket írtam, és most visszatértem, ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a 3 nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kurucidőket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, ami még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és igen, benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszút, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság is adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem túrolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek. Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszer, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel. És akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő, Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonai Druget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami az uradalom hoz bevételt, az a tied, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonai Druget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonai Drugetnek a tevékenysége. Vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor. Előtte Szendrői volt, utána Szendrőből áthelyezték, pont egy fél évvel előtte volt, ahogy a csata volt, előtte egy fél évvel lett egri főkapitány.
1: Csontos Lászlótól arra is kíváncsiak voltunk, hogy a haditechnika mennyire jelenik meg a műben, ennek hitelessége is kérdés volt.
3: Nagyon sok érdekesség van, a legnagyobb érdekesség, ami legérdekesebb, hogyha valaki érdeklődik a hadtörténelem iránt, az, hogy nevezetesen, hogy van egy körülbelül 2500 fős magyar-német sereg. Másik oldalon van egy 10-11 ezer fős török sereg, amiben körülbelül 6000 janicsár volt, aki a legjobb katonájuk volt, tehát nem egy sima rablóbanda volt, hanem nagyon jó képzett katona volt a többsége, illetve nekik még volt tüzérségük is, 4 sugár ágyújuk, azaz hosszú csövű, rendes ágyújuk volt a törököknek. Magyarok pedig nulla tüzérsége volt, és ennek ellenére hogy tudták megverni a sokkal nagyobb létszámú, sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett ellenséget a magyarok és a németek együtt. Tehát ez volt, ami a legnagyobb érdekesség volt benne, és bízom benne, hogy a kötetben erre választ is adok a végére.
1: Az írói szabadság kihasználásáról is beszélt az alkotó a könyvbemutatón.
3: Hát a tények azok a keretet adták, az írói szabadság pedig kitöltötte a kereteket. Tehát nyilván a csatával kapcsolatban, meg a vonulás, meg stb., amit ismerünk a történelmből, hogy azok, amik adottak voltak, azokat felhasználtam tényként. Ahhoz nem nyújtam, tehát azok úgy szerepelnek benne, a személyek is, hiszen szerepel benne, ugye Rákóczi Zsigmond, a saját nevén szerepel. Szerepel benne Balázs Deák, a helyettese, aki mondtam, hogy ugye kiváló vitéz volt. Az ország egyik leghíresebb vitéze, hiszen Várpalotának a vitéz kapitánya, után talán ő volt a leghíresebb magyar vitéz. Persze ezen lehet vitatkozni, azon mondom, hogy talán a leghíresebb magyar vitéz. Vagy ugye ismerjük, hogy Homonnai, akit az előbb említettem, hogy részt vett benne, és ő is híres vitéz volt. Tehát ők mind szerepelnek saját nevükön a regényben. Ugyanúgy a törököknél is szerepel benne saját nevén a budai pasa, saját nevén szerepel a Kara Mustafa, mint a hadseregnek a parancsnoka, sőt a Kara Mustafa megsebesült csata közben, és két másik, mert akit helyette beállt, azt megölték a magyarok, és akkor után, tehát három török vezér vitte végig, annyira véres volt ez a csata, hogy török oldalon három vezér vitte végig, és mind a három a saját nevén szerepe, hiszen én pontosan tudtam a szakirodalomból, megmondom, a történészekkel leveleztem, és ebből pontosan tudtam, hogy ki vett részt benne, és ezek szerepelnek, vagy amit említettem, hogy a híres költőnek is az öccse, ugye Egerben volt katona, tehát ő is a saját nevén szerepel, mert ugye a bátyának a verse is, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy milyen kitűnő verset tudott írni, és ő is természetesen a saját nevén szerepel.
4: Csontos Lászlót régóta ismerjük, ugye kollégák voltunk, ezért tegeződni fogunk. Laci, Szikszóról nagyon kevés említés történt most a könyvbemutatón, hol ott Szikszóról írtál, szikszói csatáról. Egy pár mondatot, hogy említeni, hogy mégis hogyan jelenik meg benne Szikszó a csatával együtt.
3: Hát mint főhelyszín jelenik meg, hiszen a nevét is adja hozzá. Egyébként több helyszíne van a regénynek, hiszen ez egy nagyon összefüggő történet volt. Szerepel benne Buda, szerepel benne Székesfehérvár, szerepel benne Fülek, szerepel benne Putnok, szerepel benne Eger a másik főhelyszín, mert a Rákóczi Zsigmond Egernek volt a főkapitánya, aki a csatát vezette a magyar-német sereg részéről. Szerepel benne Diózsa, hiszen a diózsori vitézek is részt vettek benne. Szerepel benne Szentrőváron, mert ott gyülekezett a magyar-német sereg, és szerepel benne Edelény is, hiszen Edelénye meg áthaladtak.
4: És Szikszó konkrétan csak a csata helyszínén?
3: Nem, hát az előkészületek, az minden le van írva. Tulajdonképpen a Szikszó város ekkor 6 utcából állt, és volt a református templom, ami ma is áll, a szép műemlék templom, akkor is megvolt, előtte vették körbe már ennek a konfliktusnak az előszeleként a kőfallal, ami ma is megvan, és ugye maga a felkészülés is, a csatára készülés is szerepel benne, illetve a csatát a Szikszó mellett vívták a domboldalon, de magában a Szikszóban is volt egy összecsapás, ahol a törökök próbálták a templomot elfoglalni. A történelmi források szerint nem tudjuk, hogy sikerült vagy nem. Vélelmezhetően a torony, illetve a templom egy része az magyar kézen maradt, mire megjött a felmentősereg, tehát ilyen szempontból sikeresnek tekinthető a város részéről is. A város egyébként részben leégett a csatával kapcsolatban, meg az ostrommal kapcsolatban.
4: Honnan jött a gondolat, hogy egyáltalán erről a csatáról írj?
3: Hát a gondolat onnan jött, hogy már ugye én történészként, történész végzettségű személyként írtam 3 történelmi kisregényt, amelyik általában ebben a régióban játszik, vagy részben itt játszódik, ugye írtam a tatárkorról, írtam a kurucokról, 1848-49, és gondoltam, hogy hát még egy nagyon fontos korszak hiányzik, ez a török idők, illetve a hódoltság, és ez a hódoltság elébe esik, és egyébként a szikszói csatáról még annyit hagy mondjak el, hogy ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
4: Kutatásaidat merre, hol tetted?
3: Hát én, mint történészként már sok mindent tudtam, elmúlt 2 évben, mióta úgy igazából megfogalmazódott bennem, sok mindent elolvastam, könyveket ezzel kapcsolatban, illetve interneten, valamint milyen történész végzettség és történész segítséggel az ország legismertebb törökkori kutatóival leveleztem, és akkor kérdeztem őket, illetve küldtek szakirodalmat, cikkeket, vagy véleményezték a véleményemet, és akkor így készült. Tehát, hogy személyesen ma már az elektronikának köszönhetően nem kell találkozni. Ennek köszönhetően ugye például, aki a szikszói csatáról írt tanulmányt, a legismertebb történésszel is felvettem a kapcsolatot, és ő is segített ebbe, illetve kiderült a fiáról, ő meg Rákóczi Zsigmondról írt könyvet, és egy füst alatt el lehetett vele intézni a fián keresztül dolgokat is.
4: Szikszó mikor mutatott be ezt?
3: Hát az igazat megvalva, arról volt szó, hogy október 8-án, bár nem tudom, hogy ezt most elszabad elárulni, vagy nem, de hogy október 8-án a város napja, ugye ennek a csatának a napja, és akkor fog szerepelni ez a könyv is. Azt is tudom, hogy hol, meg kb. Hogyan, de azt, ha hagyni lőjük le, majd a polgármester úr időbe be fogja jelenteni.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákóczyak csillaga címmel jelent meg kiadványa szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi-Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja.
2: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazinműsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. fejezetének 36. és 37. verseiből hallgassuk meg. Mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. A törvénytudó nehéz helyzetben van. Úgy tűnik, semmi nincs benne Jézus lelkületéből. Ő maga akar igazzá lenni. Ezt olvassuk. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Ugye látjuk már, hogy mit jelent az, amikor az ember beszél és beszél, de nem tesz semmit. Az írástudó nem látja, hogy ki a fele barát. Áldottak azok, akik Jézusban meglátják az Urat, az Istenüket, aki az ő teljes szeretetével segítünk lehet. Hiszen ő benne maga a vigasztalás Istene van jelen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya is, minden vigasztalás Istene, írja Pál apostol. Áldott az az ember, aki minden nyomorúságában, összetörtségében, kifosztottságában felemeli reá tekintetét és engedi, hogy segítsen rajta. Hogy aztán megteljesedve szeretetével egy életen át vele vándoroljon a menny felé. Vallom, hogy minden körülmények között jó felebarátnak lenni, mert van valaki, aki az utunkat kijelölte. Lehet sokan megkérdőjelezik ezt, ellenben ha van halló fülünk, ha van látó szemünk, ha van érző szívünk, és ha van kezünk, amivel belekapaszkodhatunk az irgalmas samaritánusba, akkor még a kifosztottság is, a testi-lelki összetörettetés is a javunkra válik. Arra is gondolhatunk, egyszer csak mi is irgalmas samaritánus módjára viselkedhetünk. Kifosztottságunkban, összetörtségünkben tapasztalhatjuk meg azt, hogy a mi Urunk csiszol, nevel bennünket. Ugyanis nem elég csak meglátni a fele barátot. Nem elég csak beszélni róla. Nem az okokat, a kibúvókat kell keresni. Segíteni kell. A mi Urunk azt akarja, hogy értelmesen és szorgalmasan használjuk a tőle kapott talentumokat. Akkor majd így szól Urunk. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz Urad örömében. Ám ha elássuk az Úrtól kapott talentumunkat, és nem szolgálunk az ő dicsőségére, biztosak lehetünk, hogy elnyerjük a büntetést. Uram, irgalmasz, hogy én is irgalmas lehessek. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomoly Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz hétvégén felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Magyar Péter saját Facebook oldalán reagált az ellenzéki párt szombati felhívására. Akkor azt írta, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és ennek így kell maradnia a jövőben is. Az Európai Unió június 12-én hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktuma minden tagállam számára szigorúan kötelező szabályokat ír elő a szolidaritási rendszer keretében. A kormányoknak át kell venniük menedékkérőket vagy elutasítás esetén pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat. A rendszerben 2026-ra összesen 21 ezer menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az Európai Unió rendelkezésére állhat. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A kormány Facebook oldalán azt közölte, az ETDR visszaállításával a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. A kormány közösségi oldalán azt írták, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, írták a kormány Facebook oldalán. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A Nébih honlapján közzített közlemény szerint az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által életre hívott Élelmiszerbiztonsági Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, melyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták, az élelmiszer eredetű megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mind olyan egyszerű alapszabály, melyek betartása a fogyasztók egészségét védi. A Nébih kampányában a Világnap idei üzenetével összhangban a megelőzésre, a mindennapokban is alkalmazható tudás átadására helyezi a hangsúlyt. A hivatal célja, hogy közérthető, gyakorlatban könnyen alkalmazható tanácsokkal segítse a családokat a biztonságos ételkészítésben, közölték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Mess Attila vajdasági színész lesz, aki nem csak a színpadon, de a tengeren is mond verseket.
2: Pont Sanremo-ban voltam, nem voltam nagyon sok dolgom a hajóval, minden este kiültem a partra, néztem a naplementét, és elolvastam Petőfinek az összes versét, majd kiírtam, hogy melyikeket tartom érdemesnek arra, hogy a saját szórakoztatásomra fölmondjam kamerának.
1: Mai vendégünk tehát Mess Attila. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mes Attilát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművészt és színkapitányt. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a nagyvilágot, de nem fordított hátat a színészetnek és az irodalomnak. Már is mesél nekünk arról, hogy hogyan kapcsolódik össze a hajózás és a művészet. Az interjút az egyik tanítványom, Vajda Noa, szegedi kommunikáció szakos egyetemista készítette.
2: Mikor kapcsolódtál először a színészettel?
3: 1974 óta van Művészeti Akadémia Újvidéken, és szerintem nem nagyon volt még arra példa, hogy valaki ne színházon keresztül jusson be az akadémiára, mert én például kivétel erősítő szabályvonal vagyok. Én ugyanis nem a színházon keresztül szerettem meg a színész munkáját, ha lehet mondani. Hatalmas filmofil voltam, tehát folyamatosan filmeket, sorozatokat néztem, és engem ott nyűgözött le igazából az, hogy van egy ilyen szakma. Nem a színháznak az illata, az attitűdje, az élősége az, ami engem megfogott annak idején. Ez később következett be bennem, hogy ez átfordult és izgalmasabbá vált bennem, de a filmek világa volt az, amit szerettem. Az, hogy kicsit klasszikus, meg lehet, hogy közhelyes, és ez a bármi lehet büntetlenül, nekem érdekesek voltak a világok, amiket láttam, és arra vártam szerintem. Talán nem egészen pici gyerekkoromban, de már ilyen sűrűdött én tínédzser koromban, hogy lehessek tulajdonképpen bármi. Furcsa világban nőttem fel, hogy a Szabadkán volt egy úgynevezett híres Risztics korszak, amikor egy Gyübise Risztics nevű rendezője tartózkodott itt Szabadkán, és tulajdonképpen összeolvasztotta a magyar és a szerb társulatot egy ilyen váratlan húzással, és ilyen furcsa kísérletező színházat csinált ez a Risztics korszak. Azt kell tudni, hogy próbált egy ilyen univerzális nyelvet használni, hogy nem voltak magyar vagy szerb előadások, hanem minden előadásban ilyen vagy vegytisztított, vagy ilyen kacsvaszosan összekevert nyelvezettel beszéltek. Ezzel próbálta ilyen internacionálissá tenni a színházat. Valószínűleg ebből az okból kifolyólag az iskolák már nem szerveztek abban az időben színházlátogatásokat. Az egyik első színházi élményem az viszont egy Zenit című előadás. A Risztics korszakban volt, akiről azt is tudni kell, hogy ilyen furcsán próbálta bejátszani a különböző tereket. Tehát ez az előadás ez úgy működött, hogy beszálltunk egy autóbuszba, ami kivitt bennünket Parizsra, a vasútállomásra, ahol fel volt állítva két vagon, amiben betereltek bennünket, ránk csukták a vagonnak az ajtaját, és ott kezdődött bent az előadás. Ami egy furcsa élmény volt számomra. Előtte max a gyerekszínházban ismerhettem egyáltalán a színház világát, hogy fönn van egy élő ember, én meg lent nézem azt egy az egyben, de az, hogy engem egy ilyen furcsa helyzetbe tesznek be, számomra teljesen ismeretlen volt. Nekem izgalmas volt. És aztán még egy előadást láttam, és abból csak pici emlékfosztályok maradnak meg, hogy egy ilyen színpadon föl volt építve egy ház belső, de valahogy olyan érzésünk volt, mint hogy átlátszóak lennének a falak. Tehát nekem a két első színházi élménye nem is ez az igazi klasszikus színházi forma volt, hanem pont ez a kísérletező színházi forma. Lehet, hogy kiadott utána az én színházi érdeklődésem, mert mai napig is nagyon szeretem a nem klasszikus formákat játszani, meg művelni a klasszikus formákat szeretem jobban, de nézni meg viszonyatosan szeretem azt, ami elrugaszkodik ettől. Most a Risztics korszakában arra rengeteg példa volt, hogy a városnak a főterén játszott az előadást, vagy kivitte az embereket a Palics partjára, vagy a palicsi sétányon két oldalt álltak az emberek, és ott tartott az előadás, meg egy gyerekszínház előadás, amiből egyetlen kép maradt meg, hogy egy hajónak az orra föl volt építve, felint nézünk fel, és ez így valamilyen formában mozgott. Valószínűleg gyerekkoromban így lenyűgözhetett, hogy lehet egy hajó fönn a színpadon. De ennyi. És aztán nekem zéró színházi élményem volt egészen az akadémiáig.
2: Az Újvidéki Művészeti Akadémia után mi volt a következő lépés? Ugye a Szabadkai Népszínház társulatába kerültél.
3: Az osztályomat, ezt a 10 embert szokták ilyen az aranygenerációnak nevezni, vagy az arany 10-es. Ahányan elkezdtük, azok mind befejeztük, ezért is egy ilyen aranygenerációnak számítottunk, és azért is, mert egy hihetetlenül szerencsés generáció volt a miénk, úgyhogy mi még harmadéves korunkban már megkaptuk a színészi munkahelyeinket, hiszen itt a délszláv háborús időszakról beszélünk, azt hiszem, hogy abban az évben talán 5 vagy 6 szerződéses színész volt az Újvidéki Színházban, Szabadkán pedig pont azt az évet fogtuk ki, hogy a Szabadkai Népszínházat, akkor Kovács Ügyes, aki átvette a színház művészeti vezetését, oda tettek egy közgazdász igazgatót, ez a városnak a jó húzása volt Edu Dázs Zsuzsanna személyében, hogy jogilag tisztázzák le, és próbálják meg újraindítani a színházat. És mi pont akkor érkeztünk meg. Mi egy üres színházba érkeztünk meg, és úgy építettük fel a társulatot, hogy mi ezért is számítunk egy ilyen aranygenerációnak, hogy mindenki, még be se fejeztük az akadémiát, és már munkahelyünk volt. Hát az Újvidéki Színházban landoltak, mi a többiek a Szabadkai Színházban. Ugye megkérdeztek bennünket, hogy hová szeretnénk, de aztán ezt a kérésünket nem mondhatom, hogy maradéktalanul teljesítették, mert én konkrétan például az Újvidéki Színházat kértem abban az időben, és a Szabadkai Színházhoz kerültem, és mi a semmiből kezdtünk színházat csinálni. Tényleg ez a Risztics utáni korszak, ez a teljes nincstelenség volt. És én azt hiszem, az első színházi előadásom az a Hazudj inkább kedvesen című karácsonyi komédia volt, egy ilyen bűnügyi komédia. A Hulla a kanapé alatt, én játszottam a betörőt benne, aztán 4 évig repertoáron volt az előadás, nagyon szerette a közönség, hát ki volt éhezve a Szabadkai közönség eleve a magyar színházra. Volt egy ilyen hihetetlen űr előttünk ezzel a Risztics korszakkal, amit mi voltunk hivatottak betölteni. És ebből a szempontból nagyon szerencsések is voltunk még azért is, mert ugye általában a színész életében a színészi érés fázis az ugye nem ott fejeződik, hogy kijárja az akadémiát, és akkor 4 éves korában ő kiesik, ezt már fantasztikus alakításokat tud hozni. Általában egy érés folyamatra van szükség. De rendezőkkel dolgozva, akik tudják vezetni a színészt, akkor biztosabbá válik, tisztázza a reakciós idejét, a színeket helyre tudja magában rakni. De nekünk ez a folyamat nagyon gyors volt, mert ugye bekerültünk egy színházba, ahol nem volt idősebb generáció, nem volt egyáltalán színész, mi voltunk a színészek benne, tehát nekünk már tulajdonképpen nagy feladatokkal kellett megbirkóznunk, de úgy nekünk, mint az újvidéki színházasoknak is. És mi elég gyorsan értünk. Persze nyilván majd az utókor, meg a színház történészek fogják megmondani, hogy vajon jól érlelődtünk-e, szerintem igen, amellett pedig nagyon izgalmas szerepeket játszottunk.
2: Mi volt a legmeghatározóbb darab a szerep, amit játszottál, vagy amiben játszottál?
3: Ugye a színész életében elvileg ugye minden szerep, amit rábíznak, az valamilyen formában egy kihívás kéne, hogy legyen, építkezik önmagából. Én így tudtam mindig megközelíteni egy-egy kedvenc szerepemet, hogyha mondhatunk ilyet, de igazából nekem általában kedvenc előadásaim voltak, amik valamilyen formában lehetőséget nyújtottak arra, hogy ne csak azt érezzem, hogy valami fajta repetícióban van része. Mert ugye a színész az megcsinál egy szerepet, jobb esetben eljátsza 25-ször, 50-ször, ha a közönség imádja, akkor 100-szor. De nekem igazából mindig azok voltak az izgalmas előadások, amiben azt érezhettem, vagy hihettem, hogy minden estén valahol egy picikét más. Vagy én magam is mindig a játszás alkalmával élek, vagy értek meg valamit. Ezt most már persze én a másik oldalról is tudom, mert nagyon sokat rendeztem, ugye olyan helyzetbe hozni a színészt, hogy ez nem csak megcsinálja másfél hónapja alatt ezt a bizonyos karaktert, hanem utána még van lehetősége megérteni, megérlelni azt a szerepet. Rendezőként nyilván én biztosítom most számukra, annak idején meg nyilván számomra ezek más rendezők biztosították, de én azokat a darabokat szerettem, amiben úgy érezhettem magamat, hogy minden játszáskor valami újat fölfogok erről a karakterről, vagy erről a világról. Például a Szabadkai Posztanyadősű Színházban volt egy relatív közönség sikert, nem túlságosan arató előadás. Ezt nem mondhatjuk, hogy dőltek rá nézők. A Danilo kis Siratófa című produkciójára, amit Szloboda Tibor rendezett, az akkori igazgató a Posztanyadősű Színháznak, de egyébként évfolyamtársam is volt, kitűnő színházi szakember, ilyen két lábon járó enciklopédia volt, összegyűrt 2-3 Danilo kis novellát, regényt egy színházi előadássá, és ez valami olyan furcsa költői módon tudta megcsinálni, hogy én, aki játszottam benne, én bevallom, most már így a 25-30 év táblatában nyilván magamnak is bevallhattam meg a nézőnek is, én nem feltétlenül értettem, hogy én mit játszok akkor. Szerettem a karakteremet, szerettem a helyzeteket, de én nem értettem, hogy ez a darab miről szól. Ezt csak később értettem meg, és ezért volt izgalmas pont konkrét ez a darab, mert lehetősége nyúlt arra, hogy egyébként is specifikus volt ez az előadás, mert úgy volt kitalálva, hogy a kétszer bejött a színpadra, azonnal már nem távozott, tehát mi tulajdonképpen néztük utána a többieknek a jelenetét, és ahogyan néztem a jeleneteket, a saját dolgomat végez, értettem meg előadásról előadásra, hogy mi a francot akar a Szloboda Tibor ezzel a szöveggel, meg ezzel a mindjövővel, ezzel a világgal elmondani. De ugyanakkor volt például arra is példa, megboldogult Péter Ferenc színész kollégám és rendező kollégám, ő rendezett egyszer egy tasnádi darabot, a Közellenség címét, amivel Lajkó Félix készítette a zenét, és egy vajdasági underground operetnek tituláltuk ezt a szöveget akkor, és abban egy ilyen valószínűleg pszichésen, labilis személy Kelet-Játszon Nagy Vencelnek hívták, mi csak a szép módszerrel mondva a szemeteknek a kapitányát, vezetőjét játszottam, és ez meg komplexitásában, összetettségében volt egy izgalmas szerep. És nagyon érdekes világa volt annak az előadásnak, egy ilyen akkor cyberpunk-szerű színpadi kép volt, a bluháink is ilyen nem korhoz illő valamik voltak, a zene, amit a Lajkó Felix készített hozzá, az is ilyen érdekes keveréke volt a szint és a klasszikus zenének, amiről híres a Lajkó Felix, és ettől kapott egy olyan furcsa milliót ez a világ, de nagyon jó volt belelépni este 7:30-kor, de nekem nagyon izgalmas volt magamra öltenem ezt a figurát, és ott nem bántam, hogy mindig ugyanazt játszom, ugyanazokat a helyzeteket játszom.
2: A Kishegyesi Szép Szó táborban, ami a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének a tehetségvonulú műhelye, Ébőr Imre készítesz fel versmondó gyerekeket, és verspárkészítőként is tevékenykedsz. Ez mellett pódiumművekben is szoktál szerepelni. Mit ad neked a versek világa?
3: Van ez a furcsa nyelvünk, amit úgy hívnak, hogy magyar, az egyik leggazdagabb nyelvnek számít, de persze könnyen mondhatjuk mi, nem tudom, franciául, nyilván a francia is egy gyönyörű szép nyelv, és valószínűleg fantasztikus irodalmi művek születnek francia nyelven is, de én azt nem beszélem, viszont a magyart igen, és a magyarról tudom, hogy lehetőséget ad arra, hogy mi nagyon sokféleképpen fejezzünk ki gondolatokat és érzéseket. Ennek még izgalmasabb formája szerintem a vers, ami egy hihetetlenül tömör forma. Egy csát novellával lehetne párhuzamot húzni, hogy két oldalas az egész, de valamitől mindig úgy érzem a csátnál, amikor elolvasom, hogy annak a karakternek, aki mindösszesen két oldalon jelenik meg, az egész életét ismerem. Mert most a versnek kell ezt megcsinálnia, hogy mindösszesen néhány sorban, vagy rímekkel való játékban, szavak furcsa egymás mellé rakásával játszva kell, hogy elmondjon hatalmas dolgokat, akár egész emberi sorsokat, és ezt teszi nagyon tömör formában. Én ezért szeretem ezt a formát, ezért szeretem ezt. A másik meg az, hogy lehetőséget ad arra, hogy az ember akár profiként, akár most csúnya szóval élve nyilván a hétköznapi ember, és hogyha úgy dönt, hogy verset mondjon, akkor lehetőséget kap arra, hogy csiszolja még inkább saját magát, hiszen ezekkel a rövid, néha kacifántos, néha egyszerű, de mégiscsak tömör formájú mondatokkal kell megpróbálni a sok érdekes dolgot elmondani. És ez nem könnyű. Szerintem tanítható, nyilván kell hozzá egy alapvető képesség, a képesség egy külső szemmel nagyon ügyesen csiszolható, és megéri, mert aztán visszaköszön az embernek az énjében. Magyarán, amikor éppen nem verset mond, akkor is visszacsöng benne az, hogy valamitől ez az ember tud közölni tőmondatokkal, vagy tud közölni kacifántos szinte nem magyar mondatokkal. Ez az, ami számomra izgalmas benne. Szeretném hinni nyilván azt, hogy ezt mindenki így érzi, amikor verseket olvas, hogy valamitől az a világ, amit ez a költő, akár ebben az egy versében, akár az egész életművében képviselt, az szól nekem valamiről, az viszel engem valahová. Én ezért szeretem a verseket, és amikor azt meg tudom érezni vagy látni, hogy egy gyerek fog egy szöveget, és ez olyan fantasztikusan találkozik vele, hogy egyszer csak az, amit a költő el akart mondani, az ő mondani valójában, a vers mondónak a mondani valójában válik, ez egy ilyen picin csoda.
1: Kedves hallgatóink, már is folytatjuk a beszélgetést Mes Attila, a vajdasági színésszel. Most következzenek a hírek, maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A kormány Facebook oldalán azt közölte, az ETDR visszaállításával a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. A kormány közösségi oldalán azt írták, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, írták a kormány Facebook oldalán. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta a 14. Leó pápa a vasárnap Madridban mintegy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számon az úrnapi misét, melyet körmenet követett a belvárosban. A körmenet 600 méteres útvonalát 16 nagyméretű, összesen 30 ezer, a vatikáni színeket idéző sárga-fehér szegfűből készített virágszőnyeg díszítette, mely a keresztény ikonográfia emblematikus elemeit jeleníti meg, mint például Szent Péter kulcsait vagy a Szent Ostját. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A Nébih honlapján közzített közlemény szerint az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által életre hívott Élelmiszerbiztonsági Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, melyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták, az élelmiszer eredetű megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mindolyan egyszerű alapszabály, melyek betartása a fogyasztók egészségét védi. A Nébih kampányában a Világnap idei üzenetével összhangban a megelőzésre, a mindennapokban is alkalmazható tudás átadására helyezi a hangsúlyt.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kreativitásra serkenti az embereket, plusz csoportosít különböző művészeti ágakat, hiszen megjelenik benne a tánc, a képzőművészet, csokorba foglalja. Lehetőséget ad arra, hogy mindenki valamilyen formában megtalálja magát, és ha izgalmasan csinálod, akkor élő közönséggel működik, és az élő közönség hajlandó továbbra is visszajönni, és tenyerére hordozni téged vele, ha jól csinálod. És ezt azt hiszem, hogy abban az időben nekünk akkor sikerült így a nagy 20 éves űr után jól csinálni, mert ez akkor megnyitott 444 férőhelyes Makovec színházat egy 3500 lakosú városkáról beszélünk, tehát hogy ez olyan, mint a felcsúti stadion, hogy háromszor befér az összes lakosság, tehát egy ilyen abszurd túlméretezett valamit, mi meg tudtunk tölteni helyi lakosokkal, ami szerintem egy hatalmas nagy szót, és még élvezték is azt, amit láttak, és még a játszók élvezték is azt, amit csináltak, tehát így szerencsés csillagzat alatt összeállt valami fantasztikus, amit utána még 10-12 évig tudtunk csinálni. És talán ezért vált a szívem tücskévé, mert egyrészt a színházat csinálhattam egy olyan helyen, ahol erre megint csak 20 évig nem volt példa. Aztán már szlovénul is csináltam színházatot, hiszen a helyi szlovén alkotói erő is látván azt, hogy mi dolgozunk, kedvet kapott arra, hogy jó, de hát akkor ők mi nem csinálnak valamit. Na most szlovén színjátszás abban a közegben nem, hogy 20 évig nem volt, soha nem volt. És még azt is elindítottuk ezzel. Ugye jó fajta fertőzési lehetősége van a színháznak, mint kiderült. Azt szokták mondani, hogy a színházi közegben az ember az nem barátságokat köt egy-egy produkció alkalmával, hanem szövetségeket köt arra a bizonyos produkcióra, amit éppen csinál. De nekem ennek a másik oldala is mindig izgalmas. Én mindig szerettem, hogy azokat az embereket, akikkel együtt dolgozok, azokat valamilyen formában azért megszeressem. És én azokat az embereket nagyon megszerettem. Hát azért 10-12 év az azért két generáció is, ami kifut egymás után. Gyerekszínjátszó csoportomat láttam fölnőni, a középiskolás csoportomat láttam felnőtté cseperedni. Voltak, akiknek átadtam ezt a működési formát. Ők váltak a csoportvezetők kezüket, ezeket jó dolog volt látni, és ezért valahol a szívem csücske ez a Muravidék, még talán a mai napig is.
1: És hogy zajlik ott a munka? Hány, és akkor mennyi időre? Vagy milyen korosztállyal foglalkozzák?
0: Hát most már annyira nem járok oda ki. Én magam középiskolás csoporttal kezdtem, de azt is tudni kell, hogy ez még akkor volt 2005-ben, amikor nekünk szerb állampolgároknak még vízum kellett Szlovéniába. 15 napra kapattál vízumot, ami nem elég egy előadás elkészítésére. Úgyhogy én, mind a Bagzólégy röpködtem oda-vissza Beográd és Szlovénia között, hogy meg tudjam csinálni ezt az előadást 30 nap alatt. Ez még 2005-ben így volt, ez még 2006-ban így volt, és aztán az igazgatónő felajánlott azt, hogy hát te, miért nem költözöl, akkor inkább ide is, akkor megterhelő volt, meg néha idegörlő is, de nem bántam meg egy pillanatig se, hogy tulajdonképpen én oda költöztem Szlovéniába. 4 évig ott lakom, és onnan jártam haza tulajdonképpen játszani az éppen még futó eladásaimat, vagy részt venni még egy új produkcióban, hogyha szereposztásban benne voltam. A munkánk azok általában ugye nyilván egy középiskolás színjátszó csoporttal, ezért tudni kell azért a dinamikáját egy középiskolás közegnek, nem lehet velük akármikor dolgozni. Egyrészt ugye a fesztiválok is bizonyos időszakokban vannak, amire a dolgoknak el kell készülni, ez általában nem március-április, valahol előtte kell bemutatni. Általában az nekik mindig a legjobb, hogyha egy hónapos intenzív munkával dolgoznak még ott suli kezdés elején, de mindig intenzíven dolgoztunk. A gyerekekkel, az általános iskolásokkal már teljesen más a helyzet. Ővelük általában szétosztottuk az egész évre ezt a munkát, hogy csoportfoglalkozásokkal indítván, ez már ilyen nagyjából klasszik, akkor keresvén a témát, akkor a téma megtalálódik, akkor azt lassan bontva kifelé, és akkor nagyjából március-áprilisig egy 4-5 hónapos folyamaton tud dolgozni. Ma már akkor szoktam csak megjelenni ott kint, amikor esetleg ő pánikszerűen fölhív, hogy nem tud mit kezdeni az anyaggal, és segítsek neki, akkor valamennyire besegítek. Néhány színházi elemben vagy színházi nyelvezeti formában még nem teljesen biztos magában, de ez teljesen normális, fejlődő fázis, de már egyre bátrabban rendez, vagy egyre bátrabban nyúl szövegekhez, vagy egyre bátrabban mer hívni például szövegeket, és ezek nagyszerű dolgok.
1: Japindész és színkapitányként szoktak bemutatni a versmondó és színész találkozókon. Hogy talált rád ez a lehetőség?
0: Nekem egy adott pillanatban kellett valami, ami már nem színház, de izgalmasnak tűnik, kihívásnak tűnik, érdekesebb, mint a hétköznapi dolgok, mert nem pejoratív értelemben ezt a hétköznapit mondva, semmi folyamán nincsen azzal valaki élvezi, hogy ő autószerelő, én nem vagyok ez a fajta ember. Nem vagyok egy formák nyilván, de én magamról tudom azt, hogy nekem valami érdekes dolog kell, valami nem hétköznapi dolog kell, a színház is ilyen. Arra nem lehet azt mondani, hogy ez egy hétköznapi munka, és valahol a jachtozás sem, vagy jachtkapitánynak lenni sem az. De kettőnek van egy nagyon furcsa szabadsága. Ahogy az interjú elején mondtam, a színész az bármi lehet büntetlenül, a jachttal meg mehetek oda, ahová más nem tud el. Tehát van azért valami...

0: valami fajta furcsa áthallást a szabadság terén, a korlátlan szabadság terén. Lehet, hogy ez volt az a véletlen dolog, ami a kettőt így át tudta fedni, és emiatt fertőződtem meg, de mindenképpen kellett nekem egy adott ponton valami, ami ebből a színházi világból ki tud ragadni. Nem éreztem már magam jól benne. Úgy éreztem, hogy ebben most vagy belesüllyedek én magam is, és 10 év múlva ideggel valami panaszkodással fog fölkelni, vagy pedig inkább kilépek belőle, és találok magamnak valamit, ami most ebben a pillanatban érdekesebbnek tűnhet, és akkor volt ez a jaktozás. Véletlen volt a találkozás. Tisztára véletlenül történt meg az, hogy valaki nekem erről elkezdett beszélni, elmondta azt, hogy ez hogyan történik a tanulás folyamatában, mire azzá válsz, ami utána milyen lehetőségeid vannak, miket lehet csinálni, merre felé lehet járni, és ezzel szerintem megfertőzött. És én rájöttem, hogy én a jaktozás világában is mindig másokon keresztül élem meg annak a dönülségeit. Engem személy szerint nem érdekel a tája vagyok. Mindig mesélem az emberek, hogy a Gibraltáron kávéztem reggel, délután már Madridban voltam, este Pesten szálltam le a géppel. Ettől az emberek úgy hanyat vágódnak, én meg nem. Mert nekem nem ez az aspektus az, ami érdekes. Nekem az az érdekes, amikor látom valakit keresztül, hogy ő megéri ezt az örömet, hogy ő most egy jakton lehetett, vagy van neki egy saját jaktja, vagy valami történt vele, ami nem annyira hétköznapi, és megélhet valami olyat, amit nem mindenki. Mind a két munkának, amely párhuzamot húztam így én magam vele, nyilván az egyik legizgalmasabb specifikuma, hogy nem munkaidős. Nem az van, hogy én 8-tól 4-ig dolgozok, és ott utána jön a saját szabad világom és a szabad akaratom által beosztott időm, hanem mind a kettő nagyon flexibilis. Mindig dolgozol, és soha nem dolgozol. Mindig azt szerettem, hogy nekem nem egyformák a napjai, hogy nem minden ugyanúgy indul, és ugyanúgy fejeződik be, mert karakteremből kifolyólag nem szeretem a monotóniát. És akkor ez volt az egyik legizgalmasabb aspektus ennek az egész jaktozásnak, hogy ez se vajon. Teljesen magadra vagy utalva, teljesen a saját képességedre vagy utalva. Ilyenkor megmutatkozik az, hogy egy-egy generáció vagy egy-egy közeg mennyire más és más embereket termel ki. Ezt tudom magamról. Én az a generáció vagyok, akiknek a szülei azok 4 műszakban dolgoztak gyárakban. Édesanyád délelőtt, édesapám délután, ők ketten is akkor találkoztak, amikor így a gyárnak a kapujában elmentek egymás mellett, az egyik kifelé ment, a másik befelé. De a gyerek ez úgy nőtt föl, hogy nem tette senki sem a reggelit elébe az asztalra, vagy nem határozta meg, hogy mikor van a tanulóideje, mert nem volt ott a szülő, hanem magunkra voltunk utalva. És ez egyfajta önállóságot azért megtanít, probléma megoldást megtanít. Ez az én generációm, ez ettől másabb. Mi van a következő generáció, valami mástól másabb, nem mondom azt, hogy bezzeg az, mert a legjobb, nem. De ez adott egyfajta specifikus dolgot, és ez most jön ki, amikor a jakton vagyok, mert látom a különbségeket, hogy valaki probléma megoldó képességgel rendelkezik-e, vagy pedig leragad az első problémánál, mert ez a fajta készsége nem alakult ki. És én örömmel tapasztaltam, hogy jaj, te jó, én az a generáció vagyok, akinek ez megvan. Ugyanis ott kint, arra vagy utalva. Arra vagy utalva, vagy megold. És én élvezem azt a fajta fölállást ezen a hajón.
1: Hogy szerezted meg a jogosítványt, hogyha egyáltalán így mondják.
0: A víznek nagyon furcsa szabályai vannak. Mai napig is, hogyha van valakinek elég pénze ahhoz, hogy megvesz magának egy jaktot, azt ő bármiféle engedély nélkül vezetheti. Egész idő, hogy valami probléma nem fog történni, de dolgozni ebben a szakmában viszont csak hivatalos licenszekkel, tehát engedélyekkel lehet, aminek megvan a saját procedúrája, tehát egy ilyen felmenő rendszerű formája van neki, hogy le kell tenni az alapvizsgát, ami ugye nyilván azt igazolja, hogy én életemben egyáltalán voltam jaktot. Tudom, hogy azt a kötelet, ha megkúzom a vitorláson, mi fog történni. Tudom, hogy mik a játékszabályok, ha erről jön, akkor kinek van előnye, ha arról jön, kinek van előnye, mik a potenciális veszélyforrások, hogyan tudok kivinni egy ilyen járművet, majd visszahozni biztonságosan is a rajta lévő embereket. Ez egy introdukcióval kezdődik, ez egy mindössze 4 napos találkozás, amivel az ember már a kezébe kaphat egy licencet. De az anyában még nem dolgozhat, viszont ahogy az egyik instruktorom mondta, már tud embert ölni, mert azért egy 4 napos kurzussal nyilván az ember még nem biztos, hogy bevállalja azt, hogy kiviszed 40 tonnás hajót, bár engedélye van rá, hogy megteheti, nappal 5 mérföld alatt parttól. És akkor a következő lépés az, ami már egy hetes kívülákra is engedélyt ad, a következő lépés, ami 50 mérföldet ad a parttól, aztán az ember, mikor leteszi az első nagy vizsgát, az már 150 mérföldet ad a parttól. Én még ezen is túllőttem, mert nekem úgynevezett Ocean Yachtmaster engedélyem van, ami a világ összes vizére érvényes, tehát ha már megcsinálom, úgy voltam vele, akkor meg az összeset. Ehhez egy suriken, mellett, én konkrétan az enyémet azt Angliában végeztem, vannak világon jobb és kevésbé jobb hajós nemzetek. Ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy a régi Görögországban rengeteget hajóztak, ma is legenda számban menő kikötők voltak már a régi Görögországban, de ők például ebben megváltoztak, tehát ma már jaktin szempontjából nem egy olyan nagy hatalom, de mondjuk Anglia még mindig van, Lengyelország még mindig van, Norvégia például még mindig az. Én az enyémet Angliában csináltam meg, mert a vizek sem mindenhol egyformák, ugye van árapályos víz, és van víz, ami nem van mozdult, nem megy valaki a horvát tengerpart, és a sziklákat megnézi, látja a csíkot, ameddig leszokott menni, meg látja a csíkot, ameddig felszokott emelkedni, ez egy ilyen jelentéktelen mennyiség, észre se veszed. Magyarán az a víz nem is sodorja a hajót sem, mert nem érzed a vízmozgást. Na de Angliában ez a helyzet más, ott eltűnik alattad 6-7-8 méter víz, tehát ergo az a víz folyamatosan mozgásban van. Tehát nem csak a szél, tehát az áramlatok fogják mozdítani a hajót, hanem az árapálynak az állandó mozgása is. Ez még inkább komplikálja az ottani engedély megszerzését, hogy az árapályos vízre van kitalálva, miközben ezt meg lehet csinálni hétköznapi vízre is. Én az árapályosra csináltam meg, szándékosan választottam, hogy nehéz legyen. Angliában 40-45 percenként teljesen megváltozik az időjárás, mert ugye az Atlanti-óceán fölött alakulnak ki a különböző frontütközések, és ez mindig egy picit északra mozduló irányjal, mindig Anglia fölött szokott kulminálni. Ezért olyan nyomorult az idő náluk, hogy mindig esik, vagy fúj, vagy kisüt a nap, meg emberek rövidnadrágba mennek, akkor is kell, amikor 12 fok van és zuhog az eső, mert tudják, hogy fél óra múlva meg már kisok sütni a nap. Vagy náluk ez így nagyon gyorsan változik, ami ugye lehetőséget ad arra, hogy én mindenféle időjárási körülmények között vezetessek jaktot, vagy tanuljam ezt a szakmát, ezért nagyon jó ott.
1: Merre jártál már a nagyvilágban, és hogy néz ki egy ilyen utat? Mennyi ideig vagy a vizen? Mennyit vezetsz? Vagy hogy néz ez ki?
0: Két kategória van, hogy az ember egy magántulajdonosnál dolgozik, aki vásárolt magának egy jachtot, ő nem annyira szeretné vezetni, mert inkább élvezni szeretné a családjával, barátjával eltöltött időt, le a felelősség legyen valaki más, annak dolgozok, vagy úgynevezett charter cégeknek dolgozok, amiket ki lehet bérelni, napi bérléssel, félnapos bérléssel, egy hetes bérléssel, egy hónapos bérléssel, teljesen mindegy, de a vendég az mint egy hotelt használja ezt a jachtot, csak éppen mozgunk és izgalmas helyzetekbe kerülünk. Ez a két aspektusa van, privát és charter. Mind a kettő izgalmas, mind a kettőnek megvannak az előnyei, nyilván a hátrányai is. Ez a munka nem olyan, az emberek 60%-a utálja a munkát, ahová ugye elmegy naponta dolgozni, és alig várja, hogy a kettő óra kicsöngessen, csak elmessen haza és elszabadulhasson a saját világába, de a jaktokon ez nem így van. Nem tud hova menni, nem lehet letenni a munkát, ez nem úgy működik. Ezért a magántulajdoni jaktoknál nagyon fontos, hogy kijöjjünk a tulajdonossal. A charter világában ez nem így van. Hát a fárasztó vagy idegesítő vendég úgyis elfűz egy fél nap múlva, vagy egy lét múlva, tehát jön a másik, majd az izgalmas. Lesz. Ott meg viszont nincs meg az állandóság. Dolgoztam például Tajföldön, bejártuk Tajföldöt, Malajziát, Szingapurt, dolgoztam egy érdekes iskolahajón is, amit ilyen régi kalandfilmekben szoktunk látni, egy fából van, szögletes vitorlája van, mindig 15-20-an húzzák fel a vitorlát rajta, meg szaladnak fel a zárbócra. Mi megmutatjuk azt, hogy milyen az, amikor tengervízzel fel kell súrolni a padlót, vagy milyen az, amikor egymásra kell főzni, vagy milyen az, amikor fogod a másik grabancát, mert a korlátnál hány ugyanis tengeri beteg. De ugyanúgy dolgoztam már abban az úgynevezett jet set világban, amit így a filmekben látunk, a James Bond filmekben, hogy elsúran egy Sunseeker jacht, nem azt mondom, hogy engem feltétlenül ez a része van az leginkább, de ilyen is volt már az életemben.
1: Hol és mikor az?
0: Volt már olyan is, az egyik első kapitányi munkám az volt, mert egy 16 méteres jachton volt, a négy kabinja volt, a stewardessem lakott a úgynevezett crew quarterbe, ami úgy képzeld el, hogy egy kis luk, lemászol van benne egy platyó, meg egy ágy, azt ő használta, és én kinn aludtam a fedélzeten. De ez Görögországban nem probléma, mert ott olyan kiszámítható idő van, hogy meg fiatalabb voltam. Még lehet, hogy most már nem vállalnék be egy ilyen dolgot, de van, amikor van saját kabinod, van, amikor osztod a legénység különböző részébe, de általában ne képzelje luxus körülményeket, a luxus körülmény az a tulajdonosnak van.
1: És a Petőfi 200-es évben pár évvel ezelőtt csináltál versenyeókat a jachton, az irodalom hogy hísérte ezen az utat?
0: Viszem magammal nem fizikailag a verses kötetét, hanem a költészetnek a szeretetét, és hát szembennek egy jaktor rengeteg ideje van elmerülni magába, gondolkodni. Néha úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy egy-egy ilyen hajóút az olyan, mint egy kis kaminó. Nem mozog föltétlenül, vannak benne elég hosszú off-periódusok, és ebben az időszakban, amikor off-periódus van, akkor nagyon sok időm van gondolkodni, meg elmélyülni. És konkrétan a Petőfi is úgy jött, hogy igen, Petőfi év volt, megláttam valami fölvételt, ami nem a nagyon tetszett, elővettem a webkapot, vagy a mobiltelefonom kameráját, kinyitottam a Google-on a verset, és belemondtam a kamerába, és rájöttem, hogy nem rájöttem, mert tudtam, ezt eddig is voltak már ennek formái korábban is, a mobil vers című sorozat annak idején, az egyik magyarországi televízió, amit nagyon szerettem formában, hogy verset igazából bárhol lehet mondani, ez tovább is meggyőződésem. A tömör formája miatt pont Sanremo-ban voltam, nem voltam nagyon sok dolgom a hajóval, minden este kiültem a partra, néztem a naplementét, és elolvastam Petőfinek az összes versét, majd kiírtam, hogy melyikeket tartom érdemesnek arra, hogy a saját szórakoztatásomra fölmondjam kamerámat. De csináltam mellett is, hogy például a gépházban valami munka közben Adit mutatom. Ilyenek is voltak már. Vagy Vas Albertet, amikor nagyon elfogadt a nosztalgia. Van, amikor ilyen kicsit ilyen terápia hatása van számomra, van, amikor csak a közlésvágy, van, amikor ugye nyilván már nem vagyok színész, egy ideje is hiányzik a kreatív vagy az alkotói munka, hogy ezért fogok hozzá. Azt nem mondhatnám, hogy ezt állandóan csinálom, de el szokott periódusosan kapni, és ez mindig valami más indítatásból történik. Oda-vissza elviszek vele valamit.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mes Attila vajdasági színművészt hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az Európa Rádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz hétvégén felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Magyar Péter saját Facebook oldalán reagált az ellenzéki párt szombati felhívására. Akkor azt írta, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és ennek így kell maradnia a jövőben is. Az Európai Unió június 12-én hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktuma minden tagállam számára szigorúan kötelező szabályokat ír elő a szolidaritási rendszer keretében. A kormányoknak át kell venniük menedékkérőket vagy elutasítás esetén pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat. A rendszerben 2026-ra összesen 21 ezer menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az Európai Unió rendelkezésére állhat. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A kormány Facebook oldalán azt közölte, az ETDR visszaállításával a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. A kormány közösségi oldalán azt írták, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, írták a kormány Facebook oldalán. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A Nébih honlapján közzétett közlemény szerint az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által életre hívott Élelmiszerbiztonsági Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, melyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták, az élelmiszer eredetű megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mind olyan egyszerű alapszabály, melyek betartása a fogyasztók egészségét védi. A Nébih kampányában a Világnap idei üzenetével összhangban a megelőzésre, a mindennapokban is alkalmazható tudás átadására helyezi a hangsúlyt. A hivatal célja, hogy közérthető, gyakorlatban könnyen alkalmazható tanácsokkal segítse a családokat a biztonságos ételkészítésben, közölték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a Zöldellőt, az Európa Rádió hetente jelentkező környezetvédelmi magazin műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Huszár Kata. Ma elsőként arról szólunk, hogy megkezdődött a Nemzeti Parkok Hete elnevezésű programsorozat. Budapesten a Vajdahunyad várában mutatkozott be hazánk 10 nemzeti parkja a hétvégén, melyek a saját területükön ezen a héten számos programot szerveznek. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság például a Lilafüredi Szent István barlangban speciális hosszú túrára várja az érdeklődőket. A témával kapcsolatban majd Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét kérdezzük.
2: A Nemzeti Parkok hetének mindig az a célja, hogy egyrészt a nemzeti parkok megmutassák magukat a nagy közönség számára, hiszen ha nem látogató központokban járnak a lakosság, akkor nem nagyon találkoznak a természetvédelemmel gyakorlatilag négy szem közt, és itt meg tudjuk mutatni magunkat ezeken a rendezvényeken, milyen munkát végzünk, mit csinálunk, tehát gyakorlatilag előjövünk, és így találkozik velünk a lakosság. Egyébként itt élményszerűen, játékosan is tudnak velünk találkozni, nem csak felnőttek, hanem gyermekek számára is programokat szervezünk.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet, Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az új portálról Szépszó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját kérdezzük majd.
3: A Hungaromet már jó ideje szeretné megújítani úgy általában a teljes weboldalát, de most ennek egy kis szeletét választottuk ki, az éghajlati részét, amit egy külön portálba szerveztünk ki. Ez a portál egyrészt összegyűjti azokat a több weboldalon elérhető adatbázisainkat, amiket különböző felhasználók használnak, így nekik nem kell megjegyezniük több weboldalnak a címét, hanem egy helyen meg fogják ezentúl találni őket. Másrészt egy új része ennek az éghajlati portálnak az a térképnézegető, illetve adatokat lehet benne nézegetni, amik az elmúlt 100-120 évnek a mérései alapján, illetve a 21. századra vonatkozó klímaprojekciók alapján adnak egy képet az éghajlatváltozásról. Ez az úgynevezett digitális éghajlati atlasz. És van egy harmadik fontos része, ahol szektorspecifikus szolgáltatások indíthatók, illetve akár így az atlaszon keresztül meg is találhatja maga is, aki szeretné.
1: Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk, számítunk figyelmükre.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, idén 20. alkalommal rendezik meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete elnevezésű programsorozatot. A nyitó rendezvény utáni héten egészen június 14-ig mind a 10 hazai nemzeti parkigazgatóság változatos és izgalmas programokkal várja az ökoturisztikai élmények, geológiai és természetismereti érdekességek iránt érdeklődőket. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság például pénteken a Gortva völgyben szervez túrát, szombaton a Lilafüredi Szent István barlangban speciális hosszú túrával, vasárnap pedig egy szakvezetett természetismereti túrával készülnek a látogatóknak, ez utóbbi a bolygótúra tanösvényem. A további részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét kérdezzük.
2: 20. alkalommal rendezzük meg, illetve rendezik meg a Nemzeti Parkok a minisztérium szervezésében a Magyar Nemzeti Parkok hetét, és én már most egymás után második évben a Vajdahunyod várban van ez az esemény, illetve program sorozat gyakorlatilag. és hát 5-én, június 5-én került megnyitásra maga a rendezvény.
1: Mi a célja egyébként ennek a Magyar Nemzeti Parkok hetének?
2: A Nemzeti Parkok hetének mindig az a célja, hogy egyrészt a nemzeti parkok megmutassák magukat a nagy közönség számára, hiszen ha nem látogatóközpontokban járnak a lakosság, akkor nem nagyon találkoznak a természetvédelemmel gyakorlatilag négy szem közt, és itt meg tudjuk mutatni magunkat ezeken a rendezvényeken, milyen munkát végzünk, mit csinálunk, tehát gyakorlatilag előjövünk, és így találkozik velünk a lakosság. Egyébként itt élményszerűen, játékosan is tudnak velünk találkozni, nem csak felnőttek, hanem gyermekek számára is programokat szervezünk.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy ugye a megnyitó az ugyan Budapest, illetve hát a fő program az ott volt, de ugye a különböző nemzeti parkok különböző programokkal várják az érdeklődőket. Mi lesz itt a Bükki Nemzeti Park igazgatóság gondozásában?
2: Igen, hát a megnyitó nyilván az hétvégén volt, és akkor már voltak konkrét programok. Alapvetően látogató központjainkban is szerveztünk programokat. Itt gyermekek számára külön modulokat, természetvédelmi játékokat szerveztünk, illetve hát a terepenként geotúrák vannak szervezve, amelyet kollégák szakvezetés és nagyon érdekes tematikával szerveztek meg és vezettek le, de ilyenek lesznek egyébként egész héten. A nemzeti parkokat ez konkrétan egy egész hétig tart, de hát nyilván a legnagyobb rendezvények azok most voltak hétvégén, például a Szomolyai Cseresznye Fesztivál, ahol például nagyon különleges szomolyai kaptárköveknél volt szakvezetésünk, vagy a Salgótarján mellett a Gorotva völgyi túra, ami szintén nagyon közkedvelt volt, és most is az volt ezen a hétvégén is, illetve hát a barlangjainkban is, a nagy közönség számára megnyitott barlangjainkban is különleges programokkal vártuk és várjuk a látogatókat. Például a Lilaföldi Szent István barlangban ilyenkor hosszú túrát szervezünk, amely egyébként nem érhető el minden nap egy normál időszakban, vagy a Bükki Csillagdánál szakvezetett természetismereti túrát vezettek a kollégák a Bolygó Túra tanösvényen, ami ráadásul egy nagyon különleges tanösvény, mert bár természeti környezetben van, de mondjuk egy lejárható naprendszer a tematikája gyakorlatilag a tanösvénynek, de hát ezt követően is lesznek még a héten túrák és programok, úgyhogy ezeket a honlapunkon egyébként elérhetőek ezek a programok, és várunk szeretettel minden érdeklődőt.
1: Mi egyébként itt a célközönség tulajdonképpen egy-egy ilyen nemzeti parki heti programsorozaton? Azért ugye több túra lesz, van amelyik barlangi túra, ahogy hallottuk, lesz a Bükki Csillagdánál is. Kiket várnak elsősorban?
2: Hát azért a mi fő célközönségünk azért mindig a családok és a gyermekek, mert amikor megmutatjuk magunkat, akkor azért mindig az a fő célunk, hogy ebben a természetvédelmi tevékenységünkben társakat találjunk a lakosságban. Tehát az edukáció a legfontosabb, és hát a legfontosabb cél pedig az, hogy a gyerekek alakuljon ki olyan kapcsolat vagy attitűd a természet védelméhez, hogy a jövőben társaink legyenek a természet megőrzésében. Úgyhogy a legfontosabb célcsoportunk ezért a család, de természetesen minden érdeklődött szeretettel várunk, mert azért nem mondtunk le a felnőttekről sem, hiszen a felnőttek esetében is nagyon fontos, hogy megértsék azokat a folyamatokat, esetenként a korlátozásokat, amelyek fontosak ahhoz, hogy a jövő nemzedékei számára is megőrizzük a környezetértékeinket.
1: Egy picit beszéljünk, én arra kérem, itt magáról a Bükki Nemzeti Parkról. Mit tudhatunk erről? Egyáltalán mekkora területe, mióta létezik így parkként tulajdonképpen?
2: Január 1-én lesz a Bükki Nemzeti Park megalapításának az 50. évfordulója. Tehát azt mondhatom, hogy ilyen szempontból a Nemzeti Park is jubilál. Ehhez kapcsolatban egyébként megnyílt, szintén a Vajdahunyadvárba Büki Nemzeti Park igazgatóságát bemutató kiállítás, és ez is megtekinthető volt már most a hétvégén is a Nemzeti Parkok hetének nyitó rendezvényén is. Illetve nagyon fontos, azért nem mindenki tudja, hogy a Büki Nemzeti Park és a Büki Nemzeti Park igazgatóság az nem pont ugyanazt takarja, hiszen az igazgatóság működési területe az magában foglalja Nógrád megyét, Heves megyét és Borsod megye egy jelentős részét, tehát nagyon nagy a kiterjedése, és maga az igazgatóság működési területét, hogy ne ilyen pontos számokat mondjak, hanem érzékeltessem a méretét, az gyakorlatilag Magyarország tizedét, területének tizedét lefedi, és hogy így érzékelhető legyen, akkor mondjuk Salgótarjánytól Miskolcon a Sajó vonaláig, vagy majdnem ugye az északi szlovák határtól a Tiszatóig terjedő területet foglalja magában. Ebbe benne van a Mátra, a Borsodi mezőség, a Hevesi Füves puszták, a maga a Bükk, tehát hogy nagyon-nagyon széles és nagyon hatalmas az a terület, amelyre kiterjed az igazgatóság működési területe, míg a Bükki Nemzeti Park az ugye csak a Bükk-hegység erdős területeire terjed ki, és de egyébként ehhez kötődött az igazgatóság megalakulása, hiszen első körben a Büki Nemzeti Park létrehozásához kapcsolódott az igazgatóság életre keltése is.
1: Mennyit változott? Mert hát gondolom azért rengeteg változás történt ez alatt a csak nem 50 év alatt, ugye hallhattuk, hogy januárban lesz az 50. évforduló.
2: Hát egyrészt nagyon sok minden változott a társadalomban és a jogszabályi környezetben. Területi változások is voltak az igazgatóság életében, de nem is ez a legfontosabb. Talán az, hogyha visszagondolunk mondjuk a 70-es évek végére, amikor a Büki Nemzeti Parkot megalapították, akkor például egészen más volt a társadalmi szemlélet a természetvédelmében is. Nem ismertük például bizonyos vegyszereknek a hatásait, hogy hogyan hatnak a természeti környezetre. Ha visszaemlékszünk, akkor egy nagyon erőteljes iparosodás volt mondjuk a Büki Nemzeti Park igazgatóság működési területén is, például Salgótarján, Ósz térsége, Miskolc térsége, tehát hogy egy erős iparosodott környezetben, és akkor még talán nem volt ilyen markánsan megfogalmazva az a vélemény, hogy hogyan kell megőrizzük a természeti környezetünket. Ugyanakkor még nem szembesültünk a klímaváltozás hatásaival is olyan drasztikusan, mint manapság. Nem érzékeltük azt, hogy hogyan melegszik a környezet, és ennek okán például nem voltak a hidrológiai viszonyokban, vagy a vízháztartásban, a természetben olyan problémák még nem keletkeztek meg, amelyek ma már igen. Tehát, és ezekre folyamatosan ki kell alakítani a reakciókat, ki kell alakítani azt, hogy hogyan fogunk majd ezekre válaszolni, és ezeknek meg kell jelennie, és meg kellett jelennie jogszabályokban, meg kellett jelennie konkrét tevékenységekben, és hát azt gondolom, hogy ráadásul most éppen egy olyan időszakot élünk, amikor most nagyon erősen érezzük azt, hogy változtatnunk kell, és az látható és érzékelhető talán akár a kormányzati kommunikációban is, hogy a kormány is most jelentős hangsúlyokat kíván fektetni ezekre az értékekre, ezeknek az értékeknek a megolvására, és hosszú távon is szándéka a nemzeti parkokkal együttműködésben is ezeknek a megoldása, vagy elindulni egy olyan úton, amely ahhoz vezet, hogy megoldások jöjjenek létre.
1: Ugye hazánkban összesen 10 nemzeti park van, ha jól tudom. Hogyan dönt el az, hogy melyik milyen területen van? Mert természetesen mondjuk az a része érthető, hogy ugye a Bükki Nemzeti Parknak a területe, hát az nagyrészt a Bükköt követi. Általában ez volt a körülhatárolás mindenütt?
2: Hát a körülhatárolás az mindig általában egy konkrét nemzeti park központjával indult el, és nyilván ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni egy ilyen igazgatóság, és legyen értelme annak, hogy egy ilyen igazgatóságot létrehoznak, ezért bővítették a területet. De ami nagyon fontos, hogy ugye változtak, amit az előbb kérdezett, időnként a jogszabályok is bizonyos tekintetben, vagy területeken hatóságként funkcionált időnként a nemzeti park, időnként bizonyos területeken ez nem megszűnt. De hát az nagyon fontos tudni, hogy bizonyos beruházásokhoz a mai napig kikérik a Nemzeti Park állásfoglalását, tehát hogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy működési terület szempontjából logikus volt, hogy le kell fedni a Nemzeti Park igazgatósággal a teljes országot, az ország területét, és így össze kell térni. És nyilván ezt racionálisan kellett elosztani, tehát hogy nem lehettek nagyon nagy aránytalanságok így a területekben, de ráadásul ugye a védett területeink, vagy a védett területek, azok nem összefüggő területek. Tehát például egy Bükki Nemzeti Park, bizonyos tájvédelmi körzetek, ezek nem érnek konkrétan össze, tehát az logikus, hogy a működési terület viszont akkor ezt összességében is le kell, hogy fedje.
1: Mit tudhatunk, mi tartozik tulajdonképpen egy nemzeti park igazgatóságnak a feladatai közé? Mert igencsak szertágazó azért ez a munka, ez a tevékenység.
2: Megvan nyilván jogszabályban fogalmazva az igazgatóság feladatrendszer és céljai, de minden tevékenység és minden cél, vagy a célrendszer összességében egy irányba hat. A legfontosabb deklarált cél az a természet megőrzése, fenntartása, vagy hát esetenként ugye a természetes folyamatok visszaállítása, illetve hát a vagyonkezelésében lévő területeken a természetvédelmi kezelés. De azt kell például figyelembe venni, hogy szintén mondjuk a célrendszerben benne van az oktatás, a nevelés is, de hát ez is azért van feladatként megfogalmazva a Nemzeti Park Igazgatóságok felé, mert hogy a végső cél az, hogy ezzel is járuljunk hozzá a természet megőrzéséhez, a természet védelméhez. Tehát, hogy minden feladat a feladatrendszerben ez irányban kell hasson. Nyilván a természetvédelmhez kapcsolódó hatósági feladatok során a kormányhivatalok kikérik a nemzeti parkok állásfoglalását egyes esetekben, beruházások esetén. Tehát vannak ilyen feladatrendszerek, vagy bizonyos védett területeken lévő sporteseményekhez állásfoglalást kérnek tőlünk. Tehát egy elég széles körű nyilván a Nemzeti Park Igazgatóság feladatrendszere, adatbázisokat hoz létre, biotikus adatokat gyűjt, de hát klasszikus rendészeti feladatai is vannak, hogyha úgy tetszik, hiszen a természetvédelmi őrszolgálatnak azon felül, hogy végzi a biotikus adatok gyűjtését, a természeti terület folyamatos monitorozását, feltérképezését, azon kívül arra is figyelnie kell, hogy ne történjenek természetkárosító cselekmények, tehát meg kell óvniuk fizikálisan is gyakorlatilag a természeti környezetet. Magának az igazgatóságnak vannak például szintén természetvédelmhez kapcsolódó olyan feladata is, mint például gémmegőrzés, hiszen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak van állattartó telepe, ahol például a Batúz tanyán furiózó norsztár ménest tart fent, vagy a kárpáti borzeres, ugye a hagyományos magyar fajta, tehát gémmegőrzési feladatokat is végrehajt. Tehát nagyon-nagyon széles körű az igazgatóság feladatrendszere.
1: Nem tudom, hogy a szemléletformálás, illetve a fiatalokkal való foglalkozás az benne volt-e itt a felsorolásban?
2: Hát igen, benne volt. Ez egy nagyon fontos terület, hiszen nagyon fontos az, hogy a felnövekvő generációt, jelenleg az óvodásokat, iskolásokat, de hát emelhetnénk a tétet egészen az egyetemistákig, hogy meg tudjuk szólítani az üzeneteinket, és eljusson hozzájuk az a fontos üzenet, hogy a természeti környezet az nem csak egy esztétikai kérdés, hanem az emberiség fennmaradásának egyik záloga. Tehát a természet formálása, illetve a szemlélet formálása, az oktatása, a környezeti nevelés, maga például a nemzeti parkoknál a természetiskolai rendszer vagy programszolgáltatás az ilyen szempontból nagyon kiemelt feladat ma is, és a jövőben is annak kell lenni, mert ahogy én szoktam mondani, nagyon kiemelten fontos feladat az, hogy megismertessük a lakossággal azt, amit védünk, ezáltal tudjuk megszerettetni, és akkor lesznek társaink a természet védelmében, ha szeretik, amit szeretnek, azokat az értékeket fogják velünk együtt közösen védeni. Ha ez nem történik meg, ha elzárjuk mondjuk ilyen hagyományos porosz rendszerben az értékek megismertetésétől a lakosságot, akkor nagyon nehéz lesz társakká válniuk abban, hogy közösen tudjuk így a természetvédelme érdekében fellépni.
1: Gondolom egyébként mindezen célok elérésében, feladatok ellátásában számos együttműködés is megvalósul.
2: Nagyon sok együttműködés egyébként, nyilván az igazgatóság ...nak is van ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály, ahol környezeti nevelők látnak el feladatot, járnak ki iskolákba, szemléletformáló tevékenységet végeznek aktívan, a Nemzeti Parkok hetére történő kitelepülés is mondjuk egy ilyen feladatrendszer része, de nagyon sok együttműködés van, nekünk együtt kell működnünk az iskolákkal, együtt kell működnünk ilyen szempontból az önkormányzatokkal, hogy csak így cizelláljam például, a látogatók központjaink azok kifejezetten színterei a környezeti nevelésnek, és oda ki kell jussanak például az általános iskolások. Hogyha mondjuk példaként felhozom a Miskolci Szeletepark látogatók központot, akkor az iskolások kijutásához is támogatókat, együttműködő partnereket kell találni, és mondjuk a közlekedési vállalat ez egy ilyen partner, és hogy ingyen tudnak oda az iskolások kijönni, mondjuk ez egy ilyen segítség és támogatása ennek a feladatnak is. De hát együttműködő partnerünk például a Nagycsaládosok Országos Szövetsége is, de a helyi szervezetek, akik szintén partnerek abban, hogy kihozzák oda a családokat, és szintén tudjuk, ha úgy tetszik, környezeti nevelni a családokat, a gyermekeket. Tehát, hogy nagyon fontos az, amiben én hiszek, a jelenlét, és hogy ott kell lenni mindenhol, megmutatni magunkat, együttműködéseket kötni, de nem csak az általános iskolákkal, a középiskolákkal, az egyetemekkel, és nem csak az oktatás, edukáció okán, hanem nyilván a konkrét kutatási feladatok támogatása vagy a közös végzése érdekében. Tehát az együttműködésekben én hiszek, azt gondolom, hogy bármilyen társadalmi fontos feladatot, feladatrendszert, azt nem lehet magányos farkasként űzni, hanem ott hálózatosan, széleskörű együttműködéssel tudunk eredményeket elérni.
1: Már csak annyit mondjunk egy picit a munkatársakról. Mit lehet tudni? Természetesen ugye név szerint senkit sem lehet megemlíteni, hiszen azért rengetegen dolgoznak ugye itt az igazgatóságnál, de valahogy ők mindig kimaradnak egy-egy riportból. Itt ugye már beszéltünk azért néhány gondolatot magukról, a programokról, amelyet a Magyar Nemzeti Parkok Hete kapcsán is szervez a Büki Nemzeti Park Igazgatóság, illetve hát magáról a parkról is megtudhattunk már néhány gondolatot, de én arra kérem, a munkatársak sem maradjanak azért ki, ha legalább néhány gondolatot tudunk róluk is ejteni.
2: Nagyon fantasztikus kollégákkal dolgozunk együtt a Nemzeti Park Igazgatóságon, és gyakorlatilag minden szakterületre elmondható, hogy nagy tudással és nagy elhivatottsággal dolgozó kollégák vesznek minket körül az igazgatóságon. Én azt gondolom, hogy ezt a szakmát nem is lehet elhivatottság nélkül csinálni. Így gyakorlatilag mondhatom, hogy ez egy misszió. Egy olyan attitűddel, egy olyan elhivatottsággal kell rendelkezni a természet iránt, ami, hogyha nincs benne valakivel, akkor nem tudja hosszú távon ezt a munkát csinálni, és bármelyik szakterületet említhetném, ilyen például a környezeti nevelés, tehát hogy aki a gyerekeket nem szereti, nem találja velük meg a hangot, és mellette pedig nem missziója a természetvédelem, akkor ő nem tud hosszú távon nálunk dolgozni, nem fogja magát komfortosan érezni, de a természetvédelmi őrszolgált és a természet szeretete az, hogy kint végez munkát, ugyanakkor az adminisztrációs feladatokat is el tudja végezni, és a szakterületéhez pedig kiválóan ért. Ezek olyan fontos dolgok nálunk, hogy anélkül nem lehet érvényesülni, de mondom még egyszer, azért a legfontosabb az, hogy nagy tudású és fantasztikus elhivatottságú kollégák vesznek minket körül, és ilyen környezetben nagyon jó dolgozni. A igazgatóság honlapján és a közösségi oldalainkon folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a programjainkról. Látogatóközpontjainkban mindig várunk mindenkit szeretettel, Ipolytarnóztól a Bükki csillagdán keresztül a barlangjaink, kíg a Szeretapark látogatóközpontban, és azt gondolom, hogy tematikus programjaink, túráink azok olyan plusz élményt tudnak adni a kirándulásokhoz, hogy érdemes igénybe venni, és ezeket gyakorlatilag lejárni úgy, hogy szakértő kollégák mutatják be az adott területet.
1: És hát ahogy hallhatták ugye kedves hallgatóink, hogy itt a Magyar Nemzeti Parkok hete kapcsán még plusz események is lesznek egészen június 14-e vasárnapig. Én pedig Bíró Tibornak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjének köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Én köszönöm, hogy elmondhattam.

megálltam. Az arcom úgy égett, mintha tüzes kemence szájánál állanék. A szívem lükögve vert. Nem mertem felnézni, csak álltam, mintha valami gonoszságot követtem volna el, s büntető bíró előtt állanék. Egyszer csak hallom, hogy közeledik. A virágon. Akkor ránéztem. Ő is felnézett, mikor hozzám ért. A szeme. A nap így nyilal át az erdő lombjain. A lelkemben nyilalt a szeme sugara, s a lelkem egyszerre fénnyel és zenével telt meg. Néztem káprázó szemmel, boldog szomorún. De a szeme rajtam csak addig állt, míg megint pillantott. Aztán föllépkedett a lépcsőkön. Szinte kábultan néztem utána. Csak mikor már eltűnt, akkor gondoltam arra, hogy valamelyik hun leszúrhat ezért a tettemért. De nem bántott senki. A lovasok egykedvűen beszélgettek tovább. Csak a vén őr nézett, de az is egykedvűen. Vélte talán, hogy parancsot teljesítettem. Úgy indultam vissza, mint aki részeg. A falu végén gyermekkiáltást hallok mögöttem. Hé, hé, szolga! Megfordulok. A kisrableányt látom, aki emőke előtt az utat hintette, nekem integet. Értesz-e, hunul? Lihegi. Értek. Felelem, mint aki álomból ocsúdik. Keveset. A kisasszony azt mondta, hogy jár vissza, add valamit a szolgálatodért. És nevetett. Csúnya véznak is barna leány volt, és arca piszkos is, kis szemtelen. Mondd meg a kisasszonyodnak, feleltem méltóságosan, hogy én szolga nem vagyok. Úr se vagyok, az igaz, de szolga se vagyok. És az én nevem Zéta. S nagy büszkén elléptem. Hatodik fejezet. Mikorra visszaérkeztem, az urak már az ebédnél feküdtek, s a borjú pecsenye illata betöltötte a levegőt. Priskosz a tekintetével kérdezett. Annyira ismertük egymás gondolatát, hogy néha nem is kellett beszélnünk. A tekintete azt kérdezte. Mit szólt a királyné? Szívesen fogadta-e a virágot? Az én nyelvemen soha nem született még hazugság. Priskosz belém nevelte, hogy a hazugság utálatosabb minden más mocsoknál, s én magam is megvetettem minden embert, akit hazugnak ismertem. A királyné, feleltem elnézve a feje fölött, nem beszélt ugyan velem, de köszönetét küldi. Vártam, hogy a föld megrázkódik erre a hazugságomra, vagy hogy a nyelvem kiszakad gyökerestül, de egyik se történt. Az urak vidáman beszélgettek tovább, és én is leültem a sátor elé zavartan és piszkos lélekkel, hogy ebédeljek. Azon az éjjelen rosszul aludtam. A gazdám is nyugtalan, mióta Hunniában járunk. Én csak azóta, hogy azt a leányt láttam. Nincs se éjjelem, se nappalom. Éjfél felé azt gondoltam, javában alszik már a gazdám, mikor egyszer csak megszólal. Mi bajod? Miért sírsz? Ki ütött meg? A kérdése annyira meglepett, hogy percekig nem szólhattam. Ó, uram, feleltem végre. Én igen szerencsétlen vagyok. Ki bántott? S hogy erre nem feleltem, felült az ágyában. Bizonnyal mondom, hogy akárki bántott, megkeserüli. Nem bántott engem senki, uram, csak éppen elgondolkodtam a sorsomon. A sorsodon? Döbbent rám a gazdám. Hát olyan síratni való a te sorsod. Ne érts félre, uram. A te jóságod éltető napfényen nekem, és én meg sem érdemlem, hogy rám nézz. De ha elgondolom, hogy már gyermekkoromban szolgaságra kerültem, és hogy hiába szabadítottál föl, csak szegény ördög az én nevem, abba hagytam. Éreztem, hogy a gazdám csodálkozik a szavaimon, és hogy

0: én bolondokat beszélek. S valóban némi hallgatás után az uram megszólalt. Azt hittem, ismerlek téged, Zéta fiam. Hiszen úgy láttam a növekedésedet, mint azét a ciprusét, amelyet aznap ültettem, amikor téged magamhoz váltottalak. De ebben az órában nem ösmerek rád, Zéta. Nem tudom, micsoda gondolatok kavarodnak a lelkedben. És elhallgatott, elaludt. Én meg azon gondolkoztam, miket hazudjak holnap. Azt mondom majd, hogy rosszat álmodtam, bika üldözött és tiport álmomban. Eközben néztem a csillagokat a sátornyíláson át, és néztem Emőkét. Mert ha behunyom a szememet, mindig őt látom. Látom, amint fehér szoknyában, piros csizmában, aprón lépked a gyalogúton, és ahogy hozzám érkezik, reám emeli méltóságos, fekete szép szemét. Hetedik fejezet. Alig pityjmallott, felkürtöltek. Maximinus rendelte, hogy hajnalban induljunk a további útunkra. Álmatlanságtól zavaros fejjel kötöztem össze az ágynemünket, és segítettem a sátor elbontásában. De aztán mégis szakadt néhány percem, hogy beleugorhattam a tóba, és megfrissülhettem a vizében. Aztán hát, lóra.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén. A bogyós gyümölcskertész Szent Péteres
4: Erdős.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
4: Foszti fiú esete. Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információ igényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölte az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos. Évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. A házelnök hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elején benyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek. Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába, írta a Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés a megszokottaknak megfelelően kora délután kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. A döntéshozatalok során megválaszthatja az országgyűlés a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetői tagjait. Szavaznak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelősei, továbbá a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról. A Tisza párt által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportnak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal is csökkenhet. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolatak közelében, tájékoztatott az önkormányzat. A közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A denevérek és kis énekes madarak számára kihelyezett odukkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, melyek a repülő rovarok, különösen a csípő szúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. A projekt részeként csaknem 500 madár és denevér odut, vércsenádát és kuvik odut telepítenek. Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Máji, a Muhi, a Nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Máji Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobakterium burjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége, különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. kedden fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, Rádió Arénájának vendége. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm, hogy itt látok.
1: Lehel László alapító elnök a 25. évi beszámoló elfogadása után adta át a stafétabotot. Összefüggésben áll a kormányváltással bármilyen szálon, vagy tervezett folyamat volt?
2: Azt hiszem, hogy a kettő egyszerre igaz. 35 évről van egyébként most már szó, 1991-ben alakult az Ökumenikus Segélyszervezet, és azóta valóban Lehel László volt az, aki építette és vezette ezt a szervezetet, és évekkel ezelőtt elkezdődött egy tervezett generációváltás. Ugye, anélkül, hogy mondanék életkorokat, kettőnk között 35 év van, tehát időszerű volt az, hogy előbb-utóbb megtörténik ez a staféta átadás, és ez először úgy történt, hogy én elnökhelyettes lettem, utána ügyvezetőigazgatóként az elmúlt két évben már az operatív irányítását én végeztem a szervezetnek, és az idei 35. ünnepi közgyűlés tűnt egy olyan pillanatnak, amikor ez a staféta átadás megtörtént. És azt gondolom az, hogy közben a társadalmi változások többek között a kormányváltás is megtörtént, az csak tovább erősítette ezt a pillanatot, ezt a kairoszt, hiszen egy ilyen kormányváltás egy olyan szervezet esetében, amely sok minisztériummal, területtel dolgozik egyszerre a nemzetközi és a hazai munkában. Egy ilyen nagy váltás az nyilván egy újfajta építkezést jelent, egy új stratégiai időszakot, és azt gondolom, hogy ilyenkor talán jó pillanat lehet az, hogy tiszta lappal induljon a szervezet, és egy új vezetővel kezdhesse meg a kapcsolatépítést.
1: Azt látják már, hogy az új kormányzattal milyen együttműködésre fognak törekedni. Nagyon-nagyon sok olyan programjuk van, amelyeket még az előző kormányokkal kezdtek el csinálni, hát 35 évesek. Most látják, hogy kikkel kell majd tárgyalni?
2: Először is a 35 év azért az megtanítja egy szervezetnek szerintem azt, hogy a mindenkori kormánnyal kell együtt működni, és egy segélyszervezet, aminek az van a nevében, hogy ökumenikus, és ez az a legfontosabb alapértéke, azért az olyan értékekkel kell és fekszik minden nap, és olyan értékek alapján működik, amelyek messze felett állnak a politikai megosztottságnak. Maga az ökumenikus érték szerintem kevéssé hangsúlyos érték ma a társadalomban. Én nekem nagyon sokat jelent személyesen is, egy olyan családból jövök, evangélikus lelkész családból, feleségem református katolikus egyetemre jártam, és folytathatnám. Én egész életemben azt tapasztaltam meg, hogy amikor felül tudunk emelkedni a megosztottságon, akkor sokkal többre vagyunk képesek. És ez így van az ökumenikus segélyszervezet esetében a politikával is. Nagyon sok esetben tapasztaltuk meg azt, hogy akár több politikai oldal össze tud fogni, több szektor össze tud fogni. Tehát nem csak felekezeti különbségeket jelentett az ökumenizmus, vagy az ökumenikus, hanem azt, hogy a megosztottságokon felül emelkedünk. És így magának a segélyszervezetnek az értékei, a szolidaritás, a keresztény szolidaritás, az átívelt sok-sok kormányzati időszakon és kormányon. Én azt gondolom, hogy most egy olyan pillanatban vagyunk, amikor még egy picit ködben autózik mindenki, tehát látjuk a következő lépéseket, látjuk azt most már talán lassan, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot, hol. Sok az ismerős arc azért, hiszen egy kis ország vagyunk, és a szakmából érkező államtitkárokat azért ismerjük, a vezetők között sokan vannak olyanok, akár miniszterek között is, akikkel dolgoztunk korábban vállalati szektorban, vagy máshol. Tehát én azt gondolom, hogy az ökumenikus segélyszervezetet ismerik, de talán most még a mai napon, ahogy beszélünk, nem lehet arról beszélni, hogy a kormányzatnak a top 10 tendője között lenne, hogy a segélyszervezetekkel vegye fel a kapcsolatot. A magunk részéről megvan a nyitottság, és valóban nem egy terület, hanem sok terület az, ahol mi kapcsolódunk a mindenkori kormányzathoz.
1: A programok, amelyeket visznek, jelenlétprogram, az iskolaprogram, az intézményi program, a családsegítés, rengeteg van. Ezeknek a folyamatossága az biztosított?
2: Egy segélyszervezetnek van két éves stratégiája, és van éves terve. A két éves stratégiánk az 25-26-os, az ott elindított projekteket, folyamatokat, azokat visszük tovább, és van egyfajta stratégiai nyugalom most nálunk. Én erre intettem minden kollégát itt akár a vezetőváltás kapcsán is, hogy semmi kapkodásra nincsen oka a szervezetnek. Az idei programjaink azok mennek tovább. Közben már elkezdünk tervezni egy 27-28-as stratégiát, illetve nézzük azt, hogy akár az új kormányzatnak a hangsúlyváltoztatásai, vagy bármilyen más társadalmi változás, vagy nemzetközi változás, az milyen azonnali reagálást, vagy akciótervet vár el az ökumenikus segélyszervezettől. Ugye egyébként egy segélyszervezetnek a munkája amúgy is egyfajta elegye a tervezhető, meg a nem tervezhető munkának. Tehát vannak intézményeink, több mint 50 intézményünk van országszerte, azoknak a működése az állami normatívákból, plusz adományokból, pályázatokból van, és folyamatosan működnek az év 365 napján. És közben bármikor kitörhet egy háború, mint ahogy sajnos történt ez 2022-ben, vagy egy járvány, vagy egy földrengés Törökországban, vagy Haitin, vagy bárhol, ahogy az elmúlt évtizedekben sokszor tapasztaltuk, és akkor bizony egy segélyszervezetnek a stratégiát ide vagy oda azonnal kell reagálnia, és bekerül egy új elem, és át kell akár rendeződni egy picit, allokálni új erőforrásokat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy segélyszervezet alapvetően hozzá van szokva a rugalmas működéshez.
1: De ha jól értem, akkor mondjuk Biatorbágy és Pátyot az iskolák, az egy teljesen más kassa, mint amiből el kell menni Haitira.
2: Az ökumenikus segélyszervezetnek nagyon szertágazó a működése, és az első olyan magyar civil szervezet voltunk, akiket a KPMG auditált 2000 óta, tehát 26 éve a szervezet teljes működését a legszigorúbb nemzetközi könyvvizsgálatnak vetjük alá minden évben, most is így volt ez tavasszal a közgyűlés előtt, ott ülnek hetekig a könyvvizsgálók, és egyenként átnézik a tételeket. Nagyon nagy nemzetközi programokról van itt szó, tehát csak az ukrajnai segélyprogramunknak a kb. A 65%-a az nemzetközi forrás, 35% kormányzati forrás, tehát mindent ellenőriz a KPMG, és nagyon-nagyon fontos az, hogy az adomány, hogyha bejön, a támogatása bejön, az ott kerül felhasználásra, ahova adták. Ezt ellenőrzi tulajdonképpen a könyvvizsgáló. És ilyen értelemben a válaszom igen, teljesen más kassa akár az oktatási portfólió, a szociális intézmények, vagy egy konkrét segélyakció, segélyprogram, vagy egy nemzetközi fejlesztési program.
1: KPMG marad?
2: Természetesen.
1: Auditornak?
2: Természetesen.
1: Tehát az a pecsét továbbra is a KPMG pecsétjét kell majd keresnünk, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy mennyire átlátható az ökumenikus segélyszervezet működése.
2: Az átláthatóságnak az egyik záloga az a könyvvizsgálat. A másik az azt hiszem az a nagyon erőteljes kommunikáció és visszacsatolás, amit az ökumenikus segélyszervezet végez kezdetektől, hogy nem csak kérünk az adományozóktól, hanem vissza is csatolunk, hogy mi történik azzal az iskola kezdésre adott pénzzel, mi történik azzal az árvízi károsultakat támogató pénzzel, tehát teljes transzparencia van, és ma talán ennek sokkal nagyobb az eszköztára, mint valaha volt, a közösségi médián keresztül akár élőbe tudjuk mutatni azt, hogy hogyan töltjük meg az iskolatáskákat mondjuk egy segélyakcióba, vagy éppen hol vagyunk és mit csinálunk. Sokkal nagyobb talán ma a zaj, de sokkal nagyobb a lehetőség is az arra, hogy aki viszont szeretné követni az adott szervezetet, azt tudja követni.
1: Kommunikációs szakember is, mert hogy az ökumenikus segélyszervezet kommunikációs igazgatója is volt. Hogy kell úgy belőni egy segélyszervezet kommunikációját, hogy se kevés ne legyen, tehát tudjanak róla az emberek, se sok ne legyen, mert az sem feltétlenül jó, ha sok, mert akkor megkérdezik az emberek, hogy könyörgöm, ezt miért nem az állam csinálja?
2: Amikor én kommunikációs igazgató lettem 2011-ben, akkor sokat gondolkodtunk és picit kísérleteztünk is, például a tekintetben, hogy hány adománygyűjtő kampányt lehet egy évben hatékonyan megcsinálni. Mert nem biztos, hogy az a hatékony, hogyha évi 12-t csinálunk, mert az adományozó azt fogja már egy idő után tapasztalni, mintha jönne a villanyszámla, hogy na már megint küldtek egy csekket, megint fizessek.
1: Olyan, mint fizess. Az adó.
2: Mi azt tapasztaltuk, hogy vannak olyan témák, amik képesek megmozgatni az embereket, és vannak olyan időszakok, amikor talán könnyen megszólítani az embereket. Nem árulok el titkot, ilyen például az adventi időszak, nem véletlen, hogy tavaly már a 30. alkalommal indítottuk el az adventi adománygyűjtésünket, ami ma már a legnagyobb országos pénzadománygyűjtés és összefogás, vagy például egy iskolakezdési időszak, vagy amikor a nyári táborokra gyűjtünk. Ezek fontos időszakok, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben beesik egy-egy olyan katasztrófa, vagy rendkívüli helyzet, tavaly ugye pont a parajdi sóbánya ügye, meg a háromszék járvíz, tehát hogy mindig van még ehhez egy-két olyan eset, amikor szintén a társadalomhoz kell, hogy forduljunk. Ami meg a kommunikációt illeti, az, hogy mi folyamatosan mutassuk azt, hogy milyen munkát végzünk, ez a normális, tehát ez a mindennapokban ott van, és szerintem elvárás ez, egy segélyszervezet, az ökumenikus segélyszervezet az egy közösség, és ennek a közösségnek a tagjai munkatársak, az önkéntesek, több mint 1000 önkéntesünk van, a vállalati partnerek, az adományozók, több 10 000 rendszeres magánadományozónk van. Én azt hiszem, hogy közülük azért vannak, akik nagyon intenzíven érdeklődnek, és szeretik követni, és szeretnek a részévé válni, akár egy megosztással, és büszkék rá, hogy igen, én is ezt támogatom. Az, hogy a sajtó milyen gyakran foglalkozik velünk, abban elég sztereotípa szerintem a helyzet, én azt látom. Tehát megvan azok az ügyek, igen, azok az időszakok, amikor hirtelen felfedezzük, hogy vannak rászorulók. Én azt hiszem, hogy az egyik feladatunk, hogy arra felhívjuk a figyelmet, hogy az év 365 napján van szükség erre a munkára.
1: Hogy kell kalibrálni a segítség mértékét? Például a parajdi sóbánya katasztrófája az az ott élő embereknek konkrét katasztrófa. Nincs az a pénz, amivel az eredeti állapotot helyre lehetne állítani, mert a bánya meg a megélhetésük sós víz alatt van, mind a mai napig.
2: Én azt hiszem, hogy itt nagyon izgalmas az a kérdés, amit előbb tett fel, hogy az állammal való együttműködés, és hol van az állam szerepe, és hol van egy segélyszervezet szerepe. Például a Parajdi esetben ott nagyon fontos volt ezt a vonalat meghúznunk, hogy mi az, ami a román államnak a feladata, és nem mi fogjuk kihozni a bányát a víz alól, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy egy segélyszervezet kimegy, mi is akkor személyesen kimentünk a szervezetnek a szakértői csapatával és vezetőivel, és leültünk tárgyalni a polgármesterrel, leültünk a helyi közösséggel, felméréseket végeztünk, és megnéztük azt, hogy hol tud hiánypótó lenni. És például Parajdon azt mondta a polgármester, hogy most nekik az lenne a legnagyobb segítség, hogy igen, vannak családok, akik azonnali megsegítésnek örülnek, mert most nagy a hirtelen kiesés a bevételekben. De például, hogyha gyerektáborokat szerveznénk, mert arra most biztos nem marad a családoknak pénze, és akkor elkezdtünk gyerektáborokat szervezni, jöttek Magyarországra gyerekek, sőt, még idén is fognak jönni. Vagy például az árvíz esetében ott pedig azt tudtuk tenni Nagyborosnyó, hogy szintén a polgármesterrel egyeztetve segítettünk a házaknak a rendbehozatalában, de utána ők mondták azt, hogy jobb lenne a közösségi tereket fejleszteni, és mondjuk a faluházat vagy a játszóteret. Tehát, hogy az se jó, hogyha meg túlsegélyezünk egyes családokat, mert azt mondták, hogy az meg már feszültségeket okozna.
1: Miért nem én?
2: Így van. Tehát ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos segélyszervezeti tudás, hogy hol kell ezt a határt meghúzni, és nem szabad az állam feladatát átvállalni, kivéve, hogyha az állami felkérés úgy érkezik, hiszen valahol egy civil szervezet mindig állami feladatokat is ellát, sőt, azt gondolom, hogy hatékonyabban tud ellátni, hiszen be tud csatornázni akár az összefogás erejével céges forrásokat, magánadományokat, tehát azért ez egy nagyon fontos szerep, és én ezért is vagyok nagyon bizakodó akár az új kormányzat kapcsán, hogy erre lesz nyitottság, mert például egy nemzetközi segélyprogramban egy segélyszervezet sokszor többet tud tenni, mint egy állam, akár hogyha az ukrajnai jelenlétünket nézzük, legfeszültebb időszakokban is ott tudtunk lenni, és ott tudtunk dolgozni, és valahol mégis közben Magyarország kinyújtott karja voltunk, amellett, hogy persze az alapító egyházaké is.
1: Mennyire kell tapintatosnak lenni egy másik állam területén, amikor a segélyszervezet oda megy? Szabad-e azt mondani, hogy ember, ha megoldottátok volna ennek a pataknak a gátját, akkor most nem tartanátok itt? Vagy ezt nem szabad mondani?
2: Szerintem egy segélyszervezetnek nagyon világos a küldetése, az a humanitárius alapküldetés, hogy a nélkülözőket és a bajba jutottakat segítjük az összefogás erejével. És amikor már baj van, akkor oda nem okoskodni hívnak minket. Arra megvannak azt hiszem más szervek, szervezetek, vagy akár állami szakértők, akik felmérik, hogy miért történt ez a katasztrófa. De annak a konkrét családnak, akinek víz alatt van a háza, neki nem arra van szükség, hogy oda menjünk és elmondjuk, hogy mit kellett volna csinálni a patakkal. Az egy következő fázisa lehet egy segélyprogramnak egyébként, ha elég nagy az összefogás és van hozzá forrás, hogy segítünk a preparedness-be, tehát az előkészületekben nagyon komoly nemzetközi kultúrája van. Egy válság után következik a fejlesztés, és a fejlesztésen belül akár a felkészülés arra, hogy még egyszer ez ne forduljon elő, hogyha gátépítés, akkor gátépítés, ha van mondjuk egy szárazság, és nincs kiderül, hogy lehetne kutat fúrni, akkor lehet, hogy ott azonnal tudunk odavinni vizet, de még jobb, ha kutat fúrunk. Ez egy segélyszervezetnek mindenképpen a feladata. Vagy említhetném a migráció és menekültügy témáját, ahol szintén azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés, és az elmúlt évek egyik legforróbb témája volt, hogy akkor migráns, meg menekült, és hogy hol van a helye egy segélyszervezetnek. Nyilván, amikor már valaki bajban van, és emberről beszélünk, és humanitárius szervezet vagyunk, akkor segítünk. Az egy másik kérdés, hogy nálunk ott van az a tudás is, hogy dolgozunk Afganisztánban, meg Irakban, és tudunk arról beszélni, akár az állammal, akár más szakértőkkel, vagy az ENSZ-el, hogy mi hol látjuk a kibocsátó országnál az okokat, és hogy ott kéne megszüntetni az okokat. De amikor valaki már egyébként bajban van, és itt van a családjával, akár amikor a magyarországi válság volt, akkor természetesen mi a humanitárius segítséget nyújtjuk, hiszen ez a küldetésünk.
1: Soha nem kaptak bírálatot aktuális kormánytól, hogy nem kellene ennyire irgalmas samaritánusként viselkedni, mert a központi narratíva az, hogy mindenki maradjon ott, ahol van.
2: Én azt hiszem, hogy a segélyszervezetnek a szerepét a mindenkori kormányzatok értik, az a tapasztalatunk, ez így volt az elmúlt években is, és például akkor, amikor a legkritikusabb párbeszéd zajlott arról, hogy a migrációnak a mik az okai, és a gazdasági migráció, és hogy van egy roppant nehézsége annak, hogyha ezt korlátlanul csináljuk, akkor ilyen nagy mennyiségben bevándorlókat nem tud kezelni egyetlen ország sem. Én éveket töltöttem Skandináviába, találkoztam elég közelről ennek az egésznek a dinamikájával. Én azt hiszem, hogy érdemes és kell is ezekről a problémákról komplexitásban beszélni, de talán ez inkább a, mondjuk egy államnak a feladata is, hogy ebbe egy megfelelő politikát alakítson ki. De még egyszer mondom, hogy amikor már baj van, és ott van a rászoruló ember, és ott van az a gyerek, aki éhes, akkor egy segélyszervezetnek nem lehet más a küldetése, mint hogy ezt a gyereket megeteti. És közben egy segélyszervezetnek szerintem az is feladata, hogy az okokról gondolkodjon, a kiváltó okokról, és ez nem csak egy ilyen nagy ügyben, mint mondjuk a globális migráció, de akár ez egyes ember szintjén Magyarországon a szociális munkánkban is ugyanígy ott van, hogy egyrészt feladatunk az éhezőnek ételt adni, az otthontalannak otthont adni, az esélytelennek esélyt adni, de közben az okokat mindig meg kell vizsgálni, hogy miért van ő ott, és nem az a célunk, hogy jövőre még hosszabb legyen a sor az ételosztáson, hanem az a célunk, hogy rövidebb legyen. Ahhoz viszont az okokat kell vizsgálni.
1: És az okok megváltoztatásához van egy segélyszervezetnek ereje? Ez egy nagy állami elosztási kérdésnek tűnik, meg egyéni kérdésnek tűnik, és valószínűleg, akármilyen borzasztó is kimondani, mindig lesznek olyanok, akiken senki nem tud igazán segíteni.
2: Az ökumenikus segélyszervezetnek annyira van ereje, mint amekkora összefogás van mögötte. És azokban az ügyekben, vagy például mondjuk a felzárkózás, amit említett az elején, felzárkózó települések program, vagy általában a felzárkózás kérdése, ott összefogás nélkül biztos, hogy nem megy. Ott önmagában az Európai Unió sem elég, a magyar kormányzat sem elég, az adományozók sem elég, a vállalatok sem elegek, ott egy összefogás kell, és még valami nagyon fontos, azoknak, akik abban a nehéz helyzetben vannak, nekik is akarniuk kell a változást, mert ha nincs meg a másik oldalról a fogadókészség, az aktivitás, az aktív részvétel a saját sorsuk megváltoztatásába, akkor bármennyi pénzt fizetünk oda, bármilyen programokat indíthatunk, munkahelyteremtést, oktatást, fejlesztési programot, nem leszünk sikeresek. Egyéni szinten mindig ott tud változás történni, amikor együtt tudunk dolgozni egy családdal.
1: Van a szegénységnek az öntapasztalata szerint olyan foka, ami már megeszi az akaratot. Tehát az ember már nem nagyon akar, mert olyan rossz neki.
2: Igen.
1: Nincs már akarat.
2: Igen, és azt hiszem, hogy ez a legnehezebb a nyomorúságban, a nyomorban, hogy a motiváció tűnik. Ez nagyon sokszor tapasztaljuk, akár fedél nélküliek esetében, akár bármilyen olyan család, vagy ember egyén esetében, akinél motiváció vészel, és akkor lehet, hogy a segélyszervezetnek éppen az a legfontosabb feladata, hogy ezt a motivációt először visszahozza. Ehhez viszont az is kell, hogy ne csak adjunk, hanem el is várjunk valamit, mert ha csak segélyezünk, partalanul adunk és adunk, az nem a motivációt erősíti. Miért menne el bárki dolgozni, hogyha folyamatosan kapja a segélyt? Tehát egy szervezetnél azt hiszem, hogy nagyon fontos a segélyezési munkában a szeretet, viszont ugyanannyira fontos az, hogy határozott értékek és elvek mentén végezzük azt a szeretett szolgálatot, vagy segélyszervezeti munkát, amiért létrejöttünk.
1: Az alapító egyházak hogyan osztoznak meg az ökumenikus segélyszervezeten? Mindegyik egyformán büszkén rá, mindegyik azt mondja, hogy inkább az enyém, mint a másé, vagy a nagyságrend, tehát amelyik legnagyobb egyház, az a legbüszkébb, aztán a kisebb, az kevésbé.
2: Én azt hiszem, hogy a legnagyobb csoda, ami létrejött 1991-ben és azóta is az ökumenikus segélyszervezet körül, az pont az az egység, hogy a különbözőségeken felülemelkedve a protestáns egyházak, az unitárius egyház, a metodista, az ortodox, ez a kis egyházak képesek voltak felülemelkedni és összefogni, és én azt tapasztalom évről évre, akár csak a közgyűlésen, hogy ez az egység, ez nagyon nagy erő tud lenni, és amikor azt látjuk, hogy új irányba mennek a dolgok, akkor mindannyian büszkék erre. Én meg nagyon büszke vagyok arra, hogy egy egységes támogatást sikerült kapnom most a közgyűlésen, mert azt hiszem, ilyen felhatalmazással és ilyen hangulatban és ilyen szellemiségben jó tovább menni az ökumenikus segélyszervezet útján.
1: Elvárást megfogalmaztak önnel, mint új vezetővel szemben? Tehát hova kell eljutni? Megnéztem a vállalati ábrát a beszámolóikban, az olyan, mint egy vállalaté. Tehát van ott felügyelőbizottság, könyvvizsgáló, minden van.
2: Sok szempontból egyébként egy segélyszervezet olyan, mint egy vállalat. Azért a lelkület az nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy háttérbe szoruljon, vagy a küldetés, de közben a működésben, a napi menedzsmentben, én rengeteget foglalkoztam az elmúlt években menedzsmenttel, pont azért, mert ez egy nagy szervezet, több mint 500 munkavállalóval, és egy nagy intézményi rendszer. Ez nem tud rossz hatékonysággal működni. Ha ez rossz hatékonysággal működik, akkor nem lesz fenntartható, és akkor azokat a segélyprogramokat, amelyek a küldetésünk lényegét adják, nem fogjuk tudni befejezni. Tehát lehet, hogy lesz pénzünk az első felére, de nem lesz a másodikra, és akkor lehet, hogy az első is a feleslegesen lett elköltve. Tehát nagyon nagy felelősségünk van a fenntarthatóságban, és ehhez bizonyos strukturális kérdések nagyon-nagyon fontosak.
1: Egy lelkülettel rendelkező ökumenikus segélyszervezetnél mi a hatékonyság? Hajcsárként űzi a dolgozókat, hogy minél többet dolgozzanak, megspórolja a költségeket, egy körtét kicsavar az irodában? Tehát hogy értelmezik a hatékonyságot? Mindegyikre tudok példát mondani a vállalati világból.
2: Igen. Volt arra is példa egyébként, amikor nagyon elszálltak a rezsijára, hogy azt mondtuk, hogy a gyerekfejlesztő foglalkozásoknál csak az egyik szobát használjuk, a másikat most nem fűtjük. Voltak ilyen szélsőséges helyzetek is, vagy akár a központban azt hiszem, hogy a valódi takarékoskodás és költséghatékonyság ma már azért más eszközökkel érhető el, mint a villanykörte kicsavarása. Mondom például a digitalizációt. Az elmúlt években nagyon sok energiát tettünk a digitalizációba, mert ha van szektor, ahol ennek van jelentősége, akkor az pont a civil szektor és pont egy segélyszervezet, hogyha három ember helyett el tudja végezni az adott műveletet, akár a mesterséges intelligencia, akár csak egy digitalizált folyamat, egy automatizált folyamat, akkor azt hiszem, hogy annak van helye nálunk. Lehet, hogy elsőre furcsának hangzik, hogy pont egy segélyszervezet szeretne ebbe élen járni, de én nagyon fontosnak és kiemelt ügynek tartom a digitalizációt, és egyébként nem csak a központban, hanem akár még a szociális munkában is, hogy hogyan tudjuk követni az ügyfeleket, hogy hogyan tudjuk a jó gyakorlatokat átadni, megosztani, milyen platformokon, hogy ne kelljen újra és újra akár ugyanolyan hibákat elkövetni, hogy ne kelljen hogy tanuljunk azokból a munkákból, azokból az esetekből, akikkel dolgozunk. Egy tanuló szervezetet építeni szerintem az a hatékonyságnak a kulcsa.
1: Hány helyen dolgoznak csak ma Magyarországon?
2: Magyarországon körülbelül 50 intézményünk van jelenleg, van néhány olyan város, ahol több intézménnyel is rendelkezünk, csak jelenlétpontból van 27. Egy nagyon szertágazó tevékenység zajlik, és itt különböző fogalmak mentén lehet belegabajodni a számokba, mert van az intézmény, van a központ, valamikor egy központban több intézmény van, többféle engedélyezés van, mondjuk van egy krízis otthon és egy családok átmeneti otthona, vagy egy titkos menedékház akár egy épületben. Sokszor egy településen előfordul az is, hogy azt a bizalmat, amit megkapunk egy intézmény vagy szolgáltatás folytatására, azt megerősíti az önkormányzat, és azt mondja, hogy vegyétek át ezt is, mert látjuk, hogy jól és hatékonyan végzitek a munkát, és hatékonyabb, mint ha mi végeznénk, tehát hogy folyamatosan épül. Ez egy nagyon szerves építkezés volt, tehát nem egy ilyen robbanásszerű valami. 91 óta azt tudom mondani, hogy évről évre egy-két intézménnyel bővültünk. Kicsit felgyorsult ez a felzárkózó települések programban, ott viszont nagyon hasonló típusú intézményeket kellett létrehozni, mindig helyi diagnózis alapján.
1: Felzárkózó települések programnak annak egy a módszertana, és azt most az állam kezeli, és mindenki a szerint dolgozik? Az a sok-sok szervezet, amelyik részt vesz benne?
2: Maga a felzárkózás téma azért a sokkal régebbi az ökumenikus segélyszervezet életben, mint maga ez a program. Tehát van egy módszertanunk, és van egy tudásunk arra, hogy a felzárkózás hogyan tud hatékony lenni. Magában a FETEL programban, a felzárkózó tevékenység programban pedig, ugye a Máltai Szeretetszolgálat, illetve a kormányzattal, illetve a többi karitatív szervezettel van egy folyamatos együttműködés, és bizony van tudásátadás, de az egész program alapja az a helyi diagnózis, az, hogy nézzük meg, hogy ott helyben mire van szükség, és a felzárkózás mindig egy több éves folyamat, tehát az első lépés ez mindig ugyanaz, meg kell jelenni, jelen kell lenni, és hosszú távon kell gondolkodni.
1: Meddig bírják azok a munkatársaik, akik a terepen dolgoznak?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye az egyik legalul fizetettebb réteg talán a szociális munkások rétege és csapat, és én elképesztő módon felnézek a kollégáimra, akik a terepen dolgoznak akár évtizedek óta, és igyekszünk mindent megtenni szupervízióval, egyéb motivációs eszközökkel, hogy ők ezt bírják. Nagyon megterhelő tud lenni, nem csak fizikailag és lelkileg, hanem az a bizonytalanság, ami sok esetben azért megjelenik ezekben a közegekben, és hogy ne vigye haza azt a drámát, hogy tudjon határokat húzni. Éppen most jövök egy országos intézményvezetői találkozóról, Kastélyos Domborról, több mint 50-en voltunk ott, és fantasztikus emberek dolgoznak az ökumenikus segélyszervezetnél, nagyon megtisztelő volt velük együtt lenni, és tele vannak ötlettel, és nem tudom, honnan veszik ezt az erőt sokszor, de hogy most is egy olyan optimizmus van bennük, hogy még mit kéne megcsinálni, hogy lehetne előre menni, és nagyon pici eredményekből építkeznek sokszor, hogy egy-egy gyerek elvégezte a 8 általánost, hogy egy biztos kezdett gyerekházban az a gyerek most már kúszik, mászik, vagy a dévénytornán segítségével fejlődött, vagy hogy egy lakó visszatér évekkel később egy családok átmenet otthonába a párjával, és megmutatja neki, és azt mondja, hogy nézd ide, itt voltam egyedül biztonságban gyerekkoromban. Tehát, hogy olyan történeteket osztottak meg most velem a kollégák, amik amellett, hogy meghatóak, egy picit azt hiszem, hogy egymásnak is tudunk ilyenkor erőt adni, és megosztani az optimizmust. Ha valaki egy picit nehezebben van, jobban megvan terhelve, akkor mindig a többiek azt hiszem, hogy körbeveszik és erősítik.
1: Látnak a társadalom szolidaritásában változást azok iránt, az emberek iránt, akik nem mi vagyunk, és amiről nem tudjuk elképzelni, hogy akármi is lehetnénk olyan helyzetben?
2: Én azt hiszem, hogy az nagyon sokat segít a szolidaritásban, hogyha bele tudjuk képzelni magunkat az illetőnek a helyébe, és mindig azt látjuk egy-egy adománygyűjtés kapcsán, hogy azok a történetek szólítják meg leginkább az embereket, ahol valami külső ok miatt kerül valaki bajba, egy betegség miatt, egy családtag elvesztése miatt, egy katasztrófa miatt, azzal nagyon tudunk azonosulni, mert ott úgy érezzük, hogy akár mi is lehetnénk az. És ott, ahol pedig jobban megtaláljuk a hibáztatás lehetőségét, hogy hát miért csinálja miért ezt, vagy miért iszik, miért nem dolgozik, ott egy picit nehezebb, és ott több empátiára van szükség, és egy segélyszervezetnek pedig ilyenkor szerintem több munkát abba is kell fektetnie, hogy elmagyarázzuk azt az adott helyzetet, hogy nem biztos, hogy az a jó, ha azért mi lemondunk róla, sem neki, sem a társadalomnak, hanem lehet, hogy akkor azt az okot kell megszüntetni, azt a motivációt kell visszaadni, és innentől kezd egy segélyszervezet munkája nagyon komplexé válni.
1: Az operációs irányokon, a belföldi irányon, meg a külföldi irányokon, illetve ezek arányán tervez változtatni? Az elején beszélgettünk arról, hogy ez egy olyan műfaj, ahol bármikor bármi történhet, és akkor mindegy, hogy mit terveztünk előtte.
2: Egyrészt, ha igazán őszinte akarok lenni, akkor egy picit ködben autózunk mi most mindannyian Magyarországon, mert nehéz még látni, hogy mi következik akár több területen. És ennek csak egy része a politika. Maga az egész világunk az elmúlt években folyamatosan arról szólt, hogy újra és újra megtörtént velünk az elképzelhetetlen. Tehát, hogy én most 2000...
1: COVID, háború, minden volt.
2: Ha én most 2019-ben ülnék itt, senki nem érné el, hogy egy év múlva maszkba fogunk ülni, vagy nem is ülhetünk itt, hanem telefonon csináljuk az interjút. Hogy én később vagyok itt, és azt mondom, hogy a szomszédban lesz háború, azt se hitte volna nekem senki. Mint hogy azt se, hogy ha akkor azt mondom, hogy 4 év múlva is még tartani fog ez a háború, és folytathatnám. És akkor még nem beszéltem a politikáról, hogy mennyi minden változik, vagy változhat pillanatok alatt. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen nagy, hosszú távú terveket most szőni nem szabad, ezért nagyon fontos, hogy a szervezetnek a küldetése legyen nagyon világos, az értéke legyen nagyon világosak, a csapata legyen nagyon erős és összetartó, és akkor képesek leszünk azt hiszem bármilyen problémát és kihívást megoldani. Ami az arányokat illeti, segélyszervezetnek a hazai munkája az egy állandóságot képvisel. Tehát az intézményeink fenntartása, működtetése, hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése az ugyanúgy az én feladatom is, és erre kaptam a mandátumomat. És itt egy fantasztikus csapattal dolgozunk azon, hogy évről évre jobbak legyünk, és én azért azt hiszem, hogy fogunk mi még bővülni, hiszen feladat az van elég, és valahogy azt is tapasztaljuk, hogy újra és újra a jól végzett munkát újabb feladatok követik. És a másik része pedig, ami a nemzetközit illeti, az egy nehezebb kérdéskör. Ugye ott van Ukrajna, ami a segélyszervezet legnagyobb, valaha volt legnagyobb segélyprogramja. 22 milliárd forint értékben végeztünk eddig munkát, közel 1 millió embert támogattunk Ukrajna szerte, illetve az onnan menekülő embereket is beleszámolva, beleértve. És ahogy említettem, ennek a támogatásnak kb. 60%-a nagy nemzetközi donoroknál, donoroktól jött, többek között a World Vision-től, az ENSZ-től, a különböző nagy skandináv vagy nyugati segélyszervezetektől. Egy olyan helyzeti előnyből indultunk el akkor, amikor 2022-ben a háborúnak ezen szakasza kitört, hogy mi már ott voltunk bejegyzett szervezetként. De hogy mi lesz Ukrajnában például, azt nagyon nehéz ma megmondani. Mindig azt érezzük már, hogy karnyújtásnyira van a béke, és akkor majd lehet egy újjáépítésről gondolkodni, lehet a sebek gyógyításán gondolkodni, de per pillanat még mindig a drónok, meg a bombák, meg a tankok vannak. És addig azt hiszem nagyon nehéz ott például előre tervezni, de azt biztosan tudjuk, akár az iraki tapasztalataink alapján, akár az afganisztáni tapasztalataink alapján, hogy ha a háborúnak vége, akkor kezdődik a munka következő fázisa, évtizedekkel később is még generációs traumák és elképesztő sebek, és nem csak a fizikai rombolás, hanem ha elképzeljük azt, hogy az összesen gyerek, aki ma Ukrajnában felnő és ott maradt, az napi több bombariadóval jár oldalba, iskolába, hogy micsoda traumák lehetnek ott majd. Szóval nagyon sok munkánk lesz ott akár a veteránokkal, akár a traumák feldolgozása a gyerekeknél, a gyerekfejlesztés területe, az egész országnak a rehabilitációja biztos, hogy nemzetközi összefogást kíván, és egy szomszédos ország professzionális segélyszervezetének ebbe kell, hogy legyen szerepe és felelősség vállalása. Ami általában a nemzetközi helyzetet illeti,

0: és a segédszerveznek mindig az a szerep, hogy ezekre a problémákra találja meg a leghatékonyabb megoldást, és az összefogás erejével be tudja csatornázni akár egy országnak, akár egy egyháznak, akár egy közösségnek az erejét.
1: Nagyon másképp kell dolgozni egy hozzánk hasonló kultúrájú országban, mint mondjuk Ukrajna, vagy mint mondjuk Afganisztán, ami egy teljesen más világ? Vagy a szakma a szakma, és mindenütt ugyanúgy kell megfogni a vödröt?
0: A kettő egyszerre igaz. Vannak olyan humanitárius sztenderdek, módszertanok, amit azért már nagyon megtanultunk az elmúlt 35 évben, és vannak szakembereink, és ezért nagyon fontos a tapasztalati része egy segélyszervezeti munkának. Senki nem készként érkezik. Én is 18 éve tanulom ezt a műfajt, és vannak kollégáim, akik akár több mint 3 évtizede. Nagyon, nagyon fontos ez a tudás. Ugyanakkor, ami a kulturális kontextust illeti, én kultúraközi kommunikációba diplomáztam Norvégiában annól, és sokat foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, és aztán a segélyszervezetnél pedig gyakorlatban tapasztaltam meg azt, hogy nem is biztos, hogy a távolságok lesznek azok, és lehet, hogy néha Ukrajnában is nagyobbak azok a kulturális különbségek, mint ahogy azt mi elsőre gondoljuk, már akár ha átkelünk Kárpátaljára, és már ott érezhetjük sokszor azt, hogy bár egy nyelvet beszélünk, mégis egy picit másik kultúrában vagyunk, és más gondolkodás van, és ki kell menni, és ott kell lenni, és akkor ott helyben tudjuk megérteni azt, hogy mire is van a helyeknek szüksége, és ők mit szeretnének. És ez minden egyes esetben, és igen, akár Afganisztánban, egy muzulmán kultúrában, vagy egy bármilyen kultúrában, amikor Sri Lankán a dél-kelet-ázsiai cunami idején, vagy Etiópiában, ahol dolgoztunk, mindig meg kell érteni a helyieknek a gondolkodásmódját, mert ha ezt nem tesszük, akkor még akár ártatunk is. És az egyik legfontosabb alapszabály a humanitárius munkában ez a do no harm, tehát hogy ne ártsunk, mert előfordult az, hogy a legjobb szándékkal megy oda valaki, és szeretne valamit segíteni, és oda visz valami automatizációt, vagy egy olyan eszközt, ami utána ott a teljes helyi kultúrát rombolja le, igazságtalanságokat szül, valami olyat hoz be, amire nincs felkészülve az a helyi közösség, tehát mindig velük együtt közösen kell dolgoznunk. Ebben sokszor segítenek akár olyan helyi egyházak, partnerszervezetek, akik ott vannak, és velük együtt tudunk dolgozni, és ezért fontos sok esetben a személyes jelenlétünk és az ott töltött idő, hogy megértsük azt, hogy valójában mi a probléma oka, és hogyan tudunk velük együtt közösen úrrá lenni a problémán.
1: Mindig a helyi csapatok irányítanak, már hogyha van egy adott katasztrófa sújtott országban helyi csapat? Tehát ő mondja meg, hogy mi a pálya? Mert ő ismeri?
0: Hogyha van nekünk helyi képviseletünk egy adott országban, akkor nyilván náluk nagyon sok tudás van, és akkor egy folyamatos párbeszédre van szükség. Ami pedig a segélyszervezetek közösségét illeti, ugye mi tagjai vagyunk egyedüli magyar szervezetként az ACT Alliance-nek, ez a legnagyobb egyházérterű szervezeteket tömörítő, több mint 140 szervezetet tömörítő világszervezet. És itt az az alapszabály, hogyha valahol van egy krízis, akkor az a szervezet fogja vezetni a helyi segélymunkát, akinek helyi tudása van. Így lettünk mi például Ukrajnában ennyire kiemelt szereplők, de hogyha mondjuk Haitin volt földrengés, akkor lehet, hogy az éppen a Finn Church Aid, a Finn segélyszervezet volt, és mi pedig nem kellett, hogy többet tegyünk, mint hogy itthon összegyűjtjük a pénzt, és átadjuk nekik, mert miért utaztatnánk innen embereket, ez már megint nem a hatékonyságnak lenne akkor a jele, hanem azt mondjuk, hogy mi átadjuk nekik. És ez az összefogás ereje ilyen értelemben, meg az ökumenikus erő, az nem csak kicsiben tud megjelenni, hanem akár globálisan is.
1: Ha jól értem, hogyha nem hatékony, akkor nem mennek el sehova villogni, hogy lám-lám, mi is itt vagyunk?
0: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy hiba lenne egy segélyszervezet teszteni, és az egyértelmű az a válaszom, hogy nem. Tehát, hogy nekünk nem feladatunk a sajtó szerepét ellátni. Kommunikációs igazgatóként is sokszor találkoztam ezzel, hogy kérdezték, hogy ott vagyunk-e már, mert hogy akkor milyen jó lenne, ha bejelentkeznénk. És én mindig elmondtam, hogy nekünk nem feladatunk, hogy bejelentkezzünk. Én értem, hogy egy kis országban nem mindig vannak helyi tudósítók, de egy segélyszervezetnek nem ez a szerepe. Akkor megyünk, hogyha valóban hozzáadott értéke van a tudásunknak, a helyismeretünknek, vagy hogyha olyan volumenű az adott katasztrófa, hogy egy nagyon komoly nemzetközi segítségre van szükség, akkor bizony előfordul, hogy több szervezet is összefog. Na, onnantól meg nagyon fontos a koordináció. Ilyenkor általában létrejönnek helyi fórumok, vagy regionális fórumok, ahol a segélyszervezetek elkezdik koordinálni a munkájukat, mint ahogy az egyébként Magyarországon is történik a karitatív szervezetek között, hogy a munkánkat minden esetben koordináljuk, mert a legnagyobb erőforrás pazarlás az lenne, hogyha ugyanabban az utcában 5 segélyszervezet próbálna segíteni, hogyha van 5 utca, akkor mindegyik utcát vigye egy másik szervezet, és annál többet fog tudni egyéni szinten adni.
1: Mi az a rendszer a nemzetközi segélyszervezeti világban, amiben egy donor biztos lehet abban, hogy nem tapsolják el a pénzét?
0: Nagyon-nagyon fontosak a mérések, van egy MIL rendszer, ami a monitoring és a mérésnek a rendszere. Mi nagyon büszkék vagyunk arra,

0: arra, hogy az elmúlt években sokat tudtunk ez ügyben fejlődni. Segélyszerveznek külön mér szakemberei vannak, ez azt jelenti, hogy minden tevékenységünket mérjük. És például, amikor az amerikai kormányzattal kezdtünk el dolgozni, idén januárban jártam ki Washingtonba, és írtunk el egy együttműködést a State Departmentbe az amerikai külügyminisztériummal, és Ukrajnában jelenleg is nekik, illetve velük is dolgozunk, és ott például egy ilyen programnál az, hogy folyamatosan mindent mérni és adatokat mutatni, ez nagyon-nagyon fontos, mert ez tudja mutatni a hatékonyságot. És akkor ugye kérdezte a vállalati szektort, ott is ugye KPI-ok vannak, egy segélyszervezetnél is vannak KPI-ok, és igazából tényleg minden mérhető, még akár egy gyermeknek a fejlődése is, mert van egy bemeneti mérés, hogy a gyerek milyen állapotban volt, és van egy kimeneti mérés, és a kettő között mi elköltöttünk valamennyi pénzt. És azt hiszem, hogy azért is van az, hogy az ökumenikus segélyszervezet ma több mint 200 vállalattal dolgozik Magyarországon, és kimagaslik ezen a téren, mert mi kezdetől fogva nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt a fajta vállalati gondolkodást bevigyük a szervezet munkájába, és mérjük azt, hogy az ő 1 millió, vagy 10 millió, vagy 50 millió forintjukból milyen változást tudunk elérni. Ezt érti egy üzletember. És nem azt fogja kérdezni, hogy akkor kell a működési költségre mondjuk 15%, mert egyébként kell, akkor tud profi működni a szervezet, hanem azt, hogy akkor a maradék 85%-ból mit tudtatok kinn a terepen viszont, akkor annak a 100%-át ott felhasználva elérni. És ha van eredmény, akkor fogja azt érezni, hogy igen, jó helyre tettem a pénzemet, és nem egy feneketlen zsákba töltöttem.
1: Mi az üzlet a vállalati szférának egy segélyszervezet támogatásában? Ahogy én elnézem a támogatóikat, tényleg nagyon sok van, de sose szokták mind a 200-at felsorolni. Tehát nem szerepelnek azzal, hogy ők az ökumenikus segélyszervezet támogatói.
0: Igen, és ennek az az oka, hogy én azt tapasztalom, hogy nagyon nagy fejlődés volt az elmúlt évtizedekben a vállalati társadalmi felelősségvállalásban, és nagyon divers ma már az, hogy egy vállalat mit lát ebbe. Kezdetben nagyon-nagyon erősen dominált a PR szempont, hogy látszani. De ez igazából csak azoknál a cégeknél érdekes, akiknek közvetlen vásárlóik vannak. Ott még talán érdekes, de már ott se feltétlenül a klasszikus média, hanem lehet, hogy a közösségi média lesz az érdekesebb. Akkor ott van mondjuk az employer branding kérdése, sokszor tapasztaljuk ezt is, hogy egy-egy cégnek sokkal fontosabb már az, hogy a munkavállalóit bevonja, hogy a leendő munkavállalói felé azt üzenje, hogy mi egy értékteremtő munkahely vagyunk, és nem csak, nem tudom én, tejet gyártunk, vagy túrórudit, vagy hűtőszekrényt, hanem bizony mi összetudunk fogni közösségként, és ha neked ilyen ambícióid is vannak, már pedig az E-generációnak vannak ilyen típusú megfontolásai, amikor munkahelyet választ, ezt mérésekből pontosan látjuk, akkor azt hiszem, hogy nagyon fontos erről beszélni, hogy akkor próbáljuk maga ezt az oldalát kidomborítani az együttműködésnek. De a public affairs, tehát a kormányzati kapcsolatok sem ördögtől való, tehát azt mondja valaki, hogy én egy olyan programot szeretnék, ami észrevehető akár a kormányzat számára is, mert egy olyan problémát céloz meg, ami közös problémánk a, nem tudom, pénzügyi tudatosság lehet egyszerre közös problémája az államnak is, meg mondjuk egy pénzügyi intézetnek is. Nagyon-nagyon sok céggel dolgozunk, de mondhatnám az élelmiszermentést, mondjuk a Tesco-val, vagy az E.ON-nal az energiahatékonyságot, vagy a Mastercard-del a pénzügyi tudatosságot, amin dolgozunk, vagy a Providentet. Sok-sok céggel dolgozunk. Mindenhol azt látom, hogy a világos kommunikáció a lényeg. Az első ponton, amikor leülünk, akkor mondjuk el, hogy kinek mi a fontos. És ne azt mondjuk, hogy jó emberek akarunk lenni, mert egy vállalat az nem ember. Ő, mint vállalatvezető, vagy kommunikációs vezető, lehet, hogy jó ember, és legyen adományozó, legyen önkéntes. De mint vállalatnak is stratégiai érdekei vannak. És ezek lehetnek kommunikációs természetűek, lehetnek HR természetűek, vagy lehetnek egyéb természetűek. Erről világosan kell beszélni, mint hogy mi is világosan elmondjuk, hogy nekünk meg az fontos szakmailag, hogy a gyerekekkel ez történjen, hogy így védjük az ő méltóságukat, hogy ne biodíszletnek használjuk őket, hanem tényleges változás legyen. Tehát, hogy én nagyon hiszek abba, és nagyon sok időt és energiát tettem az elmúlt években ebbe a vállalati kapcsolatok történetbe, hogy ez tud win-win helyzet lenni, de még jobb a win-win-win helyzet lenni, amikor ez mind a vállalatnak jó, mind a segélyszerveznek jó, de mi legfontosabb, hogy a végén, akiknek segítünk, ez nekik tényleg jó legyen, és közösen többet tudjunk tenni, mint külön-külön.
1: Nem bizonytalanodnak el a vállalatok egy-egy kormányváltás idején? Nyilván nekik üzleti tervet kell csinálni, ez most meg egy elég nagy kormányváltás volt, de hát én látom, hogy már távoli programok is vannak, azok gondolom alá vannak írva.
0: Így van, vannak több éves együttműködéseink, és nagyon komoly stratégiai partnerségeink a több szektorban piacvezető vállalatokkal, és nagyon jól esett az, amikor akár a választások után beszéltünk, és megerősítették azt, hogy ne aggódjatok, ugyanúgy megyünk veletek tovább, mert a szakmai munkátokban bízunk. És én azt hiszem, hogy ezek az együttműködések, ezek ma már tényleg többről szólnak, mint egy szegmens. Sőt, vannak olyanok, olyan cégek, akikkel 5-6 területen dolgozunk együtt, és tényleg azt tudom mondani, hogy stratégiai, mély, baráti kapcsolat van köztünk. Közben a bizonytalanság az természetesen mindenhol tapasztalható jelen pillanatban. Sok cég mondja azt, hogy kivárnak, nem feltétlenül miattunk, hanem a saját szektoruk miatt nem látják még, hogy fog alakulni a Q3 meg a Q4, nem látják, hogy merre mennek tovább. És azt hiszem, hogy ez talán most normális is, csak ne tartson túl sokáig, mert annak már kárát tudja látni mind az üzleti élet, mind akár a civil szektor, hogyha túl sokáig van kivárás. Nyilván az állami vagy nemzeti cégek élén ilyenkor vannak változások, hogy az lenni szokott, akkor a vezetőváltásnál újra le kell ülni, újra át kell beszélni, hogy mi lehet a win-win helyzet, miért jó együttműködni az ökumenikus segélyszervezettel. Mi nagyon nyitottak vagyunk erre, picit hozzá is vagyunk szokva, mert már sokszor történt, akár még az előző 16 évben is váltás egy-egy állami cég élén, és akkor újra és újra bizony be kell mutatkozni, és el kell mondani, ez a munkánknak a része, de én nagyon magabiztos vagyok olyan szempontból, hogy az az érték, az a szakmaiság, amit az ökumenikus segélyszervezet képvisel, arra bizony szüksége van mind a magyar vállalati szférának, mind a magyar társadalomnak, és azt hiszem, hogy a magyar kormányzatnak is.
1: Influencert, politikust be lehet vonni, érdemes bevonni? Lehet, hogy nagy nézettséget csinál, de megosztó is lehet, különösen most ebben a helyzetben.
0: Én azt gondolom, hogy nem lenne szerencsés politikus bevonni egy segélyszervezet életébe, és ezt nem is szoktuk megtenni. Olyannyira nem, hogy akár konkrét példát is tudnék mondani arra, például Nagy Ervin nagyon sokáig a segélyszervezetnek az önkéntese volt, és egy nagyon jó kapcsolatban vagyok máig vele, de amikor ő elkezdett politikusként dolgozni, akkor megbeszéltük azt, jeleztem számára, hogy innentől viszont azt hiszem, hogy nem szerencsés, ha ő az arca mondjuk egy adott programnak, hiszen ez megosztó lehet, de ez ugyanúgy a másik oldalon, amikor Dombi Rudolf polgármesterként indult, hiába egy olimpiai bajnokról van szó, és hiába vele is nagyon jó az emberi kapcsolat, az ő esetében is azt mondtam, hogy akkor itt talán van egy határ, és amíg ő politikai szerepet is elkíván látni, addig nem biztos, hogy az a jó, hogyha mondjuk a gyerekprogramnak ő az arca. Nem azért, mert ő rosszabb ember lett, hanem azért, mert ahogy mondtam, az ökumenikus segélyszervezet lényege, hogy felülemelkedik a megosztottságon.
1: Az lenne az igazi felülemelkedés, hogyha mindenki, aki egyébként már eleve ott dolgozott, az ugyanúgy dolgozhatna tovább, függetlenül attól, hogy most ül a parlamentbe, megbukott-e a választáson, megnyerte a választást.
0: Igen, nem tök minden. Igen, és akkor tisztázzuk, dolgozhat, csak azt mondom, hogy a kommunikációban nagyon fontos, hogy ne generáljunk plusz megosztottságot. És akkor ugye ott van a jószolgálati nagyköveteknek a kérdése. Ugye a Léva Janikó segélyszervezet jószolgálati nagykövet 1997 óta, tehát miniszterelnök feleségként végezte ezt a munkát, és azokban az években is ott volt önkéntesként, amikor nem volt a férje éppen miniszterelnök. És azt gondolom, hogy a továbbiakban is, ha ő önkéntesként kíván segíteni, akkor nagyon nagy szeretettel látjuk, hiszen rengeteget dolgozott és dolgozik a segélyszervezetért, és nagyon sok olyan program van, amiben aktív szerepet vállalt. Ugyanakkor maga jószolgálati nagyköveti cím az valószínűleg háttérbe fog az ő esetében például szorulni, hiszen amennyiben ő már nem kíván nyilvános szerepléseket vállalni, hiszen most már nem first lady, akkor ő innentől egy önkéntes. És azt hiszem, hogy ez megint csak a világrendje, és lehet, hogy csak itt Magyarországon ez ilyen nagyon fura, mert mindenhol a világon a first lady az bizonyos charitik mellé odaáll, és azzal, hogy ő a first lady, oda tud vonzani egyfajta figyelmet, vagy akár támogatókat megszólítani. De az ő szerepe sosem volt ennél több, tehát ő nem tudom, megválasztott döntéshozója a szervezetnek. Ezt azt hiszem még újra és újra el kell mondani Magyarországon, hogy hol van a helye ennek a fogalomnak. Nekem kifejezett célkitűzésem egyébként most már elnökként, hogy megújítsam ezt a rendszert a segélyszervezetnél, itt is legyen egy generációváltás, mert egyébként fantasztikus sportolókkal dolgozunk együtt, Kovács Kokó Istvántól Gyurta Dani, Nehet Berki, Krisztiánig, és sorolhatnám őket. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az életrendje, hogy a mai tizenévesek már nem biztos, hogy látták a Kokót boxolni. És ettől függetlenül ő neki továbbra is nagyon fontos szerepe van a munkánkban, és ő is ott marad, és ott lesz, vagy a Gyurta Dani, de azt is látjuk, hogy amikor elmegyünk egy-egy rendezvényre, akkor azok a 8-10-15 éves gyerekek már nem tudják, hogy ki az a bácsi, mint hogy én is már bácsi vagyok nekik, magam 44 évével, mert hiába gondolom mindig nagyon fiatalosnak magam, kiderül, hogy én nekik már bácsi vagyok, és lehet, hogy magázódva kérik el tőlem a labdát a játszótéren.
1: Mondjuk az lesz, hogy az a Real meg Betonhofi bekopog? És hogyha bekopog, akkor azt mondja neki az elnök, hogy ez egy jó húzás volna?
0: Én azt gondolom, hogy egy ismert embernek egyrészt nagyon fontos, hogy milyen értékeket képvisel, és ezeknek az értékeknek kompatibilisnek kell lenni az ökumenikus segélyszervezettel, és igen, egyébként zenészekre is nyitottak vagyunk, és dolgozunk zenészekkel. Az mindig nagyon fontos, hogy az, amit ők ott tesznek a segélyszervezetnél, mi azért tudunk felelősséget vállalni, hogy az megfelelő és összhangban a szervezet értékeivel. És előfordulhat akár, hogy együtt dolgozunk egy sztárral, és utána az ő életében lesznek olyan fázisok, vagy olyan pillanatok, amik meg lehet, hogy nem egyeznek az ökumenikus segélyszervezet értékeivel. Mi ezeken nem tudunk felelősséget vállalni. Viszont ha az ismertségüket jóra akarják használni, és felhívják a figyelmet egy-egy kampányra, akkor azt hiszem, hogy van helyük a szervezet közösségében, és azt hiszem, hogy ez a közösség ez éppen attól erős, hogy nagyon sokszínű, ettől még a mi értékeink nagyon stabilak, és nem biztos, hogy egyeznek minden egyes tagnak az értékeivel, de a lényeg, és még egyszer mondom, az ökumenikus segélyszervezet, az ökumenikus eszmének a lényege, azt hiszem, hogy felülemelkedünk az, hogy milyenek vagyunk, különbözőek vagyunk, de valamiben egyetértünk, együtt jobban tudjuk segíteni a rászorulókat.
1: Tehát lőhet sztár, de lehet, ha egy mód van rá, akkor ne szívjon el egy akkora spanglit, mint a Progress teherűrhajó utána, mert az nem fog jó fényt vetni.
0: Hát különösen egy olyan szervezetnél, aki egyébként szenvedélybetegekkel is foglalkozik, tehát azt hiszem, hogy igen, ez nagyon fontos, hogy a gyerekeknek mi azért példaképeket is akarunk adni, és nem véletlen, hogy a legtöbb esetben egyébként pont olimpiai bajnokokkal dolgozunk, mert azt hiszem, hogy egy olimpiai bajnok esetében azért jóval kisebb az esély annak, hogy mondjuk ilyen típusú botrányok vannak, és ők igazi példaképek tudnak lenni, nem beszélve arról, hogy az ő ismertségük mögött mondjuk nem az van, hogy egy valóságshowban mondjuk mit műveltek, hanem az van, hogy mondjuk ők voltak a világon a legjobbak és elképesztő mennyiségű munkájuk van abban, hogy ők a világon a legjobbak. Tehát én nagyon-nagyon szeretek sportolókkal dolgozni, de azért azok az ismert műsorvezetők, Szabados Ágitól, Lékai Kis Ramónán át, vagy zenészek, Wolf Katitól, Vastag Csabán át, nagyon sok, egyébként Rost Andrea is önkéntesünk volt. Tehát nagyon sok különböző területről tudnék mondani embereket. Mindegyiküknél az nekem nagyon fontos volt, amikor még kommunikációs igazgatóként én keresettem meg őket, hogy az ismertségük mögött teljesítmény legyen, és amikor elmegyünk velük egy otthonba rászoruló gyerekekhez, akkor azt tudjam nekik mondani, hogy nézzétek, hogyha sokat dolgoztok, akkor a teljesítményetek ilyen magasra is fel tud titeket emelni.
1: És ezt egyre inkább elhiszik a gyerekek? Hogyha sokat dolgoznak, akkor a teljesítményük föl tudja őket arra a szintre emelni? Nehéz azért elképzelni, hogy az ember ha sokat gyakorol, akkor a végén Rost Andrea lesz.
0: Hát én épp a Szoboszlai könyvét olvastam nemrég, és azért abból az derül ki, hogyha az ember 10 000 órát beletesz valamibe, és még tehetséges is, akkor bármi lehet. De egyébként viccet félretéve, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az a mi célunk, hogy Szoboszlaikat neveljünk, de az, hogy valaki el tudja végezni mondjuk a középiskolát, az egy hatalmas csoda bizonyos településeken, és ha ahhoz ad motivációt, hogy ő lehet egy olimpiai bajnokot, és megérti azt, hogy az elvégzett munka és az eredmény között összefüggés van, és nem azokat az influencereket kell követni, akik azt állítják, hogy semmi más nem kell csinálni, csak lekamerázni azt, hogy mit reggeliztünk, akkor azt hiszem, hogy már jobb példaképeket tudunk mutatni az ökumenikus segélyszervezetnél. Nem beszélve arról, hogy a munkatársaink is azt hiszem ezt a példát állítják eléjük, hogy komolyan, sokat dolgozva, összefogva, kitartóan csodákat tudunk együtt elérni.
1: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gánc Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Russin Szendi Romulus szerint kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése. A jelenlegi biztonsági környezetben szem előtt kell tartani az európai védelmi képességek fejlesztését és a közös fellépést azokkal a kihívásokkal szemben, melyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Russin Szendi Romulus bejegyzése szerint Cipruson az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóján a megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az európai védelmi stratégia megvalósításának következő lépései, tájékoztatott a miniszter. Elindult az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 1952 közötti időszakának feltárását célzó kutatói pályázati program a Méhes György Nagy Elek Alapítvány kezdeményezésére, közölte hétfőn a budapesti székhelyű szervezet. Az első alkalommal meghirdetett határon túli magyar kutató és feldolgozó pályázati program egyéni és csoportos kutatói ösztöndíjakat kínál történelem és irodalomtörténet területén jártas hallgatóknak, doktoranduszoknak, oktatóknak és kutatóknak havi ösztöndíj vagy projektalapú finanszírozás formájában. Célja az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 52 közötti történetének tudományos feltárása, különös tekintettel azokra a társadalmi, kulturális és politikai folyamatokra, melyek a II. Világháborút követő időszakban alapvetően alakították át a romániai magyar közösség szellemi életét, írták a közleményben. A kutatások nem kizárólag az egyes személyek életútjára, hanem az erdélyi magyar irodalmi és kulturális élet intézményeire, szerkesztőségeire, alkotó közösségeire és szellemi műhelyeire is kiterjedhetnek, mutattak rá. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, 32 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a község művelődési intézményében, mondta Viktor Dániel, az intézmény vezetője. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek mellett az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, áll a bejegyzésben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Légy te is követő, nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
2: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani.
1: A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján.
3: Amikor a Nőszövetség 2 éve újjá alakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést.
1: Szenvedélyből életmentő önkéntes program.
4: Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem a közösségi élményekről és a lelki feltöltődésről is szólhat. Június 9-e és 12-e között ismét vakációs biblia hétre várják a gyermekeket a beregszászi református gyülekezetben. Az idei alkalom mottója légy te is követő, amely Péter apostol életének fontos állomásain keresztül mutatja be a hit útját. A programban bibliai történetek, játékok, kézműves foglalkozások és sok-sok közös élmény várja az 5 és 15 év közötti gyermekeket. A részletekről Tarackközi Mariannával, a beregszászi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Legyen te is követő, a vakációs biblia hét veszik kezdetét már jövő héten, és ma vallagunk, holnap után már gyakorlatilag támaszkodhatunk, és megindul a nyári forgatag. Nagyon örülünk annak, hogy nincs vége, mert szülőként azért mindenképpen kérdés, hogy gyerekem, mit kezdjünk majd a nyári időszakban, és amikor ilyen alkalmak vannak, akkor ebből a szempontból is fontos közösségi terek jönnek létre. De mielőtt ehhez a témához kezdenénk hozzá, kicsit tekintsünk vissza az elmúlt hónapokra. A hittanoktatás számos vonzás között, amiben beregszászban élő vagy működő tanintézményben megvan szervezve évről évre, ez a mai alkalommal, ez is az év végéhez ért.
3: Hát igen, mert ugye megtörtént a ballagás, de már ugye az elmúlt hónapban megvoltak az utolsó hittanórák is, és hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy voltak gyerekek, másrészt pedig azért, hogy voltak hitoktatóink, mert a Kárpátalján ez sem olyan egyértelmű dolog, de mindig valahogy az Úristen úgy alakítja, hogy legyenek olyan emberek, akik meghallják a hívását, és igen, mondanak és bevállalják ezt a szolgálatot. Mert hogy ez egy szolgálat, és nem csak egy, nem tudom, kötelező plusz, hanem valamilyen más, amit egy csak olyan lelkülettel lehet csinálni, hogyha az ember az Úristen hívására megy, és nem csak meg akar felelni valamilyen tanternek, vagy tanmenetnek, és hát ez azt gondolom, hogy manapság az jutott eszembe, idefelé jövet, hogy mennyi probléma van egy gyerekkel, és mennyi mindent megteszünk, és hogyha így megállunk az év végén, hogy mennyi minden fölösleges dolog volt, ami miatt aggódtunk, vagy idegeskedtünk, vagy a gyereknek nem úgy sikerült, nem tudott gyerek lenni, felszabadult, örömteli, nem tudom, mindennapokat megélni, aztán ott vannak még a különböző iskolai, nem tudom, zaklatások, és hogy az anyukás csoportokban folyton felmerül a téma, hogy pszichológust keresünk a gyereknek, és azon gondolkodtam, hogy de hát miért? Hát igazából ez az a kor, az iskolás kor kéne legyen az, amikor felszabadult, örömteli gyermekéveket tudnak élni. Persze itt a háború, meg sok minden más, ami a családokat nyomasztja, meghatározza, aggodalommal tölti el, de hogy mégis valahogy egy olyan teret találni, vagy hogy a gyereknek mégis legyen valami kapaszkodója, és hát mi más lehetne az, mint hogy hát a magvetés éve van, és hogy azok a magok hullanak, jó földbe hulljanak, és hogy ezek határozzák meg esetleg már a gyermek szívében is a hozzáállását, mindennapjait. És azon túl, hogy minden innen csak az aggódás és csak a kérdések jönnek, azért legyen egy fix, biztos dolog, hogy de hát én ki vagyok? Én ha Úristen gyermeke vagyok? Imádkozhatok? Szabad oda vinnem mindenféle dolgot az Isten elé, és hogy ezek valójában hogy valósulnak meg, ezen gondolkodtam, hogy így a hittanos tanév lezárásakor vajon mennyire sikerült nekünk olyan lelkülettel ott lennünk a hittanórákon, az iskolákban, az óvodákban, hogy valami mást mutassunk.
2: A lelki fejlődésben ez egy mankó lehet, hogy a gyerek ne csak szellemileg tudást gyűjtse, hanem a lelkileg is fejlődjön ezen az élet rögös útján.
3: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodom ezen, hogy lelki fejlődés. Igazából a Biblia nem úgy mondja, hogy fejlődés, hanem azt mondja, hogy lelki növekedés, és hogy miért várjuk el, nem tudom, pszichológiától, mentálhigiénétől mindenféle dolgokba kapaszkodunk, és akkor próbáljuk, nem tudom, kizárni azt, ami körülvesz bennünket, vagy próbálunk önmagunk lenni. De hát igazából mikor tudunk önmagunk lenni? Hát hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy tényleg ki vagyok én? Az Isten gyermeke vagyok, ő teremtett engem. Felnőttként, gyermekként az ő képmása vagyok? Vagy mit akarok tükrözni? Azt, hogy igen, én vagyok, és megvalósítottam valamit, de hogy igazából mégis tovább is keressük azt, hogy akkor most ki vagyok, hogy elérünk egy bizonyos célt, akkor ott a következő, és valahogy nem ad lelki békességet, és a lelki növekedés, vagy a lelki dolgokban pedig mi a más? Hát az, hogy nem én akarok lenni valaki, hanem meg akarom találni azt, hogy kivé teremtett engem Isten, kinek akar látni engem, hol a helyem, és hogyha ezeket megtalálom, akkor igazából ott kezdődik el a növekedés, vagy hát a tanítványság, hogyha most már a gyerekhétre rátérünk.
2: Igen, a gyerekhét az azt gondolom, hogy a hittanos évnek egyik nagy-nagy ajándéka, hogy együtt lehetnek a közösségek, és a korosztályt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy itt is egy nagy merítéssel várnak szinte minden emberek 100 érdeklődőt, mert 15 éves a felső korhatár, és hát 5 éves az alsó korhatár, szinte az óvoda felső az, amely teret enged, és ugye 4 napon keresztül 9-én veszik kezetét, és a beregszászi református gyülekezeti udvara helyszíne, minden éven hatalmas tömeg az, aki ide eljön, miért érdemes ide eljönni.
3: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani. Szóval a másik meg hát a technika, az pedig teljesen beszippant, és most valami olyannal készülünk, vagy olyan dolgokon gondolkodunk, hogy igen, lehet egyedül, és persze, megoldható, hogy egyedül legyen a gyerek, de milyen az, amikor közösségben van, és hogy miért jó a közösség. Hogy Jézus is mondhatta volna a tanítványainak, hogy nem tudom, egyesével megszólítja őket, és akkor rájuk bíz valamit, de nem, 3 éven keresztül egy közösséget alkotnak, és csak aztán küldi ki őket a feladatuk, vagy a küldetésük teljesítésére. Érdekes tapasztalatunk volt, nemrég jártunk egy svájci magyar gyülekezetben, és egy fiatallal beszélt. Nagyon kevés fiatalt láttunk az ottani gyülekezetekben, de egy fiatallal beszélgettünk, és ez annyira megerősítő volt számomra, mert néha nem látjuk értelmét annak, hogy egyrészt, hogy szuszakoljuk be a hittanórát a gyerek programjába, másrészt találjunk termet az iskolába, találjunk jó indulatot a vezetéstől, hogy megengedje, hogy még a hittanórát is ott tartsuk. És akkor volt ugye ez a fiatal, és beszélgettünk, hogy került ide, és mondta, hogy hát ő ebben nőtt fel. És egyszerűen jó, hogy elkerült otthonról, és most ideig lenesen lakik egy másik országban, de hogy egyszerűen benne volt a vágy, hogy találjon egy közösséget, ahol magyarul beszélnek, és ahol az Isten igéje szól, és hogy mennyire meghatározó volt számára az, hogy ő hittanórára járt. És hogy már ott a szívében ez a Istenhez közelítés, ragaszkodás mennyire megfogant, és hogy nem is tudja elképzelni enélkül, hogy ő próbálta, meg meghallgatta online, az otthonit, de hogy kellett egy olyan közösség, ahol hasonló emberekkel van együtt, akik az Isten akaratát keresik, és hogy egymásról tudnak, egymásért imádkoznak, egymásra figyelnek, és közösen az Istenre. Úgyhogy ez nagy megerősítés volt számomra, és lendületet adott újra az idei gyerekhét megszervezéséhez, hogy nem rajtunk múlik. Ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, de igazából az Úristen munkája az, ami a gyerekekben is.
2: Mit kell tudnod a napokról, kedden veszik kezdetét? 9 és 12 között zajlik majd.
3: Mindig van egy gyülekező, mert hogy vannak gyerekek, akik már nagyon izgatottak és jóval előtte megérkeznek, szóval lesz egy gyülekező az udvaron, ha nem esik az eső. Ha esik az eső, akkor van egy szép nagy templomunk, úgyhogy közösen kezdünk, lesz majd egy ilyen kerettörténet bemutató, hogy miről fog szólni a nap. Énekelni fogunk sokat, megpróbáljuk ezt is, mert hogy az éneklés, az együtt csináljuk, és ez mennyire felszabadító tud lenni. Aztán megyünk szét csoportokra, hát nem együtt lesz az 5-15 éves korosztály, hanem megyünk szét csoportokra. Óvisok, első osztályosok külön, és aztán második, harmadik, negyedik újra, és aztán a nagyobbaknak, 5., 6., 7. osztályosoknak pedig már egy ilyen mini ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
2: Délután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalt 5 és 15 év között.
3: És nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sám Alapítvánnyal, akik pedig a Dorcas program segítségével az ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vattacukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz. A lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat egyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
2: A Beregszászi Református Közösségben számos nyári program van, hát ha elkezdjük soron, akkor érdemes figyelnünk és jegyzetelnünk, tollatpapírt vegyünk elő. Rengeteg fiatalságot érintő projekt zajlik majd a következő napokban, hetekben.
3: Hát már holnap kezdődik, egy ifis nappal indítjuk a nyarat, ahova mindenkit várunk, aki már lekonfirmált, aki konfirmandus, vagy egyszerűen csak vágyik, vagy nem tudom, eljön a nagymamához látogatóba, olyan is bekapcsolódik a táborainkba, aki nagymamához szokott hazajönni, vagy haza tud jönni. Úgyhogy holnap lesz ez az ifis nap, este már egy dicsőítő délutánnal fogjuk indítani ezt az egész hozzáállásunkat a nyári programokhoz, és hát az ifik azok természetesen most már még nagyobb lendület csütörtökön és pénteken és szombaton vannak, ezeket mindet a Beregszászi Reformátusok oldalon hirdetjük, illetve a hirdetőtáblánkon kint vannak az események, és hogy nem csak eseményt szeretnénk, meg programot szeretnénk, hanem tényleg egy olyan közösséget, hogy még 20 év múlva is, hogyha összetalálkozunk valakivel, aki ide járt, akkor mondja azt, hogy jó volt itt lenni, és tényleg meghatározó volt, ezen dolgozunk, vagy ezért kérjük az Isten lelkének a munkáját. Bennünk megáltalunk.
1: Az elmúlt percekben Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nőszövetsége által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés négy résztvevője a négy egyházmegyéből érkezett. Az alkalomról készült összeállításunkban elsőként Benke Kingát, a Tiszáninneni Református Nőszövetség vezetőjét hallják. Huszár Kata felvétele.
2: Amikor a Nőszövetség két éve újjáalakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő négy, mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkésznőt, vagy lelkészfeleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk. Ebben az évben az imádság éve volt, és az imádság megélését hoztuk témaként a lelkésznők és lelkészfeleségek körében. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű téma, hiszen talán ahogy megfogalmazódott ott a beszélgetéseken belül is, mint egy hagyma, ahol vannak különböző részek és rétegek, és nem nyillunk ki mindenki előtt, és nem mondjuk el mindenkinek a legbelsőbb titkunkat, csak igazán Isten előtt, de hogy vannak ennek fokozatai, és hogy mi, mint lelkészek, ezeket nagyon nehezen tudjuk elengedni, tehát, hogy kinek mondhatok el bármit, illetve kinek nem mondhatok el igazán semmit, mert hogy visszaél vele és megbánt, és azt gondolom, hogy mi lelkészek még inkább érzékenyek vagyunk erre, hogy ne bántsanak is, hirtelen zárunk is, hogy ezeket a bántásokat kivédjük, és hogy nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szabadabb, felszabadult légkör alakult ki, és hogy talán ez a nőszövetségi programsorozatoknak mindig a legnehezebb pontja. Tehát, hogy sokkal könnyebb egy kerületi nőszövetségi rendezvényt megszervezni, mint azt, hogy a lelkésznőket és lelkészfeleségeket szólítsuk meg, mert hogy amúgy elfoglaltak vagyunk. Olyan sok minden van, ami vasárnapi szolgálatként, vagy hétköznapi dolgokként, elfoglaltságként van az életünkben, és hogy egy kicsit kell időt szakítanunk a saját magunk lelkének az ápolására, hogy egy kicsit azokkal leszünk együtt, meg egyé, akik, ahogy itt megfogalmazódott, hogy legyetek egy kicsit az ima barátaim, és hogy ezek olyan szép szavak, és hogy amúgy mi ugyanazt akarjuk meg, ugyanúgy szeretnénk, és mégis sokszor elélünk egymás mellett, de hogy szükségünk van erre, és hogy megint úgy megyünk el, hogy de jövőre legyen. És hogy akármennyire nehéz is nekünk elkezdeni az elején, hogy fú, most akkor megint rengeteg munka lesz benne, de megéri, mert hogy egy ilyen felszabadult közösség van a végén.
3: Az imádságról, annak mindennapi életben betöltött szerepéről, erejéről is szó esett a beszélgetésen. Molnár Kovács Edit lelkészasszonyt hallják.
4: Az első imádságom nekem nagymama szagú, és nagyon szerettem. Aztán bekerültem az ifjúsági biblia körbe itt a belvárosban, és én ilyen túlkoros voltam. Tehát én voltam, azt tudni kell, a család fekete bárány. Tehát ha bármi történt otthon, már csak azt kiabálták, hogy elég. Tehát így rendben is volt. Látszik a mozgásomban is, hogy egyébként is ilyen voltam, én bent utánam minden. És ezt az energikusságot vittem tovább aztán a munkahelyemre is. Valahogy olyan csodálatos volt, hogy a megtérésem az életem egyik legnehezebb, mondhatnám, a többek között legnehezebb. Akkor jött el 10 évesen, mikor bekerültem egy iskolába, ahol mindenki tényleg túlkoros volt, még tőlem is. És én próbáltam azonosulni, mint a 10 évesek, hogy csoport, menjünk utánuk. És rájöttem, hogy az nem jó. Tehát az érték, amiket ők képviselnek, az egyáltalán nem olyan, amilyet én akarok. És azon a helyen, ahol tényleg szinte magamra maradtam a hitemmel, én ott erősödtem meg. Tehát én azóta is azt mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy ne féljünk a nyomorúságtól, mert az csak megerősít. És annyiszor megtapasztaltam ezt, hogy a legnehezebb időszakaimban is még közelebb tudtam kerülni Istenhez. És az, hogy az imádság, az a nagyon egyet tudok érteni, hogy olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az ember beül az autóba, lát egy mentőautót, már azért imádkozok az orvosért, meg a szegény betegért, akért mennek. Tehát teljesen természetes, hogy ahol csak elmegyünk, és valamit látunk, mert ingerek érnek, de ott nem az ütöző, hogy jaj, hát milyen ember ez, nem, hanem hogy elkezdek érte imádkozni. Mert ez a természetes. Tehát, hogy, és én úgy, megmondom őszintén, hogy sokszor azt érzem, hogy nekem ez egy olyan lökést ad, és nekem egy olyan reménységet ad, hogy én akkor is reménnyel és derűvel tudom szemlélni az életemet, hogyha az nehezebb. És én úgy sajnálom a mai világ emberét, aki nem ismeri Istent meg, mert ezt a csodát nem tapasztalhatja meg, hogy mekkora erőt tud adni egyetlen egy imádság.
3: Viktor Jánosné Momó iskolalelkész az ima és elcsendesedés kapcsán saját tapasztalatait osztotta meg.
5: Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolába, óvodába, hogy ugye ha menet közben ér valami, és épp munkába megyek, vagy bárhova, akkor ne képzeljék azt, hogy ez mindig úgy működik, hogy Momó néni összeteszi a kezét, becsukja a szemét, stb., mert hogy akkor nem érkeznék meg sokszor. Viszont szeretek, hát nem is az, hogy megteremteni az alkalmat, de hogy Putka is mondta, Judit, hogy azért kell hozzá a csend, a megállás, és nálunk otthon, az új otthonunkba, ahová elköltöztünk Nagyvisnyóról, amit építettünk, ott a konyha étkező nappali egy légtérben van, és a hátsó terasz bejárat előtt belül van egy fotel, ami háttal van a nagy térnek, na de ugye benne van. És ha én abban a fotelben ülök, ha van a kezemben áhítatos könyv vagy biblia, ha nincs, de ha anya kifelé néz, van az ablakon, akkor tudják, hogy hozzám ne szóljanak, és nem is hallom, hogy ők épp mit beszélnek a gyerekeim, mert hogy nagyon rá tudok fókuszálni arra, hogy most belül csend, és Istenre figyelni, a madaraimra, a lepkékre, a bármire, és azon keresztül arra, hogy nem kell megfogalmazni éppen semmit, nem kell beszélni, csak egyszerűen valahol késznek lenni a csendben, hogy Isten is szólhasson, ne csak az legyen mindig, hogy mi mondjuk, hogy mit szeretnénk, vagy mi újság van nálunk. Úgyhogy szerintem azért kell ez a csendes is. Biztos lehet másképp is, megmondom vezetés közben is, de azért a csendnek nagy jelentősége van számomra.
3: A beszélgetésen szóba került, hogy egyes felmérések szerint egyre kevesebben imádkoznak hazánkban, főként a 35 év alattiakra igaz ez. Ezzel kapcsolatban Anda Judit noszvai lelkészt hallják.
6: Azt gondolom egyébként, hogy a statisztika azért mutatja azt, hogy az az online tér, amit ez a generáció használ, az nagyon-nagyon kiszorítja az imádságra fordított időt igazából, tehát hogy vagy a jelenlétet. Szóval, hogy igen, az is nagyon igaz, hogy Isten keresi az elveszettet, és van ez a mennyei erő és megváltó akarat, de egy olyan világban élünk, ahol a fiatalabbak, meg még inkább mi is, valljuk be, vagy lássuk be, de a fiatalabbak meg még inkább egy állandó képfény áradatban vannak. Nekem két dolog jutott eszembe. Mi a gyülekezetben már egy jó pár éve vasárnaponként megy a lista, be vannak osztva gyülekezeti tagok, hogy igeolvasásra és imádságra. És hogy ez ilyen most már természetessé vált, és valahogy egészen másképpen szól, amikor a gyülekezeti tagtól hallják, és nem alatt tiszteletű akárkitől. És én nagyon szeretem, amikor így merik bevállalni magukat, és tényleg egyszerűen nem akarnak megfelelni valami tényleg fennköltségnek. És a másik, amit ifin gyakorlunk, van, amikor Zsoltárt vagy új szövetségi történetet veszünk, és hogy nagyon szeretik ezt, bármennyire is pörögnek hétköznap, de hogy ezt nagyon szeretik, és mindenki hozzá tud kapcsolódni, amikor háromszor nagyon lassan a szakaszok között szünetet hagyva felolvassuk az igerészt, és aztán pedig arról beszélgetünk, hogy kit mi fogott meg, melyik szó, melyik kép, melyik jelenet a történetből, és hogy a végén pedig azt a feladatot kapják, hogy akkor ezzel az egy szóval, képpel imádkozzanak. Van, amikor át kell írják azt az általuk kiválasztott részt, hogy a saját maguk nyelvezetére. Szóval, hogy ez erre meg ilyen nagyon-nagyon vágynak. És minél

0: ifjúsági táborokért imádkoznak januárban, mert hogy ez fontos, meg a kórház, meg a börtönmisszió, és van egy listánk is, és sorolják az egyházmegye gyülekezeteit, és hogy nem vagyunk túl sokan, pedig az alapja annak, hogy akkor ott együtt könyörgünk. De hogy azért vannak módok, formák a gyülekezeten belül, ahol segítünk a gyülekezet tagoknak ebbe egy kicsit így belelépni.
1: A megélt imádságok kapcsán saját házasságát hozta példának Lőrinc Krisztina lelkészasszony.
2: A gyermekeink is ilyen kamaszkorúak, tínédzserkorúak, és akkor a szerelem párválasztás témaköre is ilyenkor gyakrabban előjön a beszélgetésekben, és akkor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy volt a párválasztás, az egymásra találás, és akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy például a megélt imádság ilyen téren, hogy megy tovább az életben, hogy ilyen téren is, vagy ilyen témában is Attila is és én is már jó előre imádkoztunk Istenhez, hogy úgy legyen az életünk egyrészt, ahogy ő jónak látja, tehát oda helyezzen, ahová ő szeretne, úgy tartson meg a teológián, ha ő jónak látja, de hogy úgy adjon párt, úgy adjon egymásnak bennünket, ha ő úgy akarja, vagy hogy ha tényleg ő tart bennünket kegyelmében, ez az ő terve. És hogy nem volt egyszerű, mert hogy Attila is kikerült Kárpátaljára, és én ott maradtam, és tanulni kellett, és ritkán tudtunk találkozni, akkor még nem ilyen volt a mobiltelefon, hanem levélváltás volt, és a régebbi mobiltelefon. És hogy a kapcsolatban a távolság is egyfajta vízválasztó, de hogy azt, hogy mi imádkoztunk, ő is külön, én is külön, és hogy tényleg, hogy Isten használjon bennünket a maga tervében, de a házasságban is úgy vezessen egymáshoz, ha ő együtt akar bennünket megáldani, látni, és hogy ez rengeteg erőt ad. Tehát, hogy most már a házasságban, a családban, akármilyen próbák jönnek, akármilyen nehéz dolgok a kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, és Attila is elmondja, hogy mi megimádkoztuk azt, hogy Isten áldása és Isten vezetése teljesüljön a párkapcsolatban is, és hogy a megélt imádságnál most ez jutott eszembe, hogy igen, hogy Isten az imádságban is megtart és vezet, és úgy nyitja az ajtókat, vagy zárja az ajtókat, vagy enged, vagy nem enged, de ez az élet minden kérdésében igaz szerintem. Mert hogyha mi imádkozunk abban, amit nem látunk tisztán, és Isten igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amit Isten nem te ki tudsz hozni belőle, és jóvá tudod formálni, hogy Isten majd akkor úgy fogja alakítani a dolgokat, és úgy fogja hozni a helyzeteket, hogy meg fogjuk látni, hogy ez az egy út, amin mehetünk tovább.
1: A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Pontosan 10 éve működik a Kolozs megyei katasztrófa védelmi felügyelőség berkeiben a Salvator di Passione szenvedélyből életmentő önkéntes program, amelyre 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az önkéntesek nem csak szakmai tudásra tesznek szert, és a rohammentő csapat hasznos tagjaiként vesznek részt a bevetéseken, hanem élettapasztalatuk is bővül, sőt, Deák András tartalékos rohammentő szerint ez az egyik legjobb baleset megelőzési mód is. Továbbá óriási segítséget jelentenek az éppen szabad idejüket töltő önkéntesek is. Deák Andrással Janicskó Mihály Noémi beszélget.
2: De jól tudom, akkor 10 évvel ezelőtt, 2016. május 6-án indult a Katasztrófa Védelmi Felügyelőség önkéntes programja. Tulajdonképpen miről szól ez az önkéntes program?
3: Arról szól, hogy egy kis fiatalságot, egy kis változatosságot hozunk be a munkánkba. Ez részünkről, tehát mind a két fél nyer ezen a dolgon. Mi a szakemberek, a hivatásosok, mi nekünk jó dolog, hogy egy kicsi civil élet bejön a laktanyára. Színesebbé teszi a 24 óráinkat. Az önkéntesek részéről pedig kitűnő dolog, mert betekintést nyernek beülről abba a munkába, amit mi végzünk. Úgy értem beülről, hogy bent laknak ők is a laktanyán, ott vannak velünk az autón, vagy a tűzoltóautón, vagy a mentőautón, és mennek ki éles bevetésekre a csapattal. Tehát szerintem egy nagyon jó baleset megelőző program, mert aki egy pár balesetnél részt vesz beülről, onnan, ahonnan ugye a utcán járók elő polgárok nem lehetnek bent a vörös akcióba, onnan nagyon hamar eljutsz arra a következtetésre, hogy jobb megelőzni balesetet, amennyiben lehet, mint hogy megtörténjen, és akkor a mentők és a tűzoltók segítsenek.
2: Azt mondtad, hogy bejön a fiatalság. Melyik az a korosztály, akiket várnak, akik jelentkezhetnek erre a programra?
3: Itt ez jó kérdés. Ugye hivatalosan 16 éves kortól lehet jönni, egészen 60 éves korig. Na most vannak 50 pluszosok is, ez az igazság, csak hát ugye a fiatalok mindig nagy lendületet hoznak be, és mobilitást és fiatalságot, ugye. Az idősebb korosztálya, tehát mondjam úgy a középkorosztálya, meg az a jó, hogy azok meg kiforrott emberek, akik nem ugrálnak annyit, és kicsit élettapasztaltabbak, és már az elejétől sokkal jobban tudunk rájuk bízni kisebb feladatokat.
2: Gondolom, hogy nem csak besétálnak a laktanyára, és akkor egyből beültetitek a rohammentő autóba, és már is ott vannak a helyszínen, hanem valamilyen képzés is megelőzi azt, hogy ők részesei lehetnek ennek a csapatnak.
3: Persze. Információkat lehet kapni mindegyik megyének a katasztrófavédelmi honlapján, például itt nálunk Issuklus, és azon van egy olyan ablakocska, hogy Voluntar di Passione, és ebben vannak az információk. Na, hát ott be kell adni, de hát elektronikus formában is be lehet adni egy pár iratcsomót, ugye büntetetlen előélet. A 16-18 éves korosztálynak kell még ezen kívül egy szülői beleegyezés is, meg valami orvosi vizsgák, meg ez az, és utána két modul lesz, amiben egy kicsit betanítjuk őket, hogy legalább ne legyen baleset, mikor megyünk a katasztrófa helyekre. Tehát az egyik egy tűzoltási modul, és a másik egy elsősegélyes modul. Mind a kettő 5-5 napot tart. Először általában a tűzoltásos modullal kezdjük, mert ott elég sok biztonsági, munkavédelmi dolgot is megmutatunk nekik. Persze az autókat is, a felszerelést is megmutatjuk, hogy kényük kedvükre választhassanak autót, amivel szeretnének kivonulni. És az első segélyes modul, hát az is 5 napos. Általában két hétvégét szoktunk ebbe betenni, tehát péntek, szombat, vasárnap, és utána meg csak szombat, vasárnap. Na most a vasárnap az már vizsga az első segélyes modulnál, tehát gyakorlatilag az elsősegélyes modul 4 napot tart, ameddig tanítunk, gyakorolunk, mert a mentőautón nagyon kevesen vagyunk, és ott elég éles helyzetek vannak, és szeretnénk, hogy az önkéntes, aki plusz egy embert jelent a mentőautón, az elsősorban ne sebesüljön meg, tehát ne legyen valami baj vele, mert nem nagyon tudunk rá is vigyázni, meg magunkra és a páciensre. és tudjon segíteni nekünk. Tehát, hogyha bármit kérünk a mentőautó felszereléséből, akkor azt rögtön tudja ideadni, és hogy ismerje nagyon jól a mi protokolljainkat, a mi munkastílusunkat, hogy minél könnyebben és gyorsabban tudjunk menteni.
2: Melyek azok a feladatok, amiket rájuk tudtok, mertek bízni?
3: Na, ez nagyon változatos, és ezért mondtam, hogy nagyon jó dolog az önkéntesség, mert kezdve onnan, hogy kezem alá ad felszerelést, ugye, mikor a terepen dolgozunk, akkor ugye az egész mentőautó felszerelését nem tudjuk kivinni mondjuk egy felborult traktorhoz, vagy fel egy lakásra. És akkor néha még valamilyen felszerelést el tud hozni nekünk az autóból, a mentőautóból. Persze ezért nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit mondunk neki, mit jelent az a felszerelés, hogy néz ki, és hogy hol tárolható, és hogy vehető le a rögzített belső faláról a mentőautónak. Ez az egyik dolog. A másik, mikor az esetnél vagyunk, akkor be tudnak segíteni szószoros értelmében, mint egy asszisztens a munkánkba. Tehát az elején csak ott vannak, nézelődnek, ugye próbálgatják, és akkor egyre jobban bevonjuk. Nagyon-nagyon sokat segítenek, mikor több áldozat van, mert akkor a mentőautó csapatja, ami három szeméből áll, az feloszlik több keresőkutató sávra, és akkor ott nálunk egy személy pluszba, hát ez bizony sokat jelent. Általában egyedül nem nagyon szeretünk dolgozni, nem is nagyon szabad, úgyhogy általában két ember egy csapat, és akkor így már van két kis csapatja egy mentőautónak, mert négy ember van akkor így rajta. A következő nagyon nagy segítség, mikor mondjuk olyan önkéntesünk van, aki vagy a tanulmányai szerint, vagy esetleg adott genetikai örökletesség szerint szereti a lelki gondozást, a pszichológiát. Ilyenkor nagyon nagy segítség a kicsit mondjuk zavarodott embereknek, vagy indulatos embereknek a megnyugtatására. Persze nem küldjük soha őket első vonalra, mert az veszélyes, hanem utána beszélgetések során, ez ugye ez egy ilyen interpersonális, most hirtelen nem jut eszembe magyarul, dolog, hogy kik között alakul ki, vagy hogy alakul ki egy jó kapcsolat, beszédkapcsolat, kommunikáció a mentős és az áldozat, vagy a mentős és az áldozat rokonai, vagy a hozzátartozói között. Persze nagyon sokat segítenek ilyenkor, például, hogyha leányról van szó, leányönkéntesről, mert ugye vannak hölgy paciensek, és sokkal jobban esik nekik, és etikusabb, hogyha a csapatban van egy leány is, és mondjuk ő végez el egy testvizsgálatot, vagy egy EKG-t a szívritmusról. Tehát nagyon-nagyon jól fel tudjuk őket használni, mondjam úgy, nem pejoratív értelemben persze, a munkánkban.
2: Ha jól értettem, akkor ti ilyen egynapos egységekben dolgoztok. Milyen a beosztásuk az önkénteseknek? Ők mennyi időre csatlakoznak hozzátok?
3: Hát ők például, hogyha kiskorúak, tehát 16-18 év közöttiek, akkor az elején csak nappali műszakba adjuk be őket, és 12 órára, tehát reggel 8-tól mondjuk este 8-ig. Aztán utána, ha egy kicsi tapasztalatot nyer, akkor már éjszaka is maradhat, mármint külön éjszakai váltás, mondjuk este 8-tól a reggel 8-ig. És hogyha jól működik, és átvette a mi szakmánknak a csinyát, binyát, akkor maradhatnak 24 órára is, hogyha már 18 éves életkorukat betöltötték.
2: A 16-18 éves korosztály az mindenképp még iskolába jár, akkor ilyenkor hiányoznak az iskolából, vagy ezt hogyan lehet megoldani?
3: Igen, vagy hétvégén dolgoznak. Mi nem tudunk adni igazolást, ezt nem szabad adjunk igazolást. Tehát vakációkban, hétvégeken dolgoznak, vagy ugye egy éjszakát, mondjuk, mit tudom én, csütörtökről péntekre való éjszakos, akkor pénteken egy kicsit más élményekkel megy már be az iskolába, mert egy éjszakát mondjuk talpon volt, és a fáradtságot eltörli az az adrenalin és jó érzés, hogy ő mentőn dolgozott. Kicsit úgy az iskolába is másképp néznek rá a kollégák, az osztálytársak.
2: Meggondolom, hogy éles helyzetben akár az iskolában is ugyanúgy segíteni tud, hogyha kialakul bármilyen vészhelyzet.
3: Pontosan. Ezt még nem is említettem. Körülbelül egy éves önkéntesség alatt olyan tapasztalatra tesznek szert, véleményem szerint, ami egész életükben elkíséri. Nem kell ők persze orvosok legyenek, vagy ápolók, választhatnak akármilyen hivatást, szakmát, de olyan tapasztalatot és tudást gyűjtenek, mivel hogy élesben is ott vannak velünk, egy gyakorlatban is, nem szimulációkon. A szimuláció az első 3-4 napban van, ugye mikor a kurzus van. De utána teljesen élesbe megy a dolog, és szerintem egész életükre nagyon nagy tapasztalatot nyernek. Sőt, mondhatnám azt, mint oktató, hogy további kis adóállomásai lehetnek az elsősegélynek a továbbadásába. Mert nem muszáj valaki szak előadó legyen ahhoz, hogy egy elsősegély procedurából egy bizonyos lépést vagy momentumot el tudjon mesélni a szüleinek, a testvérének, az osztálytársainak, és ezáltal gyarapszik, növekszik például mondjuk adott esetben Kolozsvár lakosságának az a része, aki mikor nagyon nagy baj van, akkor nagyon gyorsan be tudnak avatkozni, és mondom azt tiszta szívből, hogy csodát tudnak művelni addig, ameddig kiérkezik a mentőautó. Mert itt van a baj ezzel a 5-10-15-20 perces időintervallummal, ameddig kiér a mentő egy piros kódos, tehát egy kritikus beteghez. Persze megyünk ki egyszerű sima lábtöréshez is, mert szegény nem tud bemenni a kórházba, normális, hogy kimegyünk, csak nem életveszélyes. Ott is tud segíteni az elsősegélyes, de a súlyos eseteknél ott nagyon fontos, hogy az áldozat mellett lévő segéd, akinek van egy elsősegély kurzus, és tudja, hogy mit kell csináljon, az menthető állapotba tudja tartani azt az áldozatot, akihez aztán kiérkezik a mentőautó. Hogy mikor a mentőautó kiért, akkor legyen kit mentsen a csapat. Mert itt mondjuk konkrétan például az agy ellátásáról, oxigén ellátásáról beszélek. Hogyha az agy 3-4 percig nem kap sajnos oxigént, akkor ott életmentő műveletek után sajnos maradnak visszamaradó károsulások. És nem csak a szív stopról beszélek, újraélesztésről, hanem bármilyen, ugye a nyelvet, mikor lenyeljük, ugye hát ezt így mondják köznyelven, hogy lenyelt a nyelvét, ezért nem kapott levegőt, vagy fulladozott. Ez egy nagyon egyszerű manőver, hogy ezt felszabadítani a légutakat, akár a nyelv bilincse alól, akár idegen testek alól, ugye ez már a Heimlich módszer. Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
1: Az elmúlt percekben Dák András tartalékos rohammentőssel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita, a külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgató erőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balogh János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett. Mecser Tamás korábban megkapta az év rendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Az elektromos rollerek használatának hivatalos szabályozására és a járművek felelősségteljes használatára hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség hétfői közleményében. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van ma forgalomban Magyarországon, melyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számunk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos eszközök használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, mely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna, tették hozzá a közleményben. Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke üdvözölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatát, mely szerint a rollerekre vonatkozó szabályozást a teljes kereszttől külön, gyorsított ütemben kell tárgyalni és bevezetni. Hangsúlyozta az elnök ugyanakkor, hogy a szabályozás csak az alapfeltétel, aminek ki kell egészülnie a megfelelő edukációs és szemléletformáló programokkal, írták a közleményben. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt szervez június 10-én, azaz szerdán 9 órától Miskolcon a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartják meg. A program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. Minden korosztályt szívesen látnak a rendezők. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveznek, míg a délután a szakmai fórumoké lesz a főszerep, mondta Béresné Buckó Viktória, a rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Levél az életed. Harmadik rész. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Pál második levele a korintusiakhoz, 5. fejezet, 17. vers. Minden nap olvasnak téged az emberek. A kérdés csak az, hogy vajon milyen üzenetet közvetítesz feléjük. Ezeket kellene látniuk, ha rád néznek. Fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át. 2 Korintus 3.18. Elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. 2 Korintus 4.2. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. 2 Korintus 5.17. Más szóval, világosan ki kell tűnnie a leveledből, hogy nem az vagy többé, aki egykor voltál, mivel először is Krisztus megváltoztatott lelki értelemben. Azelőtt nem szeretted Isten igéjét, és nem engedelmeskedtél parancsolatainak. Most meghallod, befogadod, szereted és megtartod igéjét, sőt, gyönyörködsz benne. Másodszor Krisztus megváltoztatott erkölcsi értelemben. Az 1 Korintus 6-ban Pál sok olyan bűnt felsorol, amelyek egykor jellemzőek voltak az életünkre. Paráznákat, tolvajokat, nyerészkedőket, részegeseket, rágalmazókat, harácsolókat említ, és azután következik ez a csodálatos vers. Néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, ellettetek különítve Isten szolgálatára, és meg is igazultatok, mintha sosem vétkeztetek volna. Más szóval Isten átformálta a jellemedet. Harmadszor Krisztus megváltoztatott mentális értelemben. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Róma 12.2. A saját gondolataid helyett most már Isten gondolatai szerint tekintesz az életedre, önmagadra, másokra, a kihívásaidra és a döntési helyzeteidre, és ezért lehetőséget látsz ott, ahol azelőtt csak problémákat. Korábban felőrölt az aggodalom, de most békesség és bizonyosság tölti el az elmédet. Összességében véve ezt az üzenetet kell közvetítenie életed levelének azok felé, akikkel találkozol. Krisztus jobbá tette az életemet, és ha hagyod, veled is megteszi. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy kiváló szakemberek régészeti, ipartörténeti, hadtörténeti, néprajzi előadásain keresztül nyerhettek bepillantást az érdeklődők az öltözködés világába, a jellegzetes viselet darabok készítésének vagy használatának módjába, a viseletek változásaiba azon a mikrokonferencián, amelyet a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban rendeztek meg.
2: Igyekeztünk sokféle szempontból körbejárni ezt a témakört. Végére ez derült ki, hogy minden mindennel összefügg. Tehát a régészeti anyag, a századfordulós férfi viseletek, vagy éppen a lakodalmi öltözködésnek a egyes elemei, például a katonai öltözködése, tehát nagyon-nagyon sok párhuzamot lehetett találni, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes előadások voltak, és nem csak érdekes, hanem tartalmas is. Tehát ez egy tudományos mélységű előadásokat hallhattunk.
1: Ezt követően beszámolunk arról is, hogy 1000 gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezeti már 13. alkalommal.
3: Idén már 13. alkalommal indítjuk el így májusban a gyerekek hónapjában a felhívásunkat, és második éve kifejezetten egy konkrét célt határoztunk meg, amire várjuk a támogatásokat, ez pedig az, hogy 1000 rászoruló gyerek nyári táborosztatását tudjuk megvalósítani a nyári szünet elkezdésével, és ehhez várjuk azt, hogy minél többen csatlakozzanak adományokkal. Ezt többféle módon tudják megtenni, a legegyszerűbb talán a 1353-as adományvonal felhívása, amivel 500 forinttal járul valaki így hozzá egy-egy táborosztató gyereknek az élményeihez. De lehet online is, hogyha valaki nagyobb összegben gondolkodik, akkor a segélyszervezet.hu honlapon, bármekkora összeggel online, egy bankkártya segítségével biztonságosan, mint egy vásárlást úgy le lehet bonyolítani, és ezáltal is tudják támogatni a konkrét ügyet és célt.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, kiváló szakemberek régészeti, ipartörténeti, hadtörténeti, néprajzi előadásaink keresztül nyerhettek bepillantást az érdeklődők az öltözködés világába, a jellegzetes viselet darabok készítésének vagy használatának módjába, a viseletek változásaiba azon a mikrokonferencián, amelyet a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban rendeztek, az eseményen Jászter Beáta készített összeállítást.
2: Darmos István néprajzkutatóval, a konferencia szervezőjével beszélgetek. Mik voltak a legfontosabb dolgok, amiket meg lehetett egymástól tanulni, hiszen itt néprajzos, illetve viseletkutató, textilrestaurátor, régész is előadott.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy nagyon jól telt ez a délelőtt, én nagyon nagy figyelemmel hallgattam mindenki előadását, és az egyik tanulság az volt, hogy ugye igyekeztünk sokféle szempontból körbejárni ezt a témakört. Végére ez derült ki, hogy minden mindennel összefügg. Tehát a régészeti anyag, a századfordulós férfi viseletek, vagy éppen a lakodalmi öltözködésnek a egyes elemei, például a katonai öltözködése, tehát nagyon-nagyon sok párhuzamot lehetett találni, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes előadások voltak, és nem csak érdekes, hanem tartalmas is. Tehát azért tudományos mélységű előadásokat hallhattunk.
2: A saját előadásod jellegzetességek az empléni városok és falvak lakodalmi öltözködésében. Mi már feldolgoztuk ketten az Európa Rádió hullámhosszán a lakodalmi népszokásokat, és egy picit érintettük is akkor az öltözködést, de most különös érdeklődéssel voltál a vőfékendők irányába. A mi vidékünkön még szerintem ma is van olyan lakodalom, ahol a vőfékendőt visel.
3: Igen, a vőfékendőről azt kell tudni, hogy ameddig szőttek, addig készítettek vőfékendőt is, és addig használták a lakodalmakban. Itt nyugodtan mondhatjuk a bodrogközi falvakat, a hegyközi falvakat, vagy Tokaj hegyalját, és mindegy, hogy milyen nemzetiségű a csoport, tehát itt a ruszinok, a szlovák eredetű lakosság is használta, a sváb eredetű lakosság is használta ezeket, és nagyon érdekes pontokat lehetett találni, és nagyon érdekes párhuzamokat lehetett találni. Az egyik például, hogy leírásokban benne van a lobogós vagy zászlós lakodalom, ahol a lakodalmi menet előtt egy rúdra erősített vőfékendők, illetve hosszúkendők, illetve hát nagykendők, rojtos nagykendőket kötöttek föl, a tetejébe virágcsokrot vagy télen keszkenőt tettek, és ez vezette föl a lakodalmi menetet, de ez 1910 előtti szokás leírásokban található meg, és most a feldolgozás alatt találtam egy olyan, ha jól emlékszem, végardói lakodalmas menetről egy fotót 1966-ból, tehát egy több mint fél évszázaddal későbbi fotót, ahol egy zöld ágat díszítettek fel kendőkkel, és azt vitték a lakodalmas menet előtt. Tehát nagyon érdekes párhuzamok vannak, és ez csak egyetlen egy momentum ebből a témakörből.
2: Egy mikrokonferencián beszélgetek Zay Orsolya régésztörténésszel, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetéből, és egy nagyon érdekes előadást hallottunk a mente díszeiről, de egészen pontosan egy olyan különleges szövési technikáról, amelyről lehet, hogy nem tudunk, nem hallottunk, és mostanában nem is látjuk. Ez a kártyás szövés. Ez mit jelent?
4: Több ezer éves technikáról van igazából szó. Egész Európában, sőt egész Eurázsiában ismerték. Az első leleteink azok bronzkorból származnak jelenleg, és úgy látjuk, hogy a Kárpát-medencében egészen az ipari forradalom végéig, tehát amíg meg nem szűnnek a céhek, és nem indul el az igazi nagy gyári ipari termelés, addig használják, meg úgy tűnik, hogy perifériákon a néprajzi anyagban is megmarad nagyon szorványosan. Nehéz fölismerni, mert nem nagyon tanítják egyébként. Nagyon elszórt helyeken lehet, hagyományok házában néha el lehet csípni egy oktatást, de akkor sem az összes technikát, mert nagyon sokfélét lehet vele készíteni. A neve az a kártyás vagy táblácskás szövés. Ez kicsi kártyákat jelent, szokták ma csinálni egyébként játékkártyából már, hogy magyar meg francia kártyából. Ki kell lyukasztani a széleit, és akkor van 3 lyukú, 4 lyukú, 6 lyukú, nagyon sokféle. ezekbe kell befűzni a fonalat, és a kártyáknak a forgatásával hozunk létre igazából szárnyílást úgy, mint a szövőszéken, és akkor a vetüléket, egy vetülékszálat, vagy többet kell beledobálni. Ez odáig megy, van 15. századból olyan Nürnbergből származó mintakönyvünk, amit apácák készítettek, tehát nekik egy megélhetés is volt a középkor folyamán, ahol legalább 8 hölgy jegyzett benne. Számsorokat látunk, nem úgy használják, mint mi kockás papíron, és ott például ezüst és aranyfém fonalakkal is dolgoznak, meg van beleszűve toll, vagy igaz gyöngy is. Tehát, hogy nagyon reprezentatív is tudott ez lenni. A középkori ember számára ez egész Európában egy nagyon elterjedt dolog volt, nagyon sokféle ruházati elem készült belőle, és a mentéken ez látható. Úgyhogy ez a zsinóros díszítés, amit a 19-20. Századból ismerünk, az már egy egyszerűbb változata, hát pedig ott is van fémfonal gyakran, de itt egészen ilyen aranyosan ezüstösen csillogott a férfiak ruházatán.
2: Akkor a újkorról beszélünk, milyen leletekben lehet ezeket megtalálni, és Magyarországon mennyi ilyen ruhadarabot vagy kiegészítőt azonosítanak? Mennyire elterjedt ez a régészek körében, hiszen erről is szólt egy kicsit az előadás.
4: Igen, az az igazság, hogy régészeti textilekkel egészen kevesen foglalkoznak Magyarországon, pedig nagyon sok van. Én is ugye 15 éve egyetemen kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, és ahogy járok körben a múzeumok között, azt látom, hogy borzasztó sok van, csak annyira specializált a téma, hogy kevés kolléga kezd el vele foglalkozni. Egyrészt egyetemen sem nagyon tanítják, most az ELTE-vel csinálunk pár éve közös projekteket, és akkor én is oktatok kifejezetten régészeti textilt és viselettörténetet a hallgatóknak, amire azt tudom mondani, hogy nagyon nagy az érdeklődés, tehát régész hallgatók mellett általában néprajzosok, egyiptológusok, kultúrantropológusok, történészek ugyanúgy jelentkeznek, és fiúk és lányok is. Úgyhogy az előző fél évben 30 hallgatom volt, és mondták a kollégák, hogy másfél nap alatt betelt a jelentkezés, és abból 10 fiú. Úgyhogy nem lenne egy periféria téma, érdeklődés van rá, meg kell szervezni Magyarországon, hogy legyen, és hogy milyennek a leletek. Általában kriptákból származnak, kevésbé sírból, tehát földből. Ugye Magyarországnak nem olyan az éghajlata, hogy jó megtartással kerüljenek elő textilleletek. Van ilyen, de általában inkább kriptákból. És hát ugye azért is aktuális, hogy hívott a múzeum, mert a szomszédból, Sárospatakról van egy elég nagy mennyiségű leletegyüttesünk, aminek folyamatosan folyik a feldolgozása, és ott egész nagy számban vannak jelen ilyen szép paszományos menték.
2: Barsi Csabával, a Miskolci Herman Otto Múzeum gyűjteménykezelőjével beszélgetek. A mikrokonferencián a századforduló hagyományos férfi viselete Magyarországon címmel tartott előadást. Gyönyörű képeket láttunk, és elhangzott az is, hogy egy-egy képen órákig lehet bogarászni, és tényleg csodálatos fotográfiák mesélnek sok mindenről. Induljunk akkor mi is ki ebből, és kezdjünk el mesélni, kezdjük legfelülről a fejfedővel.
5: Igen, ezek a képek nagyon részletgazdagok. Nagyon sok olyan fotót tudtam összegyűjteni, ami még üvegnegatívra készül, és érdekes, hogy mennyire élesek ezek a képek. Ha a férfi viseletet a fejtetőtől lefelé végig vesszük, akkor nyilván a kalap az, ami a legelső kérdés, vagy fejfedő, mert nem csak kalap, hanem süveg is, kucsma is volt divatban abban az időben. Nagyon sokféle formája volt akkor, ami sajnos ma már nem látható. Azért izgalmasak, azért egzotikusak ezek a képek sok esetben, mert hogy olyan ruhaelemekkel, viseleti elemekkel találkozunk rajtuk, amiket ma már nem tudunk mindennapokban látni, nem találkozunk vele még a hagyományos zöldségnél sem. Nagyon izgalmas a kalap díszeknek a különbözősége, rengeteg tolltípust nagyon érdekes csokorban, nagyon érdekes formába alkalmaztak kalapdíszként, de hogyha megyünk lefelé, akkor az arcon a legfontosabb, mondjam úgy, leglátványosabb díszítmény a bajusz viselése, vagy a szakál viselése, vagy mindkettő együttesen. Nyilván nem mehetnénk el a férfi hajviselet mellett sem, de hogyha ezt főfedővel képzeljük el, akkor nyilván az már másodsorba tárgyalható csak, mert hogy a főfedő az nagyon sok esetben eltakarja ezt. Ha megyünk lejjebb, akkor a nyakrésznél nagyon sok olyan nyakra valót, mondhatnám azt is, hogy nyakkendőt alkalmaztak, hogy csokorra volt kötve. valahogy ez is kikopott, eltűnt. A mostani nyakkendők teljesen más típusúak, mint ami akkor volt. Az anyaga is más, a formája is más, a jellege is más. Ugye azt nagyon sajnálom, hogy azt a régi divatot színészek talán, színházba talán láthatjuk még, de nagyon-nagyon kevésszer. Lehetne beszélni az alsó ruházatról, tehát az ingekről, de azt most itt az előadásban nem érintettem, inkább érintettem a mellénytípusokat, a dolmányokat. A dolmányon keresztül lehetett volna még a mádliról is, a mentéről is beszélni, az attilákról, de úgy voltam vele, hogy ebbe a 20 percben nagyon kevés információt lehet összesűríteni, és ahogy az elején mondtuk is, hogy annyira részlet gazdagsággal találkozhatunk a 19. század végén, a 20. század elején, a viseleteken, hogy inkább nyilván a kiegészítőkről lehetne itt szót ejteni. Én a pitykegombok kutatásával foglalkozom 11 éve, úgyhogy annak különböző formai egyeiről, különböző méretéről, különböző anyag használatáról, a nemesfémek használatáról. Voltak olyan kiegészítők a régi mellényeken, mint az óralánc, ami megint csak egy picit emelkedettebb, díszesebb hangulatot adott az öltözetnek, majd aztán nagyon fontos témámmá vált most a különböző nadrágtípusok használata, mert azt látom, azt érzékelem, hogy a konfekció olyan szinten fölváltotta a régi viseletelemeket, hogy nem csak mellényben használunk most, jelenkorban ilyen seremhátú, egyszerű öltöny mellényeket, hanem nadrágban még inkább, még nagyobb előszeretettel. Nyilván a régi nadrágok viselése nem annyira komfortos, nem annyira könnyű. A régi nadrág típusoknak a takarítása, tisztítása nem olyan egyszerű, mint a mostaniaké, és így a bőgatyák is eltűnnek lassan a hagyományőrzők színpadáról. A magyar nadrág meg már szinte teljesen eltűnt. Teljesen eltűnt. Ez a kis előkés magyar nadrág, ami nem sliccel, hanem egy lehajtható előkével, eleve már egy olyan formai megoldást adott, hogy sokkal magasabb volt a dereka. A testarány teljesen másképp szabályozta, változtatta meg. Úgy tűnt, hogy a legénység vagy a férfi nép az egy hosszabb lábú és rövidebb felsőderekú lett volna, és ez a fajta szépségideál, ez a hölgyeknél is ugyanúgy megvolt. Tehát, hogy itt megjön egy, vagy előjön egy olyan párhuzam, hogy a férfi és a női viseletben is az a fajta arányosság, az így volt szép az emberek számára, tehát hogy a szépségideálhoz alkalmazkodott. És hát csak érintőlegesen beszéltünk a csizmákról és a csizma típusokról, mert hát ez is egy külön előadásnak is megfelelt volna. 20 percben ezt csak érinteni tudtuk, de bízom benne, hogy mindenki számára egy nagyon-nagyon gazdag képanyaggal tudtam érkezni, és igyekeztem a helyi régi fotókat megmutatni, amit megtaláltam különböző közgyűjteményekben.
2: Így van, milyen szerencse, hogy ebből az időszakból fotók vannak. Nem rajzok, nem festmények, hanem fotók, amelyek már nagyon realisztikusan dokumentálják azt, hogy milyen viseletet hordtak, és ahogy nézegettük ezeket a fotókat, azt is megállapíthattuk, hogy milyen jól keveredett a polgári stílus a paraszti stílussal. Tehát volt egy polgár asszony, és volt egy bőgatyás férfi, tehát nem zavarta az embereket, hogy a divat irányzatok, vagy éppen a társadalmi helyzetüknek megfelelően hogyan bujkálnak, vagy hogyan kacskaringóznak a divat útjain.
5: Igen, ezt hangoztattam is, hogy a divatot nem lehetett keretekbe zárni. Oda-vissza hatás volt, különböző társadalmi rétegeknél nagyon nagy volt az átjárás, és a magasabb és az alacsonyabb társadalmi réteg is hatással volt a másikra, és hát nyilván az alacsonyabb társadalmi réteg igyekezett a magasabb társadalmi réteg divatjához igazodni, de ennek ellenére ez tényleg egy egészen szépen egymásra hatott, és egészen szépen összehangolódott. A képek nem csak erről árulkodnak, nyilván ilyenkor forráskritikát is kell alkalmazni, tehát akkor, amikor látunk egy fotót, utána érdemes még járni, hogy kit ábrázol, milyen állapotban, milyen eseményen, ki készítette a fényképet, milyen céllal készítette a fényképet, de az kétségtelen, hogy a különböző rajzok, festményekhez képest azért ezek mégis kézzelfoghatóbb ruhadarabokat tudnak megmutatni számunkra. Egy kutató számára minden információ fontos, úgyhogy az írott dokumentáció, a festmények, a rajzok, a különböző elbeszélések és a fotók együttesen alkotnak egy szép kerek történetet.
2: De megdöbbenve láttam a szűrt egy városi, méghozzá egy debreceni gyűjteményben, tehát polgárember is viselte.
5: Így van, a szűr az most már a pásztoroknál maradt meg, és a pásztorok viselik a mai korunkban, de azért most nagy-nagy népszerűségnek örvend a szűr, és a szűrkészítésre is most egyre nagyobb figyelem vetül, úgyhogy valahogy ez a ruhadarab lehet, hogy megint ugyanúgy egy ilyen nemzeti jelképpé is tud válni, azt hiszem, hogy hungarikum lett.
2: Az is elhangzott az előadásán, hogy van egy olyan gyűjtemény, fotógyűjtemény, egy színezett fotógyűjtemény, amely az Egyesült Királyságból kerül hozzánk, de hogy magyarországi képeket tartalmaz.
5: Igen, 1864-ben a londoni világkiállításra készültek olyan fotók, amit itt Magyarországon készítettek, és úgy gondolták, hogy nem csak simán lefotózzák, és azzal próbálják megjeleníteni a magyar társadalom különböző színességét, hanem be is színezték őket. És ez nemrégiben a Néprajzi Múzeumban egy kiállítás keretében látható volt, tehát továbbra is a londoni múzeum birtokában van ez a képanyag, viszont egy kiállítás erejéig ez Magyarországra hazajött. Volt szerencsém ezt látni, ezt a kiállítást, készült ebből egy kiadvány, úgyhogy azt a Néprajzi Múzeumban elérhető, azt meg lehet vásárolni, és nagyon-nagyon érdekes, amik azon a képeken megragadhatók.
2: Zárásként hadd kérdezzem meg még azt, hogy a századfordulónak a divatja, az hat-e valahogy ma mi ránk, a mai öltözködésünkre, a mai életünkre, arra, hogy ma mit viselünk? Akár legyünk vidéki emberek, akár legyünk polgáremberek, nagyvárosi emberek.
5: Nekem az az érzésem, hogy igen. Mégpedig azokra legfőképpen, akik megpróbálják a nemzeti öntudatukat egy kicsit keresni. Vagy nem csak a nemzeti öntudatukat, hanem a múltjukat. Tehát ha visszamegyünk az időbe, akkor egyre inkább találunk olyan sajátosságokat, ami a mi hazánkra, a mi nemzetünkre jellemző volt. Ma már a divat olyan világméretű diktálással alakítja a férfiak, a nők, a gyermekek, az ifjúságnak az öltözetét, hogy nagyon nehéz abból kiragadni olyat, ami nemzeti sajátosság. De a 19. század végén még ez abszolút tetten érhető volt.
2: Szakári Andrással, a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör elnökével beszélgetek, mert hogy az előadásodban a katonai és a népviselet közötti egyezésekről beszéltél. Nagyon érdekes és nagyon szép, ahogy a kettő ötvöződik. Melyikből merítkezik? Ki kitől vesz át?
6: A történet eleje ott kezdődik, hogy 1867-es kiegyezést követően sikerül végre azt elérni véderő szempontjából, ha nem is teljesen, amit 1848-ban elveszítettünk. Ezért ugye az egyenruhákban megkülönböztetés kellett abból a szempontból, hogy az osztrák haderő és a magyar haderő a közös haderő kivételével egy különlegesebb vagy eltérőbb egyenruházathoz jusson hozzá. Itt alapvetően a vitézkötést kell kiemelni, amely nadrág szárán szemből nézve előről látható módon jelent meg. Itt a legénységi állományról beszélek elsősorban, illetve a felső ruházata a különböző, ugye hosszú időszakon keresztül 1916-ig gyakorlatilag a vitézi motivumok határozzák meg az egyenruhának ezt a jelképét. Ugyanakkor persze változik tolmány, zubbony, zsávoly ruházat, sok mindenben ilyen, sok mindennel próbálkoznak, viszont a felső ruházaton is a zsinórozások, az úgynevezett kutyatöke című nevű, és a csontváz attillás zsinórozások, tehát a zsinórozások a vállapon, a legénységi állománynál ugye értelemszerűen nem arany, nem ezüst, hanem egyszerű megy színű anyagokból készült, a tiszteknél aranyszínből, a altiszteknél pedig ezüst színből. De a lényeg az, hogy igazából a zsinórozás, a sújtás, a passzomány, a kézelőn jobb és bal karon, mindezek díszítő elemként vannak jelen, és az előbb említett módon a dolmány is, ugye egy civil viseletnek lehet nevezni. Ami még fontos, hogy a tiszti állomány, az különböző szinteken jelenik meg a közéletben is. Tehát külön szabályozták számukra, hogy például otthon milyen öltözetben legyenek, például otthon lehetett viselni barna kesztyűt, de már egyébként fehér kesztyűbe kellett másút megjelenni, illetve a laktanyai viseletük, a szolgálati jelképek viselése, azok a fontos elemeket próbálták szabályozni. Igen, nem? Csak a tisztek is kényelmes módon akartak öltözni, időnként bevetettek változásokat, praktikákat, amit később, sok-sok tiltás után egyszer csak jóvá hagyott a minisztérium is, mert az lett a szabályos öltözet.
2: A mai katonai ruhákban mi utal a néphagyományra, vagy a régi viseletre, akár a régi katonai viseletre?
6: Itt is egy kicsit vissza kell lépni. Az első világháború megmutatta, hogy ez alkalmatlan, ez a ruházat. Igazából már az orosz és japán háború hozta azt a változást meg, hogy nem elég ez a színes ruházat, tehát ez gyakorlatilag katasztrófát okoz a harcmezőn, látható, csillog, fényes, mindenre jó, de arra nem, amire kéne, hogy megvédje a katonákat, ezért elkezdte gondolkozni a hadvezetés szintjén, hogy milyen új színeket találjanak ki. És ekkor ugye kitalálják az úgynevezett csukaszürkét, majd a tábori szürkét, ami zöldes szürke volt, és majd a keki, ami bejön 1919-be. És ez azért fontos itt ide visszatérnünk, mert itt veszti a jelentőségét a díszítés, a csillogó-villogó ruha, ami eddig első szint volt, a többi alatta. Itt viszont már a tábori körülmények között harchelyzetben használható egyenruha egyenértékűvé válik a díszruhával, sőt, talán egy kicsit fölé is helyezhetjük nyugodtan. A mai modern egyenruházatban én azt gondolom, hogy a társasági ruházat, a társasági öltöny, ami van, ez őriz némi pompát, viszont ez az, amit ma már nem nagyon látunk. Látunk díszelgőket augusztus 20-án, nagyobb állami ünnepeken, az zászló felvonásoknál, katonai temetéseken, de az általában vett katonák most már csak a tábori ruházatnak megfelelő ruhát viselik.
1: Kedves hallgatóink, kiváló szakemberek régészeti, ipartörténeti, hadtörténeti néprajzi előadásaink keresztül nyerhettek bepillantást az érdeklődők az öltözködés világába, a jellegzetes viselet darabok készítésének vagy használatának módjába, a viseletek változásaiba azon a mikrokonferencián, amelyet a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban rendeztek meg, az eseményről Jászter Beáta összeállítását hallották.
0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 1000 gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet immár 13. alkalommal. Az akció célja, hogy a segélyszervezet minél több gyermeknek adhasson esélyt a szegénység okozta hátrányok leküzdésére. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet segíteni, amely hívásonként 500 forintot jelent. A részletekről Fekete Dánielt, a karitatív szervezet adományozási és kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
7: Idén már 13. alkalommal indítjuk el így májusban a gyerekek hónapjában a felhívásunkat, és második éve kifejezetten egy konkrét célt határoztunk meg, amire várjuk a támogatásokat, ez pedig az, hogy 1000 rászoruló gyerek nyári táborosztatását tudjuk megvalósítani a nyári szünet elkezdésével, és

0: dolgozott a Tesco áruház, ahol adománykuponok vásárlásával szintén ennek az adománygyűjtésnek a céljait tudják támogatni az emberek.
1: Nyilván nehéz meghatározni pontosan, csak megsacolni lehet, hogy körülbelül mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy meg tudják szervezni ezeket a táborokat.
0: Igen, különböző táborokkal számolunk az idei évben is, tehát lesznek napközis táborok, meg bentlakásos táborok, természetesen más költségvonzata van az egyiknek, vagy a másiknak. A napközis táborokban azt láttuk, hogy egy-egy gyereknek a táborosztatásához körülbelül egy ilyen 25-30 ezer forintos keretben gondolkodunk, tehát hogyha nagyjából ezt az átlagot nézzük, akkor összességében szeretnénk elérni azt, hogy egy ilyen 25-30 millió forintot el tudjuk érni és össze tudunk gyűjteni így ebben az időszakban, és ezáltal biztonságosan meg tudjuk tervezni és valósítani a nyári táborokat.
1: Milyen jellegű táborokba várják idén a gyerekeket, illetve hány helyszínen találhatók ezek az intézmények, és még az is érdekes, hogy van-e változás az elmúlt évekhez képest a táborok számát, illetve tematikáját tekintve?
0: Országosan azok az intézményeink, ahol egész évben dolgozunk a gyerekekkel, és foglalkozunk velük különböző fejlesztő programokon keresztül. Itt tartjuk a táborokat, ez 25 helyszín most jelenleg, amiben a terveink alapján, és a nyári táborosztatásnál igazából a hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeikhez szabjuk. Élmények új lendületet adhatnak arra, hogy egész évben zajló fejlesztő programokat segítsék, egymást kiegészítsék, és hozzájárulnak ahhoz, hogy folyamatos és komplex felzárkózást tudjunk nekik nyújtani. Az elmúlt egy évben bővült a segélyszervezet intézményhálózata is, így valamivel több helyszínen tudjuk a táborokat megvalósítani, de az látszik, hogy a napközis táborokra nagyon nagy igény van, mert hogy azt tapasztaljuk főleg a kisebb településeken, jelenlétpontjainkon, akár Borsod vagy Somogy megyében, ahol összesen már 27 ilyen jelenlétpontot működtetünk, hogy sok gyerek még a környező nagyobb településekre se járt, vagy a táborozás, az mint egy olyan fogalom, az hiányzik az életükben. És ezért is terveztük azt, hogy minél több gyereknek, tehát 1000 rászló gyereknek tudjunk ilyen módon segítséget nyújtani, és helybe visszük a tábort. Ehhez készült egy nagyon jó módszertani tematika. Az elmúlt hetekben több turnusban is a táborszervezőknek egy felkészítő tanfolyamot a segélyszervezet munkatársai vittek végig, és ilyen módon tudták azt a fajta mélyebb ismereteket átadni és tudást átadni azoknak a kollégáknak, önkénteseknek, akik a tábor szervezésébe bekapcsolódnak és elindítják ezeket. Nagyon fontos, hogy az élmények mellett valóban egy olyan közösséget tudjunk kovácsolni a gyerekek között, illetve azokra a speciális igényekre, amiket látunk egy-egy gyerek esetében, azokra tudjunk jobban koncentrálni. Így ebben a szempontból nagyon fontosak ezek a nyári táborok a segélyszervezet kapaszkodó programján belül.
1: Hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezik ezeket a táborokat. Mit jelentenek ezek az élményhetek azon gyerekek számára, akiknek családja nem tudná finanszírozni a táborban napköziben való részvételt? Miben segít ez nekik?
0: Ezek a napközis táborok a gyerekek számára gyakran egy jutalom, hogy egy olyan dolgot is meg tudnak élni, olyan dologban tudnak részt venni, amit esetleg, ha a segélyszervezeteket nem szervezné meg, akkor aki kimaradna. De ugyanúgy szerintünk nagyon fontos, hogy egy ilyen katalizátorként is működjön, és vannak, akiknek pedig egy motivációs tér, mert ráerősít az egész évben végzett fejlesztésékre, a szocializáció és az egyéni készségek területén is. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, egy olyan fajta közegben tudjanak lenni egész nap, ahol biztonságban vannak, ahol amellett, hogy különböző játékos fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, ugyanígy megkapják a napi étkezéseket, tehát hogy ilyen módon az iskola végével egy-egy ilyen tábor azért egy nagy löketet tud adni, és egy nagy örömet tud szerezni a gyerekek számára.
1: Észak-Kelet-Magyarország és azon régiók közé tartozik, ahol sok nehéz sorsú család él. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rászoruló gyerekek milyen lehetőséget kapnak táborozásra a nyári időszakban? Van-e például nekik arra is lehetőségük, hogy egy más régióban táborozzanak?
0: Az idejében a Borsod megyében több tábort is indítunk. Ezek napközis táborok lesznek jelen pillanatban a terveink szerint, de ez nem is csak azt jelenti, hogy az adott

0: közlekedésen, hanem elmennek kirándulni, meglátogatnak olyan helyszíneket a megyén belül is, amik esetleg újdonság számukra. Tehát, hogy nem célunk az, hogy csak az intézmény falain belül tartsuk a gyerekeket. Természetesen ott is rengeteg élménydús foglalkozás lesz. Itt akár rengeteg tematikát hozunk be változatos programokban, mint a sportot, a robotika, a meseterápiát, a művészetet. Lesz pénzügyi tudatosságra nevelés, környezettudatosság, élelmiszermentés, kézműves tematikai foglalkozások. Tehát nagyon színes programokkal tudunk, vagy készülünk mindenképpen. És ezek az élményhetek úgymond az élmény mellett az érzelmi, szociális és társas készségek, illetve a közösség, valamint a szociális kompetenciák fejlesztésére is alkalmasak, és nagy hangsúlyt helyezünk ezekre, mert nagyon fontos, hogy ezekben a táborokban fejlődjenek és pluszt kapjanak a gyerekek.
1: A nehéz sorsú gyermekek fejlődése, fejlesztése szempontjából milyen jelentősége van ezeknek az élménytáboroknak?
0: Ez egy állomás leginkább, tehát azt gondoljuk, hogy az egész éves munkánk, amit a kapaszkodó programban végzünk, egyébként itt 4150 gyereknek tudunk rendszeres fejlesztő foglalkozást és segítséget nyújtani. Ebből a 4150 gyerekből most 1000-nek szeretnénk a nyári táborokat biztosítani, de ez ráerősít az éves fejlesztésekre egy-egy ilyen tábor, mivel egymásra épülve járulnak hozzá a gyerekek fejlődéséhez, és ezáltal tudunk úgymond egy intenzívebb időszakot közösen végigvinni egy-egy ilyen 5 napos vagy akár 5 hetes tábor esetében.
1: Ez most már a 13. akciójuk. Mit tapasztalnak az emberek, mennyire segítőkészek, amikor rászoruló gyerekekről van szó? Bíznak-e abban, hogy összegyűlik ez a pénz, amelyet a nehéz sorsú gyermekek táboroztatására tudnak fordítani?
0: Mi nagyon bízunk abban, hogy igen, a társadalmi szolidaritás ereje most is megmutatkozik, és az a közösség, ami a segélyszervezet mögött áll, és az elmúlt években számtalanszor megmutatta, hogy egy-egy ilyen fontos ügy érdekében a segélyszervezet mellé állnak. Az most is meg tud történni, és meg fog valósulni. Reméljük, hogy minél többen hívják a 13. város adományvonalat, vagy esetleg a honlapunkon keresztül a segélyszervezet.hu oldalon nagyobb összeggel támogatják a gyerekek táboroztatását. A sok éves munkánk, és igazából látva a szakembereink munkatársainak a felkészültségét, én azt gondolom, ez egy olyan nemes ügy, amihez nagyon könnyen tudnak csatlakozni, és nagyon fontos, hogy kicsit belelássunk azokba a szituációkba, a gyerekeknek azon élethelyzetébe, amit az intézményekben látunk, és azt látjuk, hogy a nehézségek mellett ott a remény, az esély, amit a segélyszervezet tud nyújtani a gyerekeknek, és egy-egy ilyen táborral ezt még tudjuk intenzívebbé tenni, tehát mindenkit kérek és biztatok abban, hogy támogassák a segélyszervezet kapaszkodó adománygyűjtését, és csatlakozzanak az összefogáshoz.
1: Vannak-e visszajelzéseik a rászoruló családoktól, akiknek a gyermekei a korábbi években részt vettek ilyen fejlesztő táborokban, illetve a gyerekek is hogyan nyilatkoznak meg ezekről az élményhetekről a későbbiek folyamán?
0: Számtalan visszacsatolásunk van, és számtalan olyan üzenetet, levelet kapunk a tábor után a gyerekektől, vagy a családuktól, hogy mennyire sokat jelentett. Valaki azt meséli el, hogy nagyon fontos volt, hogy ugyan tud biciklizni, de nincsen bicikli, és ezekben a táborokban el tudtak menni közösen biciklizni. Vagy ami még talán, hogy azok a programok, azok a kirándulások, azok a közösségi események, amik ezekben a táborokban vannak, az mennyi pluszt adott, egy olyan szereteteljes légkörben tudtak lenni, ami nem biztos, hogy mindenki számára megadatik. És ezek a visszajelzések, vagy ezek a fajta megerősítések a tábor után nekünk is megerőt adnak abban, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni.
1: Mit mutatnak a tapasztalataik? Csökken azon rászoruló gyerekek, nehéz sorsú családok száma itt például a régióban az elmúlt évekhez képest, vagy pedig stagnál, esetleg növekszik-e a számuk azoknak, akik egyre inkább rászorulnak arra, hogy némi segítséget kapjanak?
0: Mi azt látjuk, hogy nagyon nagy igény van ezekre a táborokra, és nagyon szívesen jönnek a gyerekek, bár azt is igaz megvan, hogy mivel hogy a saját intézményénkhez kapcsolódó, vagy a látókörében lévő gyerekekről van szó, ezért nehéz megmondani azt, hogy ez a szám akár Borsod, Vármegyébe, akár máshol, hogyan alakul, változik, ez valószínűleg különböző intenzitású is. Mi abban látjuk ennek az egész dolognak a fontosságát, hogy egy egész éves munkához tudjuk kapcsolni ezeket a táborokat, és egy úgymond ilyen módon is tudjuk segíteni a gyerekeket. Mi igyekszünk koncentrálni arra, hogy egy komplex és egy valódi esélyt tudjunk nyújtani ezekkel a táborokkal és a gyerekeknek. És természetesen a segélyszervezet olyan helyen kezdi meg munkáját, itt egy programot indít, ahol erre szükség van, vagy igény van. Így azt látjuk, hogy ilyen sajnos azokat a különböző jelenlétpontokat, amit az elmúlt egy évben is megnyitottunk, ott nagyon nagy igény van ilyenfajta segítségre, az, hogy az ökonomikus segélyszervezet ott legyen a településen. Ilyenkor felmérjük, hogy mik a nehézségek, mik az igények, mik a problémák, és ezekre igyekszünk választ adni. De mindenhol tapasztaljuk azt, hogy a gyerekek támogatása, segítése az egy prioritást élvező. Egyik legfontosabb feladata a segélyszervezetnek, hogy a gyerekek védelme, a gyerekek fejlesztése irányában tudjon elmozdulni, és hathatós valódi segítséget nyújtani.
1: Borsod megyében hány helyszínen lesz ilyen tábor, napközis tábor, főleg ahogyan elmondta, illetve soroljon fel néhányat a helyszínek közül.
0: A jelen tudásom szerint egy 6-8 tábor van terven Borsod megyében. Olaszliszkán már nagyon régóta dolgozik a segélyszervezet, ott egy tanodalprogramot működtetünk, és ott biztos, hogy tudunk tábort, de Rizsolj, Boldogkőfalu településeken is terve van, hogy ezeket a táborokat el tudjuk indítani, tehát hogy főként kisebb településeken tudjuk a táborainkat megszervezni, de nagyon fontos megemlíteni azt, hogy Miskolcon az elmúlt egy évben indítottunk egy új szolgáltatást, egy kapaszkodó fejlesztőházat, mert azt is látjuk, hogy nem csak a kisebb településeken okoz nehézséget a gyerekek támogatása, hanem sajnos nagyobb településeken, vagy akár egy megyeszékhelyen is vannak olyan családok, van egy olyan társadalmi réteg, akiknek mondjuk egy dévényi torna, vagy egy logopédusnak a igénybevétele is nagy terhet tud róni a család kasszájára, és ezért elindítottuk Miskolcon is ott az Avason egy kapaszkodó fejlesztőházat, ahol kifejezetten azt látjuk, hogy azoknak az embereknek igyekszünk segíteni, akik a városban élnek. Itt van, akik hozzá tudnak járulni, támogatni ezt a tevékenységet, és ezáltal tudjuk működtetni ezt a fajta fejlesztőházunkat.
1: Meddig tart az adománygyűjtő akció, illetve mikor kezdődnek az Ökumenikus Segélyszervezet által szervezett nyári táborok, és meddig tartanak?
0: A nyári táborok már rögtön az iskolai tanév utáni héten elkezdődnek, tehát június második felében, és egészen augusztus közepéig tartanak, különböző intenzitással, és úgymond az adománygyűjtés is az év végéig, tehát a becsengetés tanév végéig várjuk a felajánlásokat. Amellett, hogy a táborozással gyűjtünk, hogyha elérjük azt a célt, ami a táborok megszervezéséhez szükséges összeg, akkor az afelett érkezett támogatásukat szintén az egész éves munkánkra, a kapaszkodó programunk, a gyerekekért végzett munkánkra fogjuk fordítani. Tehát ilyen módon nincsen elveszve egy forint se, hanem ilyen módon a táborok mellett a segélyszervezet egész éves gyerekekért végzett munkáját is tudják támogatni. Adományozni egészen június végéig tudnak a 1353-as adományvonalon, a honlapunkon, a segélyszervezet.hu-n pedig egész évben lehet támogatni a kapaszkodó programot, a mostani táborozás pedig a tanév végéig, június 19-ig várjuk az ilyen felajánlásokat.
2: Kedves hallgatóink, 1000 gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet immár 13. alkalommal, a részletekről Fekete Dánielt, a karitatív szervezet adományozási és kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben, köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona.
4: Az emelt biológia-kémia képzésünkhöz nagy köze van, de azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a Pataki Refiben. Gondolok itt a, én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, példának okáért a zöld refi, vagy példának okáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a Pataki Refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
2: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: Némán.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
3: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata,
2: ahol a tudás élménnyé válik.
4: Turizmus,
5: gazdaság,
4: informatika,
5: pedagógia,
4: borászat,
2: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
3: itt jövőt építesz.
2: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata, a tudás forrása.
3: A tudás forrása.
1: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információ igényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölte az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos. Évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. A házelnök hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elején benyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek. Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába, írta a Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés a megszokottaknak megfelelően kora délután kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. A döntéshozatalok során megválaszthatja az országgyűlés a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetői tagjait. Szavaznak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelősei, továbbá a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról. A Tisza párt által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportnak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal is csökkenhet. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki Odu Parkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében, tájékoztatott az önkormányzat. A közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A denevérek és kis énekes madarak számára kihelyezett odukkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, melyek a repülő rovarok, különösen a csípő szúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. A projekt részeként csaknem 500 madár és denevér odut, vércseládát és kuvik odut telepítenek. Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Mái, a Muhi, a Nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Mái Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium burjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsodabói Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége, különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
1: Az időjárásról.
6: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona.
2: Az emelt biológia-kémia képzésünkhöz nagy köze van, de azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a Pataki Refiben. Gondolok itt én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, példának okáért a Zöld Refi, vagy példának okáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a Pataki Refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!
3: Egyedül senki se vagyok, ezt nem mondta senki.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma június 8-a van, Medárd és Helga napja. A Medárd német eredetű név jelentése hatalmas, erős. A legismertebb népi időjóslás szerint, ha e napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esni fog. Ha viszont nem esik, akkor 40 napos szárazság várható. Szent Medárd 6. századi frank származású katolikus püspök, a flandriaiak megtérítője volt. Legendája az esőzéssel kapcsolódik össze. Gyermekkorában egy feje fölött szálló sas védelmezte őt az esőtől, felnőtt korában pedig, amikor egy duhaj mulatozó társaságot nem tudott szép szóval megfékezni, esőért fohászkodott, így végül a csapatra hirtelen lezúduló és 40 napig tartó eső vetett véget a tivornyának. Most pedig nézzük e nap szülötteit. 1593-ban született felső vadászi első Rákóczi György erdélyi fejedelem, aki 1630-tól haláláig volt fejedelem. Uralkodása alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Sokat tett egyháza, a református egyház és az iskoláztatás felvirágoztatása érdekében. 1810. júniusának 8. napján született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1822-ben szintén ezen a napon született Cecz János, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornoka, argentin katonai vezető. 1843-ban Gasztonyban megszületett Szél Kálmán, aki 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt. 1927-ben e napon született Kis István, Kossuth Díjas szobrászművész, az általa készített centenáriumi emlékmű Pest-Buda és Óbuda egyesítése 100. évfordulójának emlékére készült 1972-ben a Margit szigeten található. 1946-ban június 8-án látta meg a napvilágot Bakó Pál világbajnok és olimpiai ezüstérmes öttusázó edző. Június 8-án 1955-ben született Tim Berners-Lee informatikus, a világháló, pontosabban a HTML, a HTTP és több hasonló protokoll kifejlesztője. 1867-ben pedig június 8-án koronázták meg első Ferenc József királyt és Erzsébet királynét. 1903-ban pedig ezen a napon indult Miskolc és Diósgyőr között az országban elsőként menetrend szerinti autóbuszjárat.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

akkor is szeretlek. Minden reggel látta őket, anyját és kisfiát iskolába menni, szinte percre pontosan ugyanabban az időben. Kéz a kézben sétáltak, folyton beszélgettek, a gyerek kérdezett, az anyuka magyarázott. A buszmegállóban, ahol mindannyian álltak, egyre türelmetlenebb lett mindenki, mert késett a 7-10-es járat. Az összeverődött kis csoport lassan elkezdte szidni a közlekedési vállalatot, a kormányt, a nem törődő buszsofőröket. Az elégedetlenség hullámzott közöttük, mindenki igyekezett hozzátenni valamit, hogy fokozza a hangulatot. A gyermek csendben figyelte a zúgolódó felnőtteket. Az anyukán látszott, hogy legszívesebben elrejteni kisfiát a trágár és kíméletlen ítéletek elől. Mama, ki a hibás? Fordult oda a kisfiú alig hallhatóan az anyjához. Nem tudom, kisfiam, de nem az a fontos, hogy ki hibázott, mert bárki hibázhat. Egyik ember sem tökéletes, szólt az anya érezhetően olyan hangerővel, hogy mások is hallják a választ. Te sem vagy tökéletes, mama, folytatta a gyerek. Én sem vagyok, kisfiam, ekkor már láthatóan mindenki fülelt, odafigyelt kettejük beszélgetésére, kisértődötten, ki érdeklődve. A gyerek odahúzta magát anyjához, felnézett rá, és szemérmes hangon azt mondta. Én akkor is szeretlek. Te nyugodtan hibázhatsz, én mindig szeretni foglak.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 8-án, hétfőn délután, 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszer Biztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Arra hívták fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús, vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A Nébih honlapján közzétett közlemény szerint az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által életre hívott Élelmiszer Biztonsági Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A hivatal szerint az élelmiszer biztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták, az élelmiszer eredetű megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mind olyan egyszerű alapszabály, amelyek betartása a fogyasztók egészségét védi. A Nébih kampányában a világnap idei üzenetével összhangban a megelőzésre, a mindennapokban is alkalmazható tudás átadására helyezi a hangsúlyt. Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma, az eltelt 18 év eredményeként létrejött kiállításokról Nyíri Péter, a múzeum igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
2: Három időszakos kiállítással nyílt meg a múzeum 2008. április 23-án, és aztán megszületett az első állandó kiállítás őszre. Az a magyar szóvilága volt, a magyar szókincset mutatta be, igényes tárgyakkal, a írói szótáraktól kezdve a népnyelvi kincsekig, meg a szaknyelvekig. Aztán lett egy másik nagy állandó kiállítás, ez a Titkok titka, a magyar nyelv múltja, jelene és jövője, amely egy, hát az anyanyelvünket sok szempontból bemutató kiállítás volt, és aztán ezt váltotta egy harmadik nagy állandó kiállítás, ez most is megvan, ez Kazinczy életét mutatja be, ez a Szokott ösvényen szokatlanul című Kazinczy emlékkiállítás. Mert nyilvánvalóan, hogy Széphalom története, Kazinczy története is, Kazinczy története meg Széphalomé, tehát ezt a történetet nyilván nekünk kell elmesélnünk Széphalmon, tehát a Kazinczy állandó kiállításnak a Kárpát-medencében Széphalmon van a helye. Ez meg is valósult 2021-ben. És aztán van a földszinti kiállítóteremben egy tulajdonképpen játékos kiállításunk, ez a nyelvlesen kalandozások a nyelv körül, mely múzeumpedagógiai játék is, de nagyon sok ismeretet ad. Itt kell már elmondanunk, hogy ennek a helyére, miután ez már egy régi kiállítást tervezünk majd, hát nem 26-ban, de 27-ben, 28-ban, és sok mindenen múlik, egy nagy állandó nyelvészeti kiállítást, hiszen most beszélünk a nyelvről, ott van ez a nyelvlesen kiállítás, de hiányzik, tartozunk még magunknak, az állampolgároknak azzal, hogy egy nagy, még kreatívabb állandó nyelvi kiállításunk legyen. Tehát az egyik fő témán Kazinczy, a másik az anyanyelv.
1: Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által elindított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a, azaz ma és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diák belépő kárából, közölte a szervezet. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralevő pár hetet, így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és torna órákra adnak javaslatot. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban, szervezik meg a saját strand suliukat. Júniusban sok olyan jeles nap van, amely megjósolja a várható termést, a növény és állatállomány gyarapodását vagy éppen fogyását. A parasztemberek erősen figyelték az időjárást, tapasztalataikat feljegyezték és apáról fiúra örökítették. Erről hallják Darmos István néprajzkutatót.
3: Általában az időjárás előrejelzés az hosszú idő megfigyelési tapasztalatain alapult. Tehát nagyon fontos volt a mezőgazdaság miatt az, hogy mikor, milyen az időjárás. Ugye hát egy szénagyűjtésre, ha a levágott szénára rájön az eső, akkor ott rohad meg a földön, tehát nem tudják megszállítani, nem tudják bevinni, és az kihat az állatállománynak a tartására is. Ugye, tehát például ez ugye csak egy példa a mezőgazdaságból. A paraszti kultúrában hosszú időn keresztül megfigyelték a időjárási jelenségeket. Ezek a tapasztalatok, ezek a bölcseletek, bölcsességek, ezek apáról fiúra öröklődtek. És természetes, hogy ez nem mindig jön be, de azért van valós alapja ezeknek a megfigyeléseknek, és van valós alapja ezeknek az előrejelzéseknek. És hát most esetünkben, most ezen az éven ez nem így működik, de a lényeg, hogy a természetben éltek, és hatalmas nagy tudással rendelkeztek a természetről. És ehhez tartozik az is, hogy milyen az időjárás, vagy hogy az időjárásnak milyen változásai vannak, és hogy ez mennyire fontos volt a paraszti kultúrában.
1: Rendkívüli koncertnek adott helyszínt a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem imaterme. Sárospatakra érkezett ugyanis Graham Fitkin brit zeneszerző és zongoraművész Three Line Favonal című nemzetközi projektje, amely különleges zenei és közösségi élménnyel kecsegtette az érdeklődőket. Sajó Szegi Gábor, a Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója arról beszélt, hogy az esemény széles körű összefogással valósult meg, hiszen intézményük mellett a Sárospataki Képtár, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és az önkormányzat vett részt az előkészítésben, valamint a szervezésben, míg a helyszínt a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem biztosította. Az igazgató beszámolt arról is, a koncertet a Mesél az öreg hásfa elnevezésű képzőművészeti pályázat is megelőzte, amelynek alkotásait a koncert alatt kivetítőn láthatta a közönség. Mózes Árpád, Sárospatak alpolgármestere azzal ajánlotta a hallgatóság figyelmébe a koncertet, hogy a város épített és kulturális öröksége mellett nagyon fontosak a helyben fellelhető természeti kincsek is, amelynek megőrzése és továbbadása mindannyiunk feladata. A Three Line projekt magyarországi koordinátoraként Farkas Lilla, a londoni Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ kulturális attaséja ismertette a részleteket. Kifejtette, a nemzetközi eseménysorozat, amely a brit előadó két szerelmét, vagyis a kerékpározást és a zenét kapcsolja össze, 10 ország 20 helyszínét érinti. A Three Line ugyanis egy kerékpáros útvonal is, vagyis a helyszínek közötti utat Graham Fitkin kerékpárral teszi meg. Ez ugyan nem hangzott el az eseményen, de a művész honlapja szerint összesen 2700 kilométert tesz meg a projekt keretében. Graham Fitkin a koncert előtti bevezetőjében projektjéről szólva elmesélte, hogy meglátogatták a Sárospataki Várkert idős hásfáját, és egy speciális készülékkel felvették annak belső hangjait, amit a zeneszerző beépített az előadásba. Elhangzott, a koncert sorozat összes európai helyszínén kerestek hasonló fákat, amelyek hangjai mind szervesültek az előadás zenei világába. Graham Fitkin célja, hogy így módon összekapcsolja a kontinens különböző városait, területeit, egyebek mellett Brüsszeltől Londonon és Sárospatakon át Bukarestig. A koncerten önálló produkciókkal, valamint a brit előadó zenei programjának részeként felléptek a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai is. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódi Szatillától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma általános iskolája és diákotthona. Az elismerés kapcsán Nagy Baló Csabát, az intézmény főigazgatóját kérdeztem. Beszélgetésünk elején először a gimnázium idei felvételi eljárásainak eredményeiről is szót ejtünk.
2: Hát nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mind az elmúlt években. Egész magas létszám jelentkezett a Pataki Refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
1: Emlékeztetőül milyen osztályok is indulnak el következő tanévben szeptembertől?
2: 4 osztálynyi diákot veszünk fel, illetve hirdettünk meg. Egy 2 tannyelvűs 5 évfolyamos képzést, egy

0: angol tagozatos 4 évfolyamost, egy MLD bikémes tagozat 4 évfolyamos képzése, illetve egy emelt angol ML digitális kultúra képzésű osztályunkat.
1: Minek is kell megfelelni annak a diáknak, aki be akart, vagy majd a jövőre be akar jutni ebbe az intézménybe?
0: Először is mindenkinek központi felvételi eljárásban kell részt vennie, és azt hát viszonylag magas pontszámmal illik abszolválni, aztán a szóbeli elbeszélgetésen is egy jó teljesítményt kell nyújtania, valamint a 7. osztály évvégi, illetve a 8. első félévi átlagának egész magasnak kell lennie.
1: Van ugye szóbeli felvételi, ott általában mik a követelmények?
0: Hát a szóbeli felvételi eljárás lényege az, hogy bibliaismeret tételek közül kell egyből hát a tudását bizonyítania, valamint arra is kíváncsiak vagyunk, hogy általános felkészültsége, műveltsége az milyen, hogy a gondolkodásmódja az megfelele a Pataki Refi elvárásainak, alkalmas-e arra, hogy fejlődőképes diákunk lehessen.
1: Azt is megszokhattuk már, hogy gyakorlatilag az intézmény számára kinyílt a világ, hiszen amikor azt hiszem olyan 2014 környékén még jó részt ilyen helyi beiskolázású intézménynek számított a Refi, hát az utóbbi években már talán Kanadából is érkeztek diákok. Most hogyan alakul a területi eloszlottsága a felvett diákok körében?
0: Igen, hát nem csak Kanadából, hanem még Isztambulból is, sőt az idén 2 isztambuli gyerekünk, meg egy kanadai gyerekünk is érettségit tett, illetve tesz. Hát vannak Kanadából is megint, a diaszpórából, azaz a Kárpát-medencén kívülről is, és hát a Kárpát-medencéből elég sokan, Kárpátaljáról, Észak-Erdélyből, Felvidékről, Budapestről, Dunántúlról, Dél-Alföldről, tehát egész szerte ágazó.
1: Idén a fejlesztések terén mit lehetett fölmutatni, hogyan fejlődött tovább az iskola?
0: Hát azt gondolom, hogy infrastruktúra szempontjából is azért további lépéseket sikerült megtenni a informatika, a nyelvi labor teljes megújításával, valamint hát most kezdődik el a Kossuth internátus alaksorának a rendbetétele, illetve hát az alapítványunk most kezdte el az úszoda építés előkészületeit, már van közbeszerzési eljárás végén győztes pályázó, amit ugyan megtámadtak, de remélhetőleg másfél-két hónapon belül el fog kezdődni a kivitelezés is.
1: Nemrég láthattuk az intézmény közösségi oldalán, hogy igazgató úr átvehetett egy elismerést is a Debreceni Egyetemtől, amelynek a tartalmát arra kérem, hogy ismertesse, hogy miért is kapta az intézmény ezt az elismerést. Egyébként az ország azt hiszem második legnagyobb egyeteme a debreceni.
0: Igen, és hát ez különösen megtisztelő számunkra. Azzal kezdeném, hogy az egyházkerület fenntartó képviseletében jelen volt a tanügyi tanácsos is ezen az eseményen, és akkor ígéretet tett nekem, hogy az egyházkerületi sajtó is fog foglalkozni ezzel a témával, és már másnap föl is hívott engem az egyházkerület sajtósa, és megkérdezett, hogy mi a véleményem nekem erről, milyen érzéseim vannak. És mondtam, hogy először is előre szeretném bocsájtani, hogy 12 év után, 12 éve vezetem ezt az intézményt, végre valahol valakik észrevették, hogy történt valami a Pataki Refiben, mert eddig ezt nem vették észre. Se a fenntartó, se a szűkebb, se a tágabb környezetünk. Végre egy kívülálló, az ország második legnagyobb felsőoktatási intézménye észrevette, hogy a Sárospataki Refi évről évre olyan magas létszámú felvételizőt és bejutó diákot küld a Debreceni Egyetemre, hogy most a 2025-ös tanévben az ország összes középiskolái közül mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk. Ebbe beleszámították a felvett diákok létszámát, a ponthatárt, amivel bejutottak, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét. Ennek a háromnak az összessége adta az, hogy mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk a Debreceni Egyetem felvételi eredménylistáján.
1: Milyen háttérmunka zajlik itt az intézményben annak érdekében, hogy ilyen eredmények szülessenek? Debrecen azért a legközelebbi nagy egyetemünk, ami a széles képzési palettát, és talán harmonizál az intézmény profiljával is, hiszen biológia, kémia, ott pedig gyógyszerészeti és orvosi képzés is zajlik. Ennek van-e köze is? Hát arról a háttérmunkáról is beszéljünk már, ami itt zajlik.
0: Igen, van. Ehhez is nagy köze van. Az emelt biológia, kémia képzésünkhöz nagy köze van. De azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van, mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a Pataki Refiben. Gondolok itt a, én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, példának okáért a Zöld Refi, vagy példának okáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a Pataki Refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
1: Ezek szerint a mostani diákok is jó eséllyel indulhatnak el majd az úton, hiszen nem annyira régen volt a ballagás, és hát zajlik az érettségi, aminek még nincs vége, még ez több hét kell, hogy befejeződjön. De milyen kondíciókat vár a most végző diákoktól?
0: Hát azt gondolom, hogy hasonló teljesítmény várható el tőlük, mind a tavalyiaktól, vagy a tavaly előtiektől. Nagyjából hasonló teljesítmény nyújtottak a 4 vagy 5 év során is, és hát az volt tapasztalható, hogy az elmúlt tanévekben a gimnázium éves átlaga, vagy a 4 végzős osztály éves átlaga fölötti teljesítményt produkáltak minden esetben az érettségin. Például a kokáira tavaly a gimnázium éves átlaga az 4,5 volt, és az érettségi átlagunk az 4,61. Abban reménykedek, hogy az idén is hasonló teljesítmény lesz.
1: Kedves hallgatóink, anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben, köztük van az előkelő 3. helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona. Az elismerés kapcsán Nagy Balló Csabát, az intézmény főigazgatóját kérdeztem az előző percekben.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. fejezetének 36. és 37. verseiből hallgassuk meg. Mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. A törvénytudó nehéz helyzetben van. Úgy tűnik, semmi nincs benne Jézus lelkületéből. Ő maga akar igazzá lenni. Ezt olvassuk. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Ugye látjuk már, hogy mit jelent az, amikor az ember beszél és beszél, de nem tesz semmit. Az írástudó nem látja, hogy ki a fele barát. Áldottak azok, akik Jézusban meglátják az Urat, az Istenüket, aki az ő teljes szeretetével segítünk lehet. Hiszen ő benne maga a vigasztalás Istene van jelen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya is, minden vigasztalás Istene, írja Pál apostol. Áldott az az ember, aki minden nyomorúságában, összetörtségében, kifosztottságában felemeli reá tekintetét és engedi, hogy segítsen rajta. Hogy aztán megteljesedve szeretetével egy életen át vele vándoroljon a menny felé. Vallom, hogy minden körülmények között jó fele barátnak lenni, mert van valaki, aki az utunkat kijelölte. Lehet, sokan megkérdőjelezik ezt, ellenben ha van halló fülünk, ha van látó szemünk, ha van érző szívünk, és ha van kezünk, amivel belekapaszkodhatunk az irgalmas samaritánusba, akkor még a kifosztottság is, a testi-lelki összetörettetés is a javunkra válik. Arra is gondolhatunk, egyszer csak mi is irgalmas samaritánus módjára viselkedhetünk. Kifosztottságunkban, összetörtségünkben tapasztalhatjuk meg azt, hogy a mi Urunk csiszol, nevel bennünket. Ugyanis nem elég csak meglátni a fele barátot. Nem elég csak beszélni róla. Nem az okokat, a kibúvókat kell keresni. Segíteni kell. A mi Urunk azt akarja, hogy értelmesen és szorgalmasan használjuk a tőle kapott talentumokat. Akkor majd így szól, Urunk. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz, Urad örömében. Ám ha elássuk az Úrtól kapott talentumunkat, és nem szolgálunk az ő dicsőségére, biztosak lehetünk, hogy elnyerjük a büntetést. Uram, irgalmasz, hogy én is irgalmas lehessek. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Russin Szendi Romulus szerint kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése. A jelenlegi biztonsági környezetben szem előtt kell tartani az európai védelmi képességek fejlesztését és a közös fellépést azokkal a kihívásokkal szemben, melyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Russin Szendi Romulus bejegyzése szerint Cipruson az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóján a megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az európai védelmi stratégia megvalósításának következő lépései, tájékoztatott a miniszter. Elindult az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 1952 közötti időszakának feltárását célzó kutatói pályázati program a Méhes György Nagy Elek Alapítvány kezdeményezésére, közölte hétfőn a budapesti székhelyű szervezet. Az első alkalommal meghirdetett határon túli magyar kutató és feldolgozó pályázati program egyéni és csoportos kutatói ösztöndíjakat kínál történelem és irodalomtörténet területén jártas hallgatóknak, doktoranduszoknak, oktatóknak és kutatóknak havi ösztöndíj vagy projekt alapú finanszírozás formájában. Célja az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 52 közötti történetének tudományos feltárása, különös tekintettel azokra a társadalmi, kulturális és politikai folyamatokra, melyek a II. Világháborút követő időszakban alapvetően alakították át a romániai magyar közösség szellemi életét, írták a közleményben. A kutatások nem kizárólag az egyes személyek életútjára, hanem az erdélyi magyar irodalmi és kulturális élet intézményeire, szerkesztőségeire, alkotó közösségeire és szellemi műhelyeire is kiterjedhetnek, mutattak rá. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretett Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretett Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, 32 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a község művelődési intézményében, mondta Viktor Dániel, az intézmény vezetője. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek mellett az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, áll a bejegyzésben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mi az a két biológiai kulcsképesség, amelyek az emberré válásunk zálogai voltak, amelyekben az egész élővilág legjobbjai vagyunk, és amelyek sikeressé tették az emberi fajt? Hol ringott a Homo sapiens bölcsője? Miért volt kulcs szerepe egy hirtelen éghajlatváltozásnak az emberré válásban? Mi köze volt a húsevésnek a kultúra kialakulásához? Nem tudják? Akkor nagyon figyeljenek, mert Szilágyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézet igazgatója hamarosan jön a részletekkel.
2: A genetika adja meg azt a fajta biológiai bázist, amin el tudunk működni, de az ember már képes arra, hogy nagyon magas szintű kultúrájával jól adaptálódjon a környezet okozta kihívásokhoz, és a kulturális evolúció generációs ideje viszont rövid, hát egy generáción belül már mások a szokások. Nagyapáink cilindert hordtak, apáink kalapot, mi már sísapkát hordunk, de ennél sokkal gyorsabb változások is vannak. Ezáltal pont az a agyi fejlettség, ami lehetővé tette a kommunikációt, lehetővé tette a kooperációt, és sikeressé tett minket, az lehetővé tette azt, hogy a kulturális evolúció működni tudjon, hiszen szociális normákban élünk, viszont a kulturális evolúció gyors, és ez segíti a mi túlélésünket minden szempontból, hogy a kulturális evolúció karakterisztikus ideje nem 100 000 években, hanem csak években mérhető. És ilyen értelemben a genetikai evolúció lassúsága az ad egy korlátot, hiszen genetikailag nem tudunk mindenhez adaptálódni, de a kulturális evolúció gyorsasága viszont nagyon erősen és nagyon effektíven segíti a túlélésünket.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tényleg a dögevéshez kapcsolódik az emberi nyelv csírájának, a protonnyelvnek a kialakulása? Igen. Az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének kutatói egy számítógépes szimuláción alapuló evolúciós modell alapján jutottak arra, hogy 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az ember ősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé. A mai ember, a Homo sapiens nagyjából 300 000 évvel ezelőtt alakulhatott ki, de már a 2 millió évvel ezelőtt élt ember előd a Homo erectus is képes lehetett korlátozott mértékű kommunikációra. De mi sarkalhatta arra, hogy beszéljen, ha addig jól el volt anélkül is? A feltételezések szerint egy környezeti sok hatás. A további részletekről Takács Ádám beszélgetett Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatójával.
3: Nagyon sokan azt mondják, hogy azért vagyunk emberek mi különbek az ökoszisztéma más elemétől vagy tagjától, mert gondolkodunk. Ezzel nagyon sokan nem értenek egyet, mások pedig az empátiában látják azt a kirívó különlegességet, amivel megfogható a lényünknek az eszenciája más organizmusokhoz képest. Na de mégis miért vagyunk mi?
2: Sok irányból meg lehet közelíteni a kérdést. Ha pusztán a biológia, az evolúcióbiológia nézőpontjából közelítjük meg, és tényleg csak egy vagy két tulajdonságot kell mondanunk, ami alapján elkülönülünk a főemlős társainktól, akkor ez a két tulajdonság a kommunikációs képesség és a kooperációs képességünk. Miért ez a kettő? Tulajdonképpen ez a kettő az, és ennek az eredetéről, a történetéről, az evolúciós gyökereiről beszélhetünk majd később, ez a két tulajdonság az, ami egymást segítve, hiszen a jobb kommunikáció, jobb kooperációt tesz lehetővé. A jobb kooperáció okozta előny, pedig a jobb kommunikáció kifejlődésének ad helyt. Ezt úgy hívjuk, hogy koevolúciós folyamat. Tehát tulajdonképpen itt egy 3K betűs kifejezésről van szó, a kommunikáció, kooperáció, koevolúciójáról. Ez az, ami az elmúlt 2 millió év alatti folyamatos fejlődésünket biztosította, és tulajdonképpen az élővilág tagadhatatlan, bár de rossz urává tett minket.
3: Mégis mi történt 2 millió évvel ezelőtt?
2: Tehát ahol az ember létünk bölcsője ringott, az valahol a kelet-afrikai szavannákon volt. 2 millió évvel ezelőtt itt a Homo erectus volt az egyik legsikeresebb versenyző. A Homo erectus tulajdonképpen már nagyon hasonlított ránk. Hasonló testarányai voltak, hasonló karhossza volt. Ez volt az első faj, ami eszközt használt jól, tüzet használt, ami Afrikából ki tudott lépni. Tehát a Homo erectus egy sikeres ember előd volt. Viszont a Homo erectust érte egy nagyon-nagyon erős evolúciós kihívás. Bekövetkezett körülbelül 2 millió évvel ezelőtt a pliocén és a pleisztocén határán egy földtörténeti skálán igen gyorsnak mondható éghajlatváltozás. Hirtelen és viszonylag drasztikusan lecsökkent a hőmérséklet. Ez viszont a Homo erectust egy diétaváltásra kényszerítette. Egészen addig szinte kizárólagosan növényi tápanyagon élt, és úgy is mondhatnánk, hogy gyűjtögetett, tehát az ébrenléti idejében folyamatosan járt, és leegyszerűsítve bogyókat, növényi táplálékot gyűjtött. Olyannyira ez töltötte ki egy átlagos Homo erectusnak a napját, hogy ma úgy tudjuk, hogy ez a faj, ez napi 6-10 órát rágott folyamatosan, tehát az a növényi tápanyag kis energiasűrűséggel ugyan, de folyamatosan rendelkezésre állt, és ez biztosította a túlélést. Ugye ez sok kultúrprogramot nem tesz lehetővé, hogyha folyamatosan csak gyűjtögetünk, de a hirtelen éghajlatváltozás drasztikusan lecsökkentette a rendelkezésre álló növényi tápanyag mennyiségét. Ebben a pontban két dolog történhetett, kihalhatott volna a Homo erectus, és a mai tudásunk szerint ez tényleg késélen táncolt, vagy pedig tudott alkalmazkodni hozzá. És az alkalmazkodás, ez a fajta nagyon erős, külső kényszernek való engedelmeskedés volt a kulcsmomentuma az emberré válásunknak, mert diétát kellett váltani, más tápanyag, más élelmiszer, más forrás után kellett nézni, és ami ekkor rendelkezésre állt, azok a dögök voltak. A megafauna, a nagytestű állatoknak a dögei, amelyekre azonban természetesen a többi ragadozó is pályázott. Tehát ez nagy energiasűrűségű tápanyag volt, azonban ennek a megszerzése egyrészt azért, mert veszélyes volt, hiszen voltak versengő fajok, akik szintén ezt akarták megszerezni, viszont kooperációt igényelt. Tehát ilyen értelemben még a növényevés nem igényelt kooperációt, a dögevés az kooperáció igényes volt, és a Homo erectus úgy tudta ezt a kényszerű diétaváltást megtenni, hogy elkezdett valami minimális szinten kényszerűen az élelemszerzés okán kooperálni. Na de mi tette lehetővé a kooperációt? Az, hogy a Homo erectusnak, ember elődünknek már volt olyan méretű agya. Ma úgy mondanánk, hogy megvolt a szükséges hardware ahhoz, hogy az lehetőséget adjon valami fajta nagyon egyszerű kommunikáció kialakulására. Azaz, nagyon szerencsés helyzetben érte ez a nagy evolúciós kihívás ember elődünket, mert már megvolt a lehetősége arra, hogy kommunikáljon egy nagyon egyszerű, nyilván ez valami protonyelv-szerű, egyszerű nyelven, és ez megadta a bázisát annak, hogy ki tudjon alakulni egy együttműködés, és az egyszerű kommunikáció okozta egyszerű együttműködés, viszont már lehetővé tette azt, hogy a hiányzó növényi tápanyagot a meglévő dögök már valami fajta szervezetcsoportos együttműködést igénylő munkájával meg tudja szerezni.
3: Még mielőtt tovább mennénk erre a protonyelvre, egy kicsit beszéljünk arról, hogy gyakorlatilag a Homo erectus, azaz a felegyenesedett ember szavakat használt, vagy gesztusokkal kommunikált.
2: Ezt nem fogjuk tudni sohasem megmondani. Tehát ebben a területben az a nehéz, az emberi kommunikáció eredetének a vizsgálatában az a nehéz, hogy nincsenek fosszíliák, nincsenek nyomok. Tehát ha valaki dinoszaurusz kutató és elkezd egy szerencsés helyen ásni, előbb-utóbb találhat tárgyi emlékeket abból a korból. Ha a nyelvet keressük, nyilván nem fogunk nyelvi nyomokat találni, feltételezéseink vannak. Az, hogy az állatvilágban általánosan a kommunikáció az a táplálékszerzéshez kötött, erre a legjobb példa a méhek. Tehát a méheknél az a fajta egyébként nyilván nonverbális kommunikáció, az a táplálékszerzéshez kapcsolódik. Emberelődünknél is ez biztosan így történt, hiszen ugye ez az a forgatókönyv, ami ez a hirtelen diétaváltás, ami kikényszerítette a kommunikációt, és feltételezésünk szerint ez egy nagyon-nagyon egyszerű, verbális és nonverbális elemeket egyszerre tartalmazó kommunikáció volt. A nonverbális elemeknek nyilván nagyon komoly szerepe volt még akkor, amikor a verbális kifejezésmód erősen korlátozott volt, de már a hangadáson alapuló és valami egyszerű jelrendszeren alapuló és a jelrendszerhez szükségszerűen tapadó jelentést létrehozó kommunikáció elkezdett kialakulni. Gondoljunk azért arra, hogy ahhoz, hogy egyszerű üzenetet át tudjunk vinni, nagyon kevés elég. A fél szótagokból álló SMS nyelv, talán meg a chat nyelv bőven elég bizonyíték arra, hogy azt lássuk, hogy borzasztó egyszerű módon át tudunk vinni alapvető üzeneteket. Az, hogy mi már egészen kitűnően kommunikálva múltbeli, jövőbeli, feltételes módbeli dolgokról tudunk beszélni, ez egy későbbi állapot. Kezdetben valószínűleg pusztán a létfenntartáshoz szükséges kommunikációs elemek jelentek meg, és mivel ezek sikeressé tették az erektuszt, illetve emberelődeinket, emiatt kialakult az a fajta evolúciós hajtóerő, hogy a jobb kommunikáció a kooperáción keresztül jobb túlélést biztosít, és ebből következően a még jobb kommunikáció, még jobb túlélést, tehát magyarul fitness növelő hatása van a jó kommunikációnak, így a jó kommunikációra kialakult egy szelekció, és hát ennek a vége lett az a nagyon magas szintű és nagyon absztrakt nyelvhasználat, amire a mai ember képes. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy itt a mai értelembe vett nyelv alakult ki. Ez egy nagyon-nagyon hosszú kulturális evolúciós folyamatnak az eredménye, de az, hogy meg tudják szervezni azt az egyszerű együttműködést, veszélyjelzést, ami nagyon fontos volt, és munkamegosztást, ehhez már megvolt az emberelődnek a megfelelő percepciós képessége az agymérete okán, megvolt a megfelelő anatómiai lehetősége, mert a GG-je az körülbelül olyan volt, mint nekünk, és ez lehetővé tette azt, hogy a mai nyelveknek egyfajta valamilyen közös csírája meg tudja jelenni, és utána ez már egy szerves folyamat eredménye, hogy nagyon-nagyon pontossá, hiszen a túlélésünk múlt rajta, és múlik máig is rajta, nagyon-nagyon pontossá és nagyon-nagyon magas szintűvé vált a humán kommunikáció.
3: Említetted, hogy ebben a kutatásban nem tudtok fosziliákat vizsgálni. Hogyan lehet ezt kutatni 2 millió év távlatából?
2: Nem vagyok nyelvész, tehát mi szinte csak az evolúciós aspektusokat vizsgáljuk, de ennek ellenére majdhogy nem biztosan állíthatom, hogy a mai nyelvek vagy a mai kommunikációs, kifinomult kommunikáció jobb megismerése nem fog segíteni abban, hogy előrejelzést vagy jobb minőségű forgatókönyveket adjunk arra, hogy ez hogy történhetett. Az evolúcióbiológust csak az az egy dolog érdekli, hogy mi az evolúciós hajtóerő. Miért volt jobb annak, aki jobban kommunikált? Ezt tudjuk, ez teljesen jól érthető, hogy valójában hogy történt ez a folyamat, azt soha nem is fogjuk tudni megtudni, mert nincsenek emlékek, nincsenek legalább bizonyos, akár sok százezer év távlatában is, de olyan kapaszkodók, amihez ki lehetne horgonyozni ezeket a gondolatokat.
3: Nagyon leegyszerűsítve, tehát a dögevés kapcsán úgy volt szükséges a kooperáció, hogy egy példány nem bírta mondjuk elvinni a zsákmányt, vagy nem tudta megvédeni a ragadozóktól, és akkor ezért szerveződött egy ilyen közös munka.
2: Igen, pontosan erről van szó. Egyrészt figyelembe kell venni azt, hogy az erectus az eszközhasználó volt. Tehát ennek a megafaunának nagyon vastag bőre van. A legtöbb ragadozó ehhez csak úgy fért hozzá, hogy megvárta, amíg a természetes bomlási folyamatok során ez a dög fölnyílik, hát reméljük senki nem most ebédel, és így már a kisebb ragadozók is hozzá tudtak férni ehhez a forráshoz. Az erectus azonban már pattintott kőeszközökkel rendelkezett, és ezért föl tudta hasítani, azaz előnybe került mindazokkal szemben, akik nem fértek a friss döghöz hozzá. Azonban ez veszélyes iparág volt, hiszen a többi ragadozó is ugyanerre a forrásra, ugyanerre az élelemre pályázott. Tehát a kooperációnak többes szerepe volt. Egyrészt ez nem one man show. Tehát itt sokan kellett menni, a megbontáshoz is sok ember kellett, A figyeléshez is sok ember kellett, amivel csökkenteni lehetett nyilván annak a rizikóját, hogy belepusztulnak ebbe az akcióba, illetve ez már lehetővé tette a csoportszervezést abban a tekintetben is, hogy ez nagy sűrűségű tápanyag volt. Tehát ebből nem csak az volt meg, amit ott a helyszínen megettek, hanem vissza tudtak vinni maguknak a saját közösségükbe ebből tápanyagot. Ezáltal nem csak a saját, és itt a kooperáció egy újabb momentuma, hanem az egész közösség túlélését tudták segíteni. Azáltal, hogy a kis energiasűrűségű növényi tápanyagról átváltottak a nagy energiasűrűségű állati tápanyagra, ez egyben, hosszabb folyamatban a kultúra létrejöttét tette lehetővé, mert nem kellett az egész napot táplálékszerzéssel tölteni, és nagyon sarkosan fogalmazva, az az idő, ami felszabadult azáltal, hogy a nagy energiasűrűségű tápanyag megszerzése rövid idő alatt lehetséges, az a maradék idő lehetőséget adott arra, hogy a kultúra ki tudjon fejlődni.
3: És a kultúra itt egy fontos kifejezés lehet, hiszen, hogyha belegondolunk, más főemlősök a mai napig használnak közös nyelvet, sőt, egy bizonyos szintű társadalom is megfigyelhető náluk, jeleznek, ha veszély van, gyűjtögetnek, utódaikat közösen gondozzák, és egyfajta hierarchikus rendszer is kialakul. És talán a kultúra, ha jól érzem, akkor a kultúrában van itt a nagy különbség.
2: Hát az egyik kulcsmomentum az a kooperációs képesség. Az ember, bár nem szoktuk ezt érezni, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha péntek délután a Rákóczi úton sávot szeretnék váltani, akkor nem érzem úgy, hogy az ember egy kooperatív faj lenne. Azonban biológiai szemmel nézve az ember hiperkooperátor. Mi vagyunk a világ legkooperatívabb faja. Még ha ezzel elégedetlenek vagyunk is állandóan, az a szint, ahogy mi kooperálni tudunk, ez egészen és kiugróan magas az élővilágban. Extrém magas szinten tudjuk mindezt űzni, és ha azt keressük, hogy mit tett minket sikeressé, ahogy mondtam, félelmetesen sikeressé, akkor a kulcsmomentum a kommunikációban van, amiről láttuk, hogy ezt a hirtelen diétaváltást kényszerítette ki, aztán ez kiderült, hogy annyira sikeres, hogy ez egy nagy evolúciós hajtóerő, és a jó kommunikációs képesség által létrejött jó kooperációs képesség. Gyakori és téves feltételezés az, hogy a kooperációnak erkölcsi tartalmat adunk. Természetesen van benne, de ez már egy sokkal régebbi ügy. Amióta van élet, azóta van kooperáció. Baktériumok között már van kooperáció, van az úgynevezett quorum sensing folyamat, amikor az egyik baktérium olyan vegyi anyagot bocsájt ki, amiből a szomszédjában lévők tudják, hogy ő nem ellenség, őt teljesen fölösleges támadni, hát ez a kooperáció alapesete. Tehát az, hogy az ember kooperál, ez nem egyedi. Az egész élővilág tele van kooperációs folyamattal, a törzsfa aljától a tetejéig. Ami minket ebből kiemel, néhány más fajjal együtt, de minket különösen, az, hogy mi ezt nagyon-nagyon magas szinten tudjuk űzni, és most már látjuk, hogy mi volt ennek az eredete és az oka. Az a kényszerű diétaváltás, ami létrehozta a jó kommunikációs képességet, ami okozta a jó kooperációs képességet, és aztán, mint a farkába harapó kígyó, ez a koevolúciós folyamat mind a kettőt annyira megerősítette, hogy létrejött az a fajta kulturális társadalom, amiben mi élünk. De azért azt figyelembe kell venni, hogy az, ami Shakespeare szonettekben vagy Babics versekben látszik, annak a kultúrának a bölcsője az valahol Kelet-Afrikában 2 millió évvel ezelőtt a dögök mellett ringott.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének igazgatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgató erőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az országos rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balogh János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az elektromos rollerek használatának hivatalos szabályozására és a járművek felelősségteljes használatára hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség hétfői közleményében. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van ma forgalomban Magyarországon, melyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számunk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos eszközök használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, mely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna, tették hozzá a közleményben. Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke üdvözölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatát, mely szerint a rollerekre vonatkozó szabályozást a teljes kereszttől külön, gyorsított ütemben kell tárgyalni és bevezetni. Hangsúlyozta az elnök ugyanakkor, hogy a szabályozás csak az alapfeltétel, aminek ki kell egészülnie a megfelelő edukációs és szemléletformáló programokkal, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatójával arról a kutatásról, mely szerint 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az emberősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Mit lehet kezdeni ezzel a tudással?
3: Ez egy nehéz kérdés. Egyrészt, hogy mit kezdjünk ezzel a tudással. Az, hogy mi ennyire okosak vagyunk, ez egyrészt hatalmas lehetőségeket ad nekünk, amivel látható módon nem éppen jól élünk, mert úgy élünk, mintha nem lenne holnap. Tehát a félelmetesen sikeres ember rossz ura a világnak, de legalább a képessége megvan arra, hogy belássa, hogy akár jobb is lehetne. Ez mindig nyitva hagy egy reményt arra nézvést, hogy talán gyerekeink okosabbak lesznek nálunk, ha még lesz mindenre idejük. Ugye azért nehéz erre bármifajta jó választ adni, hogy mennyi időnk van, mert az ökoszisztémák egy darabig reziliens tulajdonságot mutatnak, tehát a zavarásnak ellen tudnak állni, és úgy tűnik, mintha még bírná, de ezek tipikusan úgynevezett nem lineáris rendszerek. Tehát egyszer csak viszont le fog szakadni a híd, hogyha mit terhelünk, és hát nagy kérdés, hogy akkor egy sokkal alacsonyabb szinten stabilizálódó új emberiség mit fog tudni kezdeni magával. Erre szokták azt a tipikus példát mondani, hogy repül egy repülő, és a szárnyából kiesik egy csavar, akkor még nem történik semmi. Kiesik még egy, még mindig nem történik semmi. És lesz egyszer az a csavar, ami után lezuhan a repülőgép. Na most mi nem tudjuk, és nem is tudhatjuk a rendszer komplexitása okán, hogy hány csavarra vagyunk a repülőgép lezuhanásától, de én mindig bízom abban, hogy vagyunk elég okosak annyira, hogy a sorba-sorba érkező már tényleg a bőrünkre menő jelzések okán előbb-utóbb belássuk azt, hogy meddig mehetünk és meddig nem. Az evolúciós kérdésre visszatérve, nagyon nehéz, tehát az ember evolúcióbiológus, de azért tudja azt, hogy nem lehet minden szögre ugyanazzal a kalapáccsal ütni. Tehát nem tudom evolúcióbiológusként megmondani, hogy mi lesz. Egyrészt azért, mert a genetikai evolúció egy borzasztó lassú folyamat. Másrészt az ember nagyon sok szelekciós hatást, ami őt érné, az pont a kulturális fejlettség és a technikai fejlettsége után ki tud kapcsolni, vagy le tud csökkenteni. Tehát az emberi evolúció értelemben már nem azon a természetes módon zajlik, ahogy az az állatvilágban megszokott. De azért nagyon érdekes dolog, hogy úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia viszont evolvábilis. Tehát képes arra, hogy a külső kényszerek hatására tudja a saját maga viselkedését, reakcióját módosítani. Itt nem kell tudatos viselkedésre gondolni, hát egy antibiotikum-rezisztens baktérium sem tudatosan küzd az antibiotikum ellen, ha nem létrejön az a variáns, ami ennek ellenáll, és akkor nyilván csak az fog megmaradni egy adott környezetben. A mesterséges intelligencia is képes evolválódni, úgy tűnik, és nagyon nagy kérdés, hogyha a mesterséges intelligencia evolválódni,

0: produkálódik az adott egyed. Na most ez a mesterséges intelligenciánál tized másodpercek sem.
1: Pontosan itt az időskála az egy valóban egy kulcsmomentum. Az emberi evolúció borzasztóan lassú, hiszen 30 évenként jelenik meg egy utód, ha annak még van egy szerencsésebb génállomány, ma 100 000 években mérhető, mire az emberi populációban el tud terjedni, ha egyáltalán. Viszont van az embernek egy előnye, azt mi úgy hívunk, hogy kulturális evolúció, hogy az adaptációnkat, a túlélésünket nem csak a génállományunk dönti el, hanem az, hogy a környezetünk kényszereire hogyan reagálunk, és ebben minket a szociális normák, amit kultúrának hívunk, az ugyanúgy segít. A genetika adja meg azt a fajta biológiai bázist, amin el tudunk működni, de az ember már képes arra, hogy nagyon magas szintű kultúrájával jól adaptálódjon a környezet okozta kihívásokhoz, és a kulturális evolúció generációs ideje viszont rövid. Hát egy generáción belül már mások a szokások. Nagyapáink cilindert hordtak, apáink kalapot, mi már sísapkát hordunk, de ennél sokkal gyorsabb változások is vannak. Ezáltal pont az a agyi fejlettség, ami lehetővé tette a kommunikációt, lehetővé tette a kooperációt, és sikeressé tett minket, az lehetővé tette azt, hogy a kulturális evolúció működni tudjon, hiszen szociális normákban élünk, viszont a kulturális evolúció gyors, és ez segíti a mi túlélésünket minden szempontból, hogy a kulturális evolúció karakterisztikus ideje nem 100 000 években, hanem csak években mérhető. És ilyen értelemben a genetikai evolúció lassúsága az ad egy korlátot, hiszen genetikailag nem tudunk mindenhez adaptálódni, de a kulturális evolúció gyorsasága viszont nagyon erősen és nagyon effektíven segíti a túlélésünket. Tehát a genetikai evolúció lassú, a kulturális evolúció gyors, és önmagában a kulturális evolúció gyorsasága sikeressé tesz minket, azonban a két időskála nagyon nagy különbsége veszélyeket is rejt. Gondoljunk például arra, hogy az a génjeinkbe beírt tulajdonság, hogy amikor van mit enni, akkor eszünk. Hiszen ember elődeink nem tudták, hogy mikor jutnak újra tápanyaghoz, amikor volt mit enni, különösen, ha egy energiadús tápanyag volt, zsír és cukor, lehetőleg együtt, az az optimum, akkor azt ettük, ettük és ettük, ameddig csak volt, mert nem lehetett tudni, hogy egy nap múlva vagy egy hét múlva jutunk újra ennivalóhoz. Ez kőkorszaki génjeinkbe bele van írva, nem egy ilyen fajta bommó ez a kőkorszaki gén, valójában a génállományunk a kőkorszak óta semmit nem változott érdemben. Most viszont, amikor a kulturális evolúció lehetővé tette azt, hogy mindig legyen tápanyag, a kőkorszaki génjeink továbbra is azt parancsolják nekünk, hogy együnk, amikor van. Na de mindig van. Az, hogy az európai, az észak-amerikai, vagy egyáltalán a fejlett társadalmakban lévő emberek elhízottak, ez annak az egyenes következménye, hogy a lassú genetikai és a gyors kulturális evolúció itt ütközik. Hogy ez milyen probléma, az talán nem világítja meg semmi jobban, mint hogy Magyarországon az egészségügyi közkiadásoknak közel az 1/3, azaz elhízással kapcsolatos kórképekkel van kapcsolatban. Tehát gyors kulturális evolúció egyrészt nagyon jó, mert a gyors adaptáció során segít túlélnünk, másrészt most már annyira gyors, hogy a genetikai evolúció tehetetlen mindezzel szemben, és kőkorszaki génjeink kerülnek szembe a jelen fejlett kulturális környezet kihívásaival, és ez bizony akár a vesztünkre is mehet.
0: Nyilván az evolúció semmit nem tesz öncélúan, meg nem tartja meg, ami nem fenntartható. Most ebből a szempontból, hogyha azt vesszük, hogy az ember egy olyan faj, ami nagyon markánsan az adaptációját nem úgy próbálja megoldani, hogy a körülményekhez alkalmazkodjon valójában, hanem a körülményeket igazítja az ő kényelmi funkcióihoz, evolúció szempontból mennyire egy saját farkába harapott kígyó?
1: Igazából először azt tisztázzuk, hogy az evolúció nem tervez. Jönnek a véletlen mutánsok, és akik éppen az adott környezetben jobbak, kiszorítja azokat, akik nem jobbak. Az ember bizonyos szempontból tudja úgy alakítani a környezetét, pont azért, mert a szociális normák kialakította kultúra ezt lehetővé teszi, hogy nagyon erősen le tudja csökkenteni az evolúciós nyomást. Ez nem egyedi dolog, minden faj folyamatosan azon törekszik, gondoljuk a hódokra, akik átszabják a környezetüket, hogy számukra az jobb legyen, de valahol minden faj azt csinálja, hogy úgy viselkedik, hogy az ő túlélés

0: de ezáltal biztosított legyen. Mi annyiban vagyunk ennél többek, hogy mi ezt olyan magas szinten, vagy olyan impakttal űzzük, ami már tömeges kihalásokat okoz a környezetünkben. Ilyen értelemben az, hogy mi a környezetünket addig formáljuk, amíg nekünk egyre jobb, ez egyáltalán nem egyedi. Sajnos nekünk megvan a képességünk arra, hogy ezt olyan mértékben csináljuk, ami viszont már-már az egész élővilág számára veszélyes.
1: A te kutatásod választathat arra, hogy ez az egész hiperkooperáció hol csúszott el?
0: Tulajdonképpen fókuszvesztésről, evolúciós szempontból nincs szó. Rettentően sikeresek vagyunk. Tehát ez nem fókuszvesztés, hanem ez egy nagyon erős fókuszált dolog. Mindent a saját túlélésünknek rendelünk alá, aztán már a saját kényelmünknek is, ami persze evolúciós szempontból nehezebben értelmezhető ügy, de teljesen természetes késztetés van arra, ahogy arra, hogyha van mit enni, akkor együnk, és nem véletlenül leszünk magyarókrémet, vagy magyaróvajat, mert abban a cukor és a zsír másból nem is áll. Ugyanúgy az élet minden területén, bár be tudjuk látni, hogy ez nem jó, de természetesen törekszünk arra, hogy minél kényelmesebb, minél kellemesebb legyen. Ez evolúciós szempontból nem szorul magyarázatra, inkább talán az szorulna magyarázatra, hogy ha viszont be tudjuk látni, hogy ez milyen kockázattal jár, akkor miért nem vagyunk képes magunknak parancsolni. Itt valószínűleg ismét csak a kőkorszaki gének, ugye az ember szokott szerénységével magát mindig a törzsfa csúcsára helyezi. De hát egyrészt erről az amőbát is meg lehetne kérdezni, hogy ő is így gondolja. Másrészt pedig, ha tényleg ide pozícionáljuk magunkat, akkor nem kéne, hogy már annyi eszünk is legyen, hogy egy kicsit távlatosabban tudjunk gondolkodni. A kérdés természetesen naív, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs, de még megjöhet.
1: Kicsit még a kutatásról beszéljünk, mert ugye ez az eredmény, ami lényegében bizonyítást is nyert, neked hála, de hogyan jutottál el ide?
0: Azért érdekes ez a kutatás, mert egyrészt csak azt tudjuk mondani, hogy adtunk egy nagyon plauzibilis forgatókönyvet. Fizikusok dolga bizonyos szempontból egyszerűbb, van egy modell, az valami jóslást lehet, ki tudják mérni, hogy megfelele a valóság annak. Ugye mi el vagyunk zárva az elől, hogy a pontos folyamatot rekonstruálni tudjuk, azonban nagyon sok mindent az adott kor, a 2 millió évvel ezelőtti Homo erectusnak az életmódjáról tudunk, a táplálkozásáról tudunk, az akkori flóráról és faunáról tudunk, tehát az erectus ökológiájáról nagyon sokat tudunk. Emellett tudjuk azt, hogy mik azok az evolúciós hajtóerők, amik kellettek, hogy működjenek, ahhoz, hogy ez be tudjon következni, és innentől már csak az a feladat, hogy ebből egy olyan konzisztens modellt csináljunk, ami ezt az evolúciós forgatókönyvet végig tudja vinni. Mi ennek a módja? Ennek az a módja, hogy számítógépes egyedalapú modellt csináltunk, elképzeltünk egy körbelül 100 fős erectusból, előemberből álló hordát, és annak a sorsát vizsgáltuk, 120 ezer éven keresztül, ez a föltételezett időtartam ennek az éghajlatváltozásnak, minden egyedre külön-külön 15 perces időfelbontással. Most el lehet képzelni, hogy ez micsoda számítási mennyiség. Minden egyednek volt saját ökológiája, azaz tudtuk, hogy mennyit evett, mennyit keresett tápanyagot, körbelül mikor szaporodik, hány utódja van, tehát teljes demográfiát csináltunk minden egyes egyedre, és expliciten reprezentáltuk azt a területet, amit egy Homo erectus be tud járni, és a számítógépen végigvezettük azt az éghajlatváltozást, ami onnan indult, hogy nagy mennyiségben rendelkezésre álló kis energiasűrűségű növényi tápanyag volt, amit ő egyszerű véletlen kereséssel mindig megtalált, hogy ez ennek a mennyisége hirtelen lecsökkent, hogy ennek hatására el kellett kezdeni valami fajta kommunikációt, hogy ez a kommunikáció, amit csak persze impliciten reprezentáltunk, milyen fajta együttműködést tudott létrehozni, és hogy ez létre tudott elég gyorsan menni ahhoz, hogy az éghajlatváltozás feltételezett ideje alatt ki tudjon alakulni egy olyan kooperációs képesség, ami az egyébként veszélyes munkát jelentő dögevést lehetővé tette. Ezek elég nagy számításigényű szimulációk, hiszen el lehet képzelni, hogy 100 egyedet 15 perces időfelbontással, ökológiával, energetikával 120 ezer éven keresztül lekövetni, ez hosszú idő, Ez egy kicsit olyan, mint a SimCity játéknak az ilyen horda változata, mondjuk a SimHorde játékot játszhattuk a számítógéppel, csak valós ökológiával és valós evolúcióval, még nagyon jó pofa, ilyen kis szimulált mozikat is csináltunk, ahol lehet látni, hogy hogy járnak az egyedek, és hol van a forrás, és hogy gyűjt, és mennyi energiája van, kvázi, milyen jó lakottsági állapota van, hány utóda van, tehát egyet szinten lekövettük ezt a folyamatot, és az derült ki, hogy amit tudunk, hogy milyen gyors ez az éghajlatváltozás, azt igen, az Erectus már ezt a kanyart a csikorgó kerekekkel is, de be tudta venni, tehát ki tudott alakulni az a fajta kommunikáció, ami lehetővé tette azt a kooperációt, hogy túléljen.
1: Ez a fajta számítógépes modellezés lehetőséget ad arra, hogy mondjuk jövőbeli becsléseket is adjunk? Gondolok itt akár a várostervezésre, vagy döntési mechanizmusoknak a megoldására.
0: Nem, azért nem, mert az evolúció időskálája az nagyon lassú. És olyan gyorsan változik a környezetünk, hogy kizárt, hogy az evolúció segítségével jövőbeli forgatókönyveket tudjunk adni az emberre, aminek nagy a generációs ideje. Más lenne a helyzet, ha baktériumokkal vagy vírus evolúcióval foglalkoznánk, ott meg lehetne vizsgálni egy adott direkcionális hatásra a faj, hogy reagál. Az ember közeli, de akár távoli feltételezett jövőjével kapcsolatban az evolúcióbiológia támpontot pont az időskálák lassúsága okán nem fog tudni adni, maximum annyiban, hogy a múlt jobb megértésével esetleg segíthet a jövőbeli jobb tervezésben.
2: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Szilágyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatója mesélt arról a kutatásról, mely szerint 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az ember ősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információ igényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölte az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos. Évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. A házelnök hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elején benyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek. Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába, írta a Forsthoffer Ágnes. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki Odu Parkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében, tájékoztatott az önkormányzat. A közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A denevérek és kis énekes madarak számára kihelyezett odukkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, melyek a repülő rovarok, különösen a csípő szúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. A projekt részeként csaknem 500 madár és denevér odut, vércseládát és kuvik odut telepítenek. Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsodabaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Mái, a Muhi, a Nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Mái Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium búrjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsodabaúj-Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége, különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
0: Az időjárásról.
1: A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Kedden fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a Zöldellőt, az Európa Rádió hetente jelentkező környezetvédelmi magazin műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Huszár Kata. Ma elsőként arról szólunk, hogy megkezdődött a Nemzeti Parkok Hete elnevezésű programsorozat. Budapesten a Vajdahunyad várában mutatkozott be hazánk 10 nemzeti parkja a hétvégén, melyek a saját területükön ezen a héten számos programot szerveznek. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság például a Lilafüredi Szent István barlangban speciális hosszú túrára várja az érdeklődőket. A témával kapcsolatban majd Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét kérdezzük.
2: A Nemzeti Parkok hetének mindig az a célja, hogy egyrészt a nemzeti parkok megmutassák magukat a nagy közönség számára, hiszen ha nem látogató központokban járnak a lakosság, akkor nem nagyon találkoznak a természetvédelemmel gyakorlatilag négy szem közt, és itt meg tudjuk mutatni magunkat ezeken a rendezvényeken, milyen munkát végzünk, mit csinálunk, tehát gyakorlatilag előjövünk, és így találkozik velünk a lakosság. Egyébként itt élményszerűen, játékosan is tudnak velünk találkozni, nem csak felnőttek, hanem gyermekek számára is programokat szervezünk.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet, Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az új portálról Szép Szó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját kérdezzük majd.
3: A Hungaromet már jó ideje szeretné megújítani úgy általában a teljes weboldalát, de most ennek egy kis szeletét választottuk ki, az éghajlati részét, amit egy külön portálba szerveztünk ki. Ez a portál egyrészt összegyűjti azokat a több weboldalon elérhető adatbázisainkat, amiket különböző felhasználók használnak. Így nekik nem kell megjegyezniük több weboldalnak a címét, hanem egy helyen meg fogják ezentúl találni őket. Másrészt egy új része ennek az éghajlati portálnak az a térképnézegető, illetve adatokat lehet benne nézegetni, amik az elmúlt 100-120 évnek a mérései alapján, illetve a 21. századra vonatkozó klímaprojekciók alapján adnak egy képet az éghajlatváltozásról. Ez az úgynevezett digitális éghajlati atlasz, és van egy harmadik fontos része, ahol szektorspecifikus szolgáltatások indíthatók, illetve akár így az atlaszon keresztül meg is találhatja maga is, aki szeretné.
1: Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk, számítunk figyelmükre.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, idén 20. alkalommal rendezik meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete elnevezésű programsorozatot. A nyitó rendezvény utáni héten egészen június 14-ig mind a 10 hazai nemzeti parkigazgatóság változatos és izgalmas programokkal várja az ökoturisztikai élmények, geológiai és természetismereti érdekességek iránt érdeklődőket. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság például pénteken a Gortva völgyben szervez túrát, szombaton a Lilafüredi Szent István barlangban speciális hosszú túrával, vasárnap pedig egy szakvezetett természetismereti túrával készülnek a látogatóknak, ez utóbbi a bolygótúra tanösvénye. A további részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét kérdezzük.
2: 20. alkalommal rendezzük meg, illetve rendezik meg a Nemzeti Parkok a minisztérium szervezésében a Magyar Nemzeti Parkok hetét, és immár most egymás után második évben a Vajdahunyad várban van ez az esemény, illetve program sorozat gyakorlatilag. és hát 5-én, június 5-én került megnyitásra maga a rendezvény.
1: Mi a célja egyébként ennek a Magyar Nemzeti Parkok hetének?
2: A Nemzeti Parkok hetének mindig az a célja, hogy egyrészt a nemzeti parkok megmutassák magukat a nagy közönség számára, hiszen ha nem látogató központokban járnak a lakosság, akkor nem nagyon találkoznak a természetvédelemmel gyakorlatilag négy szem közt, és itt meg tudjuk mutatni magunkat ezeken a rendezvényeken, milyen munkát végzünk, mit csinálunk, tehát gyakorlatilag előjövünk, és így találkozik velünk a lakosság. Egyébként itt élményszerűen, játékosan is tudnak velünk találkozni, nem csak felnőttek, hanem gyermekek számára is programokat szervezünk.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy ugye a megnyitó az ugyan Budapest, illetve hát a fő program az ott volt, de ugye a különböző nemzeti parkok különböző programokkal várják az érdeklődőket. Mi lesz itt a Bükki Nemzeti Park igazgatóság gondozásában?
2: Igen, hát a megnyitó nyilván az hétvégén volt, és akkor már voltak konkrét programok. Alapvetően látogató központjainkban is szerveztünk programokat. Itt gyermekek számára külön modulokat, természetvédelmi játékokat szerveztünk, illetve hát a terepenként geotúrák vannak szervezve, amelyet kollégák szakvezetés és nagyon érdekes tematikával szerveztek meg és vezettek le, de ilyenek lesznek egyébként egész héten. A nemzeti parkokat ez konkrétan egy egész hétig tart, de hát nyilván a legnagyobb rendezvények azok most voltak hétvégén, például a Szomolyai Cseresznye Fesztivál, ahol például nagyon különleges szomolyai kaptárköveknél volt szakvezetésünk, vagy a Salgótarján mellett a Gorotva-völgyi túra, ami szintén nagyon közkedvelt volt, és most is az volt ezen a hétvégén is, illetve hát a barlangjainkban is, a nagy közönség számára megnyitott barlangjainkban is különleges programokkal vártuk és várjuk a látogatókat. Például a Lilaföldi Szent István barlangban ilyenkor hosszú túrát szervezünk, amely egyébként nem érhető el minden nap egy normál időszakban, vagy a Bükki Csillagdánál szakvezetett természetismereti túrát vezettek a kollégák a Bolygó túra tanösvényen, ami ráadásul egy nagyon különleges tanösvény, mert bár természeti környezetben van, de mondjuk egy lejárható naprendszer a tematikája gyakorlatilag a tanösvénynek, de hát ezt követően is lesznek még a héten túrák és programok, úgyhogy ezeket a honlapunkon egyébként elérhetőek ezek a programok, és várunk szeretettel minden érdeklődőt.
1: Mi egyébként itt a célközönség tulajdonképpen egy-egy ilyen nemzeti parki heti programsorozaton? Azért ugye több túra lesz, van amelyik barlangi túra, ahogy hallottuk, lesz a Bükki Csillagdánál is. Kiket várnak elsősorban?
2: Hát azért a mi fő célközönségünk azért mindig a családok és a gyermekek, mert amikor megmutatjuk magunkat, akkor azért mindig az a fő célunk, hogy ebben a természetvédelmi tevékenységünkben társakat találjunk a lakosságban. Tehát az edukáció a legfontosabb, és hát a legfontosabb cél pedig az, hogy a gyerekekben alakuljon ki olyan kapcsolat vagy attitűd a természetvédelméhez, hogy a jövőben társaink legyenek a természet megőrzésében. Úgyhogy a legfontosabb célcsoportunk ezért a család, de természetesen minden érdeklődött szeretettel várunk, mert azért nem mondtunk le a felnőttekről sem, hiszen a felnőttek esetében is nagyon fontos, hogy megértsék azokat a folyamatokat, esetenként a korlátozásokat, amelyek fontosak ahhoz, hogy a jövő nemzedékei számára is megőrizzük a környezetértékeinket.
1: Egy picit beszéljünk, én arra kérem, itt a magáról a Bükki Nemzeti Parkról. Mit tudhatunk erről? Egyáltalán mekkora területe, mióta létezik így parkként tulajdonképpen?
2: Január 1-én lesz a Bükki Nemzeti Park megalapításának az 50. évfordulója. Tehát azt mondhatom, hogy ilyen szempontból a Nemzeti Park is jubilál. Ehhez kapcsolatban egyébként megnyílt szintén a Vajdahunyadvárba a Bükki Nemzeti Park igazgatóságát bemutató kiállítás, és ez is megtekinthető volt már most a hétvégén is a Nemzeti Parkok hetének nyitó rendezvényén is. Illetve nagyon fontos, azért nem mindenki tudja, hogy a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park igazgatóság az nem pont ugyanazt takarja, hiszen az igazgatóság működési területe az magában foglalja Nógrád megyét, Heves megyét és Borsod megye egy jelentős részét, tehát nagyon nagy a kiterjedése, és maga az igazgatóság működési területét, hogy ne ilyen pontos számokat mondjak, hanem érzékeltessem a méretét, az gyakorlatilag Magyarország tizedét, területének tizedét lefedi, és hogy így érzékelhető legyen, akkor mondjuk Salgótarjánytól Miskolcon a Sajó vonaláig, vagy majdnem ugye az északi szlovák határtól a Tiszatóig terjedő területet foglalja magában. Ebben benne van a Mátra, a Borsodi mezőség, a Hevesi Főves puszták, a maga a Bükk, tehát hogy nagyon-nagyon széles és nagyon hatalmas az a terület, amelyre kiterjed az igazgatóság működési területe, míg a Bükki Nemzeti Park az ugye csak a Bükk-hegység erdős területeire terjed ki, és de egyébként ehhez kötődött az igazgatóság megalakulása, hiszen első körben a Bükki Nemzeti Park létrehozásához kapcsolódott az igazgatóság életre keltése is.
1: Mennyit változott? Mert hát gondolom azért rengeteg változás történt ez alatt a csak nem 50 év alatt, ugye hallhattuk, hogy januárban lesz az 50. évforduló.
2: Hát egyrészt nagyon sok minden változott a társadalomban és a jogszabályi környezetben. Területi változások is voltak az igazgatóság életében, de nem is ez a legfontosabb. Talán az, hogyha visszagondolunk mondjuk a 70-es évek végére, amikor a Bükki Nemzeti Parkot megalapították, akkor például egészen más volt a társadalmi szemlélet a természetvédelmében is. Nem ismertük például bizonyos vegyszereknek a hatásait, hogy hogyan hatnak a természeti környezetre. Ha visszaemlékszünk, akkor egy nagyon erőteljes iparosodás volt mondjuk a Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területén is, például Salgótarján, Ósz térsége, Miskolc térsége, tehát hogy egy erős iparosodott környezetben, és akkor még talán nem volt ilyen markánsan megfogalmazva az a vélemény, hogy hogyan kell megőrizzük a természeti környezetünket. Ugyanakkor még nem szembesültünk a klímaváltozás hatásaival is olyan drasztikusan, mint manapság. Nem érzékeltük azt, hogy hogyan melegszik a környezet, és ennek okán például nem voltak a hidrológiai viszonyokban, vagy a vízháztartásban, a természetben olyan problémák még nem keletkeztek meg, amelyek ma már igen. Tehát, és ezekre folyamatosan ki kell alakítani a reakciókat, ki kell alakítani azt, hogy hogyan fogunk majd ezekre válaszolni, és ezeknek meg kell jelennie, és meg kellett jelennie jogszabályokban, meg kellett jelennie konkrét tevékenységekben, és hát azt gondolom, hogy ráadásul most éppen egy olyan időszakot élünk, amikor most nagyon erősen érezzük azt, hogy változtatnunk kell, és az látható és érzékelhető talán akár a kormányzati kommunikációban is, hogy a kormány is most jelentős hangsúlyokat kíván fektetni ezekre az értékekre, ezeknek az értékeknek a megóvására, és hosszú távon is szándéka a nemzeti parkokkal együttműködésben is ezeknek a megoldása, vagy elindulni egy olyan úton, amely ahhoz vezet, hogy megoldások jöjjenek létre.
1: Ugye hazánkban összesen 10 nemzeti park van, ha jól tudom. Hogyan dönt el az, hogy melyik milyen területen van? Mert természetesen mondjuk az a része érthető, hogy ugye a Bükki Nemzeti Parknak a területe, hát az nagyrészt a Bükköt követi. Általában hát, ez volt a körülhatárolás mindenütt?
2: Hát a körülhatárolás az mindig általában egy konkrét nemzeti park központjával indult el, és nyilván ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni egy ilyen igazgatóság, és legyen értelme annak, hogy egy ilyen igazgatóságot létrehoznak, ezért bővítették a területet. De ami nagyon fontos, hogy ugye változtak, amit az előbb kérdezett, időnként a jogszabályok is bizonyos tekintetben, vagy területeken hatóságként funkcionált időnként a Nemzeti Park, időnként bizonyos területeken ez nem megszűnt. De hát az nagyon fontos tudni, hogy bizonyos beruházásokhoz a mai napig kikérik a Nemzeti Park állásfoglalását. Tehát, hogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy működési terület szempontjából logikus volt, hogy le kell fedni a Nemzeti Park igazgatósággal a teljes országot, az ország területét, és így össze kell térni. És nyilván ezt racionálisan kellett elosztani, tehát hogy nem lehettek nagyon nagy aránytalanságok így a területekben, de ráadásul ugye a védett területeink, vagy a védett területek, azok nem összefüggő területek. Tehát például egy Bükki Nemzeti Park, bizonyos tájvédelmi körzetek, ezek nem érnek konkrétan össze, tehát az logikus, hogy a működési terület viszont akkor ezt összességében is le kell, hogy fedje.
1: Mit tudhatunk, mi tartozik tulajdonképpen egy nemzeti park igazgatóságnak a feladatai közé? Mert igencsak szertágazó azért ez a munka, ez a tevékenység.
2: Megvan nyilván jogszabályban fogalmazva az igazgatóság feladatrendszer és céljai, de minden tevékenység és minden cél, vagy a célrendszer összességében egy irányba hat. A legfontosabb deklarált cél az a természet megőrzése, fenntartása, vagy hát esetenként ugye a természetes folyamatok visszaállítása, illetve hát a vagyonkezelésében lévő területeken a természetvédelmi kezelés. De azt kell például figyelembe venni, hogy szintén mondjuk a célrendszerben benne van az oktatás, a nevelés is, de hát ez is azért van feladatként megfogalmazva a Nemzeti Park igazgatóságok felé, mert hogy a végső cél az, hogy ezzel is járuljunk hozzá a természet megőrzéséhez, a természet védelméhez. Tehát, hogy minden feladat a feladatrendszerben ez irányban kell hasson. Nyilván a természet védelmez kapcsolódó hatósági feladatok során a kormányhivatalok kikérik a nemzeti parkok állásfoglalását egyes esetekben, beruházások esetén. Tehát vannak ilyen feladatrendszerek, vagy bizonyos védett területeken lévő sporteseményekhez állásfoglalást kérnek tőlünk. Tehát egy elég széles körű nyilván a Nemzeti Park igazgatóság feladatrendszere, adatbázisokat hoz létre, biotikus adatokat gyűjt, de hát klasszikus rendészeti feladatai is vannak, hogyha úgy tetszik, hiszen a természetvédelmi őrszolgálatnak azon felül, hogy végzi a biotikus adatok gyűjtését, a természeti terület folyamatos monitorozását, feltérképezését, azon kívül arra is figyelnie kell, hogy ne történjenek természetkárosító cselekmények, tehát meg kell óvniuk fizikálisan is gyakorlatilag a természeti környezetet. Magának az igazgatóságnak vannak például szintén természetvédelmez kapcsolódó olyan feladatai is, mint például génmegőrzés, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak van állattartó telepe, ahol például a Batúz tanyán furiózó norsztár ménest tart fent, vagy a kárpáti borzeres, ugye hagyományos magyar fajta, tehát gémmegőrzési feladatokat is végre, tehát nagyon-nagyon széles körű az igazgatóság feladatrendszere.
1: Nem tudom, hogy a szemléletformálás, illetve a fiatalokkal való foglalkozás az benne volt-e itt a felsorolásban?
2: Hát igen, benne volt. Ez egy nagyon fontos terület, hiszen nagyon fontos az, hogy a felnövekvő generációt, jelenleg az óvodásokat, iskolásokat, de hát emelhetnénk a tétet egészen az egyetemistákig, hogy meg tudjuk szólítani az üzeneteinket, és eljusson hozzájuk az a fontos üzenet, hogy a természeti környezet az nem csak egy esztétikai kérdés, hanem az emberiség fennmaradásának egyik záloga. Tehát a természet formálása, illetve a szemlélet formálása, az oktatása, a környezeti nevelés, maga például a nemzeti parkoknál a természetiskolai rendszer vagy programszolgáltatás az ilyen szempontból nagyon kiemelt feladat ma is, és a jövőben is annak kell lenni, mert ahogy én szoktam mondani, nagyon kiemelten fontos feladat az, hogy megismertessük a lakossággal azt, amit védünk, ezáltal tudjuk megszerettetni, és akkor lesznek társaink a természet védelmében, ha szeretik, amit szeretnek, azokat az értékeket fogják velünk együtt közösen védeni. Ha ez nem történik meg, ha elzárjuk mondjuk ilyen hagyományos porosz rendszerben az értékek megismertetésétől a lakosságot, akkor nagyon nehéz lesz társakká válniuk abban, hogy közösen tudjuk így a természetvédelme érdekében fellépni.
1: Gondolom egyébként mindezen célok elérésében, feladatok ellátásában számos együttműködés is megvalósul.
2: Nagyon sok együttműködés egyébként, de nyilván az igazgatóság is van ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály, ahol környezeti nevelők látnak el feladatot, járnak ki iskolákba, szemléletformáló tevékenységet végeznek aktívan. A Nemzeti Parkok hetére történő kitelepülés is mondjuk egy ilyen feladatrendszer része, de nagyon sok együttműködés van, nekünk együtt kell működnünk az iskolákkal, együtt kell működnünk ilyen szempontból az önkormányzatokkal, hogy csak így cizelláljam például, a látogatók központjaink azok kifejezetten színterei a környezeti nevelésnek, és oda ki kell jussanak például az általános iskolások. Hogyha mondjuk példaként felhozom a Miskolci Szeletepark látogatók központot, akkor az iskolások kijutásához is támogatókat, együttműködő partnereket kell találni, és mondjuk a közlekedési vállalat ez egy ilyen partner, és hogy ingyen tudnak oda az iskolások kijönni, mondjuk ez egy ilyen segítség és támogatása ennek a feladatnak is. De hát együttműködő partnerünk például a Nagycsaládosok Országos Szövetsége is, de a helyi szervezetek, akik szintén partnerek abban, hogy kihozzák oda a családokat, és szintén tudjuk, ha úgy tetszik, környezeti nevelni a családokat, a gyermekeket. Tehát, hogy nagyon fontos az, amiben én hiszek, a jelenlét, és hogy ott kell lenni mindenhol, megmutatni magunkat, együttműködéseket kötni, de nem csak az általános iskolákkal, a középiskolákkal, az egyetemekkel, és nem csak az oktatás, edukáció okán, hanem nyilván a konkrét kutatási feladatok támogatása vagy a közös végzése érdekében. Tehát az együttműködésekben én hiszek, azt gondolom, hogy bármilyen társadalmi fontos feladatot, feladatrendszert, azt nem lehet magányos farkasként űzni, hanem ott hálózatosan, széleskörű együttműködéssel tudunk eredményeket elérni.
1: Már csak annyit mondjunk egy picit a munkatársakról. Mit lehet tudni? Természetesen ugye név szerint senkit sem lehet megemlíteni, hiszen azért rengetegen dolgoznak ugye itt az igazgatóságnál, de valahogy ők mindig kimaradnak egy-egy riportból. Itt ugye már beszéltünk azért néhány gondolatot magukról, programokról, amelyet a Magyar Nemzeti Parkok Hete kapcsán is szervez a Büki Nemzeti Park Igazgatóság, illetve hát magáról a parkról is megtudhattunk már néhány gondolatot. De én arra kérem, a munkatársak sem maradjanak azért ki, ha legalább néhány gondolatot tudunk róluk is ejteni.
2: Nagyon fantasztikus kollégákkal dolgozunk együtt a Nemzeti Park Igazgatóságon, és gyakorlatilag minden szakterületre elmondható, hogy nagy tudással és nagy elhivatottsággal dolgozó kollégák vesznek minket körül az igazgatóságon. Én azt gondolom, hogy ezt a szakmát nem is lehet elhivatottság nélkül csinálni. Így gyakorlatilag mondhatom, hogy ez egy misszió. Egy olyan attitűddel, egy olyan elhivatottsággal kell rendelkezni a természet iránt, ami, hogyha nincs benne valakivel, akkor nem tudja hosszú távon ezt a munkát csinálni, és bármelyik szakterületet említhetném, ilyen például a környezeti nevelés, tehát hogy aki a gyerekeket nem szereti, nem találja velük meg a hangot, és mellette pedig nem missziója a természetvédelem, akkor ő nem tud hosszú távon nálunk dolgozni, nem fogja magát komfortosan érezni, de a természetvédelmi őrszolgált és a természet szeretete az, hogy kint végez munkát, ugyanakkor az adminisztrációs feladatokat is el tudja végezni, és a szakterületéhez pedig kiválóan ért. Ezek olyan fontos dolgok nálunk, hogy anélkül nem lehet érvényesülni, de mondom még egyszer, azért a legfontosabb az, hogy nagy tudású és fantasztikus elhivatottságú kollégák vesznek minket körül, és ilyen környezetben nagyon jó dolgozni. A igazgatóság honlapján és a közösségi oldalainkon folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a programjainkról. Látogatóközpontjainkban mindig várunk mindenkit szeretettel, Ipolytarnóztól a Bükki Csillagdán keresztül a barlangjainkig a Szeretetpark látogatóközpontban, és azt gondolom, hogy tematikus programjaink, túráink azok olyan plusz élményt tudnak adni a kirándulásokhoz, hogy érdemes igénybe venni, és ezeket gyakorlatilag lejárni úgy, hogy szakértő kollégák mutatják be az adott területet.
1: És hát ahogy hallhatták ugye kedves hallgatóink, hogy itt a Magyar Nemzeti Parkok hete kapcsán még plusz események is lesznek, egészen június 14-e vasárnapig. Én pedig Bíró Tibornak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjének köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Én köszönöm, hogy elmondhattam.

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az adatok között akár megyékre lebontva is böngészhetünk, megismerve ezáltal, hogy például Vármegyénkben, Borsodabói-Zemplénben hogyan alakult a hőségnapok száma, a fagyos időszakok vagy vegetációs időszakok hossza az elmúlt évtizedekben. Az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási viszonyok, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A portál fejlesztése során a szakemberek 200 év mérési és modellezési adataira támaszkodtak, amelyek segítségével a felhasználók részletes képet kaphatnak a magyarországi éghajlati folyamatokról és várható tendenciákról. A felületen éghajlati és alkalmazkodási adatbázisok is helyet kaptak. Az új portálról Szépszó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját hallják.
2: A Hungaromet már jó ideje szeretné megújítani úgy általában a teljes weboldalát, de most ennek egy kis szeletét választottuk ki, az éghajlati részét, amit egy külön portálba szerveztünk ki. Ez a portál egyrészt összegyűjti azokat a több weboldalon elérhető adatbázisainkat, amiket különböző felhasználók használnak. Így nekik nem kell megjegyezniük több weboldalnak a címét, hanem egy helyen meg fogják ezentúl találni őket. Másrészt egy új része ennek az éghajlati portálnak az a térképnézegető, illetve adatokat lehet benne nézegetni, amik az elmúlt 100-120 évnek a mérései alapján, illetve a 21. századra vonatkozó klímaprojekciók alapján adnak egy képet az éghajlatváltozásról. Ez az úgynevezett digitális éghajlati atlasz. És van egy harmadik fontos része, ahol szektorspecifikus szolgáltatások indíthatók, illetve akár így az atlaszon keresztül meg is találhatja maga is, aki szeretné.
1: Mi egyébként ennek az egésznek a célja? Miért, milyen célból hozták létre?
2: Azt szeretnénk, hogyha a Hungaromet lenne az első számú információforrás, mindazok számára, akik a hazai, magyarországi vagy térségünkben zajló éghajlatváltozás iránt érteklődnek. Ezért nem csak adatok, hanem ismeretterjesztő írások, tanulmányok, kiadványok is elérhetők itt, illetve friss hírek a témával kapcsolatban. Másrészt az egyes adattípusokhoz is szeretnénk, hogyha itt lépnének be a felhasználók, és nem véletlenre bíznánk azt, hogy elkeverednek-e a mi adatainkhoz.
1: Kiknek szól egyébként maga ez a honlap?
2: A honlap egyszerre szól az egyszeri érdeklődőknek, akik a téma iránt érdeklődnek. Ahogy említettem, vannak ismeretterjesztő írások is, de itt gyűjtjük a szakmai tudományosabb publikációinkat is, illetve azok számára is érdekes, akik így határozott céllal vagy igénnyel keresik meg a meteorológiai szolgálatot, és akár egy megrendelést szeretnének indítani, akár valamilyen adatigényléssel fordulnának a szolgálathoz kutatási célokra.
1: Egy picit beszéljünk erről a három nagy témakörről, hogyha lehetséges részletesebben. Ugye itt az első az a Magyarország éghajlata, információk, adatok. Hát ezen belül is rengeteg információra, adatra lehet rákeresni. Egy picit

0: hosszú időszakra visszamenőleg, több évre visszamenőleg meg lehet nézni, el lehet olvasni, hogy milyen volt az adott időszak éghajlati szempontból. Azután az említett digitális éghajlati atlasz is itt kapott helyet, ahol térképesen, illetve grafikonos formában lehet nagyon sok meteorológiai alapváltozót és éghajlati indikátort nyomon követni. A mérési adatok alapján, illetve klímaprojekciók alapján. Így szedtük össze azokat az adatbázisainkat, amiket rendszeresen használnak már most is a felhasználók, a meteorológiai adattárat, ahol konkrétan előrejelzéseket és éghajlati információkat tudnak letölteni a felhasználók. A klímadat portál is elérhető innen, ahol éghajlati indikátorokat találhatunk hőmérsékletre, csapadékra letölthető adatformájában, és az éghajlatváltozással kapcsolatos másik fontos tevékenységünk az alkalmazkodást támogatja, és az ennek hátterét kínáló nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszert is most már innen közvetlenül is el lehet érni.
1: Ugye a második az az éghajlatváltozások és vizsgálati módszerek fül. Ez így mit van. Akar?
0: Itt többféle kategóriát gyűjtöttünk össze. Egyrészt van egy kis ismeretadás az éghajlatváltozás hátteréről, annak az okairól, hogy mégis globálisan, európai szinten milyen folyamatok zajlanak. Másrészt szerettünk volna betekintést adni azoknak, akik érdeklődnek az iránt, hogy milyen tudományos módszerekkel vizsgáljuk az éghajlatváltozást ennek a hátterébe. Tehát itt a mérési adatsorok elemzése menüpont alatt elérhető, hogy például ezeknek a vizsgálata hogyan történik, illetve a jövő éghajlatának vizsgálata a modellezési eszközökkel hogyan lehetséges. Itt is van egy hosszabb leírás, ahol akik ez iránt, a téma iránt érdeklődnek, itt kielégíthetik a kíváncsiságukat. Adunk egy olyan áttekintést azokról az IPCC jelentésekről, amiket az elmúlt években legalább a vezetői összefoglalójukat lefordítottuk magyar nyelvre, illetve esetleg készítettünk hozzá magyarországi vonatkozású külön kis, hát nem IPCC, hanem magyarországi jelentést. És talán még érdekes lehet az a része is ennek az oldalpillérnek, amik a különböző nemzeti és nemzetközi projektjeinket mutatják be, mindegyik éghajlatváltozással kapcsolatos. Legelőször azok nyílnak meg, amik még aktívan futnak, és utána a sorban jönnek azok, amik az elmúlt években ebben a témában történtek.
1: És ugye a harmadik nagyobb témakör az ágazatspecifikus éghajlati információk és szolgáltatások, és hát ahogy én itt láttam, hát itt szintén elképesztő adatmennyiség van többféle témakörben, többféle ágazatban.
0: Igen, itt néhány kulcságazatot megpróbáltunk beazonosítani, akikkel nekünk nagyon gyakori kapcsolatunk van, mert általában valamilyen adatot igényelnek, vagy tanulmányt ebben a témában, és az ő igényeiket így külön is megjelenítettük menüpontokban, és próbáltunk olyan változókat, indikátorokat összeszedni számukra, amiket gyakran kérnek, érdekesek ennek a szektornak a számára, és ezeket itt közvetlenül el lehet érni, akár úgy, hogy átmegy valaki az ott elhelyezett linkről az éghajlati atlaszra, akár úgy, hogy rákattintva eléri a szolgáltatás igénylés lehetőségét, és egy űrlap kitöltésével megadhatja, hogy neki mire van szüksége.
1: Honnan ered egyébként ez az őrületesen nagy adatbázis? Akár itt a régi adatokra visszamenőlegesen, akár ugye a modellezéseket tekintve, honnan ez mind a meteorológiai szolgálatnak, a Hungarometnek a hosszú-hosszú évtizedek alatt összegyűlt adatbázisa?
0: Igen, így van. a mérési hálózatot, amit

0: Magyarországon az állomási hálózat jelent elsősorban. A Hungaromet, vagyis korábban az elődje, az Országos Meteorológiai Szolgálat üzemelteti és üzemeltette, és ez a mérőhálózat egyes elemeivel akár a 19. századba is visszanyúlik. Ezeknek az adatait folyamatosan dolgozzák fel a munkatársaink. Ezekkel legalább az elmúlt évszázad lefedhető, és a jövőre vonatkozóan pedig modellszimulációkat végzünk. Két regionális éghajlati modellt adaptált a meteorológiai szolgálat, és ezeknek a segítségével térképezzük fel, hogy hazánkban, illetve a környezetünkben milyen éghajlati változások várhatóak az évszázad végéig.
1: Ha egy picikét a kulisszatitkokba is be lehet avatni itt a hallgatókat, mennyien dolgoznak ennek az új honlapnak a, hogy mondjam, működtetésén, adatbázis feltöltésén, frissítésén, mert hát gondolom itt azért arra is kell figyelni, hogy bizonyos időközönként frissüljenek is az adatok.
0: Igen. Ez a tevékenység, az éghajlati klimatológiai tevékenység, ez a klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságon folyik. Itt van három osztályunk is, ami egyrészt a mérési oldalról, másrészt a modellezési oldalról, harmadrészt az alkalmazkodás oldaláról szakmailag támogatja ezt a honlapot, akár adatokkal, akár tanulmányokkal, hírekkel. Másrészt pedig nem csak a szakemberek dolgoznak ezen, hanem az informatikusok is, a webfejlesztőink is, ugye az oldal üzemeltetéséért ők felelősek, és most már a fejlesztéséért is, illetve médiás tartalmak is kikerülnek az oldalra, tehát a szolgálatnak azok a munkatársai, akik videós tartalmak és egyéb ilyen interaktívabb tartalmak fejlesztésével foglalkoznak, ők is részt vesznek ennek a honlapnak a táplálásában.
1: Ha egy picit belemehetünk ilyen szempontból is a kérdésekbe, mennyit változott hazánk éghajlata az elmúlt 2-3 évtizedben? Mert ha jól tudom, ez az elmúlt 10-30 év volt az, amikor egy nagyon nagy változás, jelentős változás volt tulajdonképpen a Földnek az egész klímájában.
0: Igen, ez így van. A globálisan is az elmúlt néhány évtizedben meggyorsult és nagyobb mértékűvé is vált a hőmérséklet növekedés, és Európában is nagyobb a globálisnál az átlag hőmérséklet növekedése. Magyarországra is igaz sajnos, hogy az még az európainál is nagyobb mértékben következett be az elmúlt évtizedekben, vagy akár az elmúlt évszázadot tekintve. A jövőre nézve ez sajnos úgy néz ki, hogy tovább fog folytatódni, még akkor is, hogyha a kibocsátásokat olyan optimistán tudjuk alakítani, ahogy azt néhány forgatókönyv elképzeli. És nem csak a hőmérsékletben tapasztalunk változásokat, nyilván a hőmérséklettel kapcsolatos hőhullámok, meleg éjszakák, forró napok számának növekedése is várható, de a csapadékkal kapcsolatban is érdekes és néha nem túl boldogító változásokra kell felkészülnünk. Például a csapadékmennyiség csökkenése bizonyos évszakokban, ami akár a tavaszi időszakban egy aszályos helyzetet is teremthet, mint amivel most szembesülünk már így az évnek a korai szakaszában. Illetve a jövőre vonatkozóan is azt látjuk, hogy a csapadék összmennyisége nem nagyon változik, viszont az évszakok közötti eloszlása igen, és abban is változásokra számítunk, hogy a szélsőséges irányok azok megnövekednek gyakoriságukban. Nem csak a szárazabb időszakokból lesz több, illetve hosszabb, hanem az intenzív csapadékok esetében is arra azok a várakozásaink, hogy ezeknek a gyakorisága megnő.
1: Ezzel a honlappal egyébként egy picit az emberek gondolkodás módjára is szeretnének hatni, hogy nézzük meg, mert én ahogy például rákerestem ilyenekről, hogy a hőségnapok száma, megnéztem ugye Borsodabói Zemplén vármegyét, ahol élünk, hát elképesztőek itt az adatokat tekintve, hogy mondjuk még 30 évvel ezelőtt éppen, hogy csak volt mondjuk 15-20 hőségnap egy-egy időszakban, hát most már ez 40 körül van sok helyen.
0: Igen. Igen, ezt érdemes és érdekes így folyamatában látni, mert ugye, ahogy a változások így fokozatosan következnek be, azt szerintem jellemző emberi tulajdonság, hogy nem nagyon érzékeljük, de hogyha egy hosszabb időszakon keresztül nézzük ezeket a változásokat, akkor elég nagy mennyiségeket látunk, ami már azért az ingerküszöböt jobban eléri.
1: Mi lesz egyébként ezzel a honlappal? Lesznek-e benne még változások, vagy ez már így tulajdonképpen késznek tekinthető?
0: Szeretnénk folyamatosan fejleszteni. Egyrészt nem csak most a magyar nyelvű oldalát nyitottuk meg a honlapnak, nem csak a magyar felhasználóknak szeretnénk ezt a honlapot kiajánlani, hanem egy angol nyelvű, kicsit talán szűkebb változatát is szeretnénk majd megnyitni, mert vannak egyébként olyan partnereink is, akik Magyarországon mondjuk beruházásokat végeznek, és nem feltétlenül magyar tulajdonossal, tehát őket is érdekli az éghajlatváltozás, és őket is szeretnénk egy kicsit mondjuk angol nyelven tájékoztatni arról, hogy mire számíthatnak. A digitális éghajlati atlasznak például már most is elérhető az angol nyelvű változata. Ezen kívül szeretnénk a szektoriális részt is bővíteni, ahogy egyre inkább valószínűleg jönnek majd visszajelzések a honlappal kapcsolatban, mind az indikátorok elérhetőségét, mind pedig a esetleg újabb szektorokkal kiterjeszteni ezt az oldalt. És persze a hírek, a kiadványok, a tanulmányok, videók, ezek folyamatosan fognak frissülni.
1: Kedves hallgatóink, nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az új portálról Szépszó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldellőbe. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszárkatát hallották, viszont hallásra.
2: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgató erőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balog János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett. Mecser Tamás korábban megkapta az év rendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Elindult az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 1952 közötti időszakának feltárását célzó kutatói pályázati program a Méhes György Nagy Elek Alapítvány kezdeményezésére, közölte hétfőn a budapesti székhelyű szervezet. Az első alkalommal meghirdetett határon túli magyar kutató és feldolgozó pályázati program egyéni és csoportos kutatói ösztöndíjakat kínál történelem és irodalomtörténet területén jártas hallgatóknak, doktoranduszoknak, oktatóknak és kutatóknak havi ösztöndíj vagy projektalapú finanszírozás formájában. Célja az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 52 közötti történetének tudományos feltárása, különös tekintettel azokra a társadalmi, kulturális és politikai folyamatokra, melyek a II. Világháborút követő időszakban alapvetően alakították át a romániai magyar közösség szellemi életét, írták a közleményben. A kutatások nem kizárólag az egyes személyek életútjára, hanem az erdélyi magyar irodalmi és kulturális élet intézményeire, szerkesztőségeire, alkotó közösségeire és szellemi műhelyeire is kiterjedhetnek, mutattak rá. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a Község Művelődési Intézményében, mondta Viktor Dániel, az intézmény vezetője.
2: Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatt, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon. Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtérbeépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk. Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám. Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek. Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció.
1: A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek mellett az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, áll a bejegyzésben. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt szervez június 10-én, azaz szerdán 9 órától Miskolcon a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartják meg. A program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. Minden korosztályt szívesen látnak a rendezők. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveznek, míg a délután a szakmai fórumoké lesz a főszerep, mondta Béresné Buckó Viktória, a rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója.
3: A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolaidőn túl van, ezért még iskolaidőben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely valóban mozulja drog ellen címmel mutatja be, vagy próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a RedPi, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 14-től, vagyis a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket.
1: Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Mái, a Muhi, a Nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Mái Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium burjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség. Mai üzenetet Gál Judit debreceni kórház lelkész tolmácsolásában hallják. Júdás leveléből olvasom Istennek igéjét az 5., 6. és 7. versekből. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagynapnak az ítéletére. Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük levő városok, amelyek ehhez hasonlóan paráználkodtak és idegentest utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. Júdás rövid, mindössze egy fejezetből álló levelét olvassuk néhány napig. Júdás nevét viseli a levél, aki Jézus testvére volt, és nem az áruló tanítvány. A levél egy vitairat, amely tévtanítók ellen szól, akik arra hivatkoztak, hogy ők bizony lelki emberek, azonban elfordultak Isten kegyelmétől, és tagadták Krisztus mindenek felett való voltát. Saját elképzelés szerint készített Isten képet hirdettek, tanításaikban megvesztegethetők és hazugok voltak, írja Ravasz László. A levél szerzője emlékeztet a veszélyre, milyenné válhat az a hit, ami valójában elszakad attól a tanítástól, amit Jézus, Isten országáról, uralmáról és önmagáról vallott. S tudjuk, nem csak az első században, de azóta is veszélyes az a meggyőződés, ami a hiszek a magam módján elven áll. Hiszen soha nem az embernek kell kitalálnia, mit gondol és fogad el Isten hatalmas dolgairól, Krisztus kegyelméről, bűnbocsánatról, megváltásról, örök életről. Mindezeket az Úr kinyilvánította. Nekünk megismerni és engedelmeskedni kell annak. S bár lehetnek a látható egyháznak vétkei, téves útjai, de a láthatatlan egyház Jézus uralma és tisztogató irgalma alatt áll. Ezért a magányos kereszténység is az ő akarata elleni út. Közösségbe hív, hogy együtt egymás hite által is formálódjunk. A mai felolvasott szakaszban három példát állít elénk az ige. Isten Egyiptomból megszabadított népét, a mennyei otthont elhagyó, földre vetett angyalok képét, és Sodoma és Gomora útját, mely pusztulásba sodorta őket. Mi a közös ezekben a példákban? Mindannyian jól indultak, a teremtő akarata szerinti kezdettel, de nem maradtak meg azon az úton, ami számukra rendeltetett. És ez emlékeztet, nem elég jól indulni, meg kell maradni az úton. Nem elég a jó kezdet, kitartónak kell lenni. Az egyiptomi rabszolgaságból megszabadított nép, aki évtizedekig vándorolt a pusztában, a próbák, a hiányok és a csodás megtapasztalások útján, s úgy olvassuk, mégis sokan a hitetlenség, a lázadás, az Isten ellenfordulás útjára tévedtek. Újra és újra lázadtak, nem emberek, nem vezetők, hanem az Úr ellen. S a következmény, nem mehettek be az ígéret földjére. A mennyei atya sohasem a tökéletességet kéri az ő népétől, hanem hűséget. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját, mondja. Elindulás és hűség az úton. A bukott angyalok képe arra emlékeztet, hogy azok a mennyei lények, akiket a teremtő céllal és feladattal alkotott, nem maradtak meg abban, amire rendeltettek, s ez lett a vesztük. Sodoma és Gomora, akiről az ószövetségi kép azt mondja, hogy olyan volt, mint az Úr kertje, bőségesen termő, gazdag föld, ám az ott lakók romlottak voltak, Isten csodálatos rendje ellenlázadók, saját élvezeteik, érzékűségük irányítása alatt élők. Ezek az ószövetségi példák emlékeztették a levél címzetjeit, s emlékeztetnek évezredek óta. Lehet Isten akarata ellen élve saját utat, akaratot, boldogulást követni, de annak hosszú távon pusztulása véke. Nem ez az Isten népének az útja. Drága testvéreim, akik valahol, valamikor meghallottuk Jézus hívását, megéreztük szeretetének vonzását, felismertük a megváltás erejét, rászoruló életünk új reménységet nyert, felismertük, milyen más a benne való élet. Nem lehet más utunk, mint megmaradni a vele való élő kapcsolatban, akaratát keresve és annak engedelmeskedve. Mert ő az élet, az út, az igazság. Ezért kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret, nézve a hitnek fejedelmére és legyőzőjére, Krisztusra. Időtálló érték a kitartás, munkában, házasságban, gyermeknevelésben, célok elérésében. Kitartónak lenni a hitben, a Krisztus követésében. Sokszor nem könnyű, de nem éri meg semmilyen más utat követni. Kitartónak lenni, mert ez hitelessé tesz. Ez az Úr népének az útja, hogy világítson tiszta szavaival, szeretetteli tetteivel, mások felé segítőkész odafordulásával, mindaddig, amíg haza nem érkezünk. Végig, kitartóan. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy ezen a napon a kitartásra emlékeztetsz. Megvalljuk előtted, sokszor könnyebb követni az aktuális szózatokat, szólamokat, mások, talán sokak emberi útjait. Mi szeretnénk téged követni hűséggel. Ezért kérünk az ének szavaival, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz, előttem nincs rettegést.

Lukácsi Vilma, a keskeny út. Gonosz forgatagban nyíl az ember, őszintén már gondolkodni sem mer. Az ősi kígyó mérge, bódulat, bántón villódzó képeket mutat, ábrákat, mely jót s rosszat összekavar. Az erőszak nyíltan jut a trónra, nem hallgat senki sem a szelíd szóra. Innen menekülni lenne kedve, de hova? Ha más légkört keresne, egy másik országot, olyan igazat, ahol egyezik a szó és akarat. Lennie kell egy titkos ösvénynek, amelyről tán kevesen beszélnek, de az, aki mégis megtalálta, az már a szoros kaput is látja. Szoros kapuról az ige beszél, amelyet átjár a szent, tiszta szél. Oda már nem hallatszik a lárma. Ott, mintha nem is a földön járna, olyan öröm fogja el a lelkeket. Ott már le is rakhatja a terheket, pedig nem lépett át országhatárt. Az élet új dimenzióba vált. Krisztus lábnyoma. Aki benne hisz, tudja, ez az út az életre.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Palkó lakodalma. Palkó csak egy lapot tartott meg magának a tudáskönyvéből. Azt összehajtogatta, és a szíve fölé csúsztatta. Mert úgy van az jól, hogy közel legyen egymáshoz az ember szíve és tudása. Már éppen indulni akart, hogy megkeresse a patakot, amikor hallja, hogy az ott csobog a lábánál. Odafigyel jobban, hát a patak így szól. Palkó, Palkó, gyöngyharmad Palkó, látom, nem felejtetted el, amit ígértél nekem. Add vissza hát az én aranyhalacskámat. Palkó úgy tett, ahogy a patak mondta. Hát halljatok csodát! Abban a minutumban az aranyhalacska világszép leánnyá változott, de olyan gyönyörűvé, hogy ahhoz képest Kacskaringi bújtórján palotájának minden ékessége semmiség volt. A tündérszép leány pedig a patakhabjain lépegetve, amelyek simogatták, locsolgatták aranyos cipellőjét s liliomfehér lábacskáját, kijött a partra, és oda nyújtotta a kezét a legénynek. Palkó, Palkó, gyöngyharmad Palkó, megszabadítottál engem a gonosz rabságból. Ha te is úgy akarod, a feleséged leszek. Ásó, kapa, és a nagy harang válasszon el bennünket. Hát, hogy ne akarta volna Palkó, még aznap megtartották a lakodalmat. Olyan vigasság volt, amilyent még a világ nem látott. A búzaföldi népek, Kacskaringi bújtorján egykori homokszemelgetői, most már vidám szabad emberek, végigülték a hosszú asztalokat, szólt a muzsika, csengett az ének és a kacagás. Vígadtak, mulatoztak, hogy elmúlt a világ felől az a nagy fekete felhő, akit Kacskaringi bújtorjánnak hívtak. De bizony nem csak ettek, ittak, hanem táncra is kerekedtek. Megérkezett a dínom-dánomra a három óriás is, Faraki, Karaki és Maraki. Úgy rakták a kopogós táncot jókedvükben a sok ügyes leánnyal, menyecskével, hogy majd kiszakadt a világ feneke. Még máig is tart a lakodalom, ha azóta véget nem ért.
1: A daráló. Görög népmese. Élt egyszer két testvér, az egyik gazdag volt, a másik szegény. A szegény testvér a gazdagnál pásztorkodott. Történt egyszer, nagy szombatnapján, hogy a gazdag testvér kiválogatta azokat a bárányokat, amelyeket húsvétre akart levágni. Mikor eladni készültek a bárányokat, a szegény testvér is választott magának egyet, hogy ők is süthessenek a feleségével, meg a gyerekével húsvétre, ahogy ez ilyenkor szokás volt. A gazdag testvér azonban oly igen fösvény volt, hogy civakodni kezdett vele. Te hálátlan, nem elég, hogy enned adok, még bárányt is akarsz. A szegény testvér erre nem szólt egy szót sem, de mikor már mind eladták a bárányokat, és csak egyetlen egy maradt, megkérdezte, hazavihetem-e ezt az egy bárányt, ami megmaradt? Vigyed, aztán meg eredj a pokolba az ördög anyjához. Ripakodott rá a gazdag testvér. Igen, megbántódott ezen a szegény testvér. Elhatározta, hogy világgá megy. Felmegy a hegyre, és meg sem áll az ördög anyjáig. Futott, mint aki eszét vesztette. Addig futott, míg be nem sötétedett. Akkor leült és megpihent. Ahogy ott tanakodott magában, egyszer csak valami tüzet pillantott meg a távolban. Felkelt és elindult a tűz felé. Hát, láss csodát! Egy hatalmas terített asztal mellett ott ültek mind az ördögök, egybesereglettek és jó ízűen ettek, ittak. Mikor az embert meglátták, az egyikük így köszöntötte. Jó estét, ember! Hát, te meg hogy kerülsz ide? Kérdezte egy másik. Olyan sok éve ülünk itt, és még soha senki nem jött el hozzánk egyedül, csak te. Azzal a többi ördög is mind kérdezgetni kezdte, hogy mi járatban van arra. Nem akarok én semmit, csak elhoztam nektek ezt a bárányt, amit a bátyámtól kaptam. Felelte erre az ember. No, és mit kérsz cserébe ezért az ajándékért, amit nekünk hoztál? Azt adjátok, amit jónak láttok. Felelte a pásztor. Erre az ördögök Egy kávédarálót adtak neki, és így szóltak. Ha ezt a kávédarálót megforgatod, mindent előteremt neked, amit csak akarsz. Aranypénzt, ételt, italt, bármit. Egyetlen dologra vigyázz csak, senkinek ne add oda.
0: A szegény ember fogta a kávédarálót, és nagy szombat éjszakájára hazament a családjához. Húsvét reggelén aztán arra ébredt, hogy a gyerekek sírnak, rínak, panaszolják, hogy nincs egy falat kenyerük, nincs egy darab ruhájuk sem. Siratták a sorsukat. Akkor az apjuk megforgatta a darálót, és láss csodát, ömlött belőle a kenyér, az étel, ital bőségesen, dőlt a pénz, a ruha, minden. Akkor a család felöltözködött, jó ízűen megreggelizett, és ment a húsvéti misére nagy boldogan. Látja ám a gazdag testvér, hogy jönnek elégedetten, jól lakottan, szépen felöltözve, ahogy ilyenkor illik. Tanakodott magában, hogy ugyan miként lehetséges ez. Kérdezősködött jobbra-balra, míg meg nem tudta valahogyan, hogy a testvérének van egy csoda darálója. Elment nyomban hozzá, és a darálóról kérdezte. A szegény testvér egy darabig hímezett, hámozott, végül elmesélte, honnan kapta a darálót. A gazdag testvér rimánkodni kezdett, hogy adja neki, váltig fogadkozott, hogy annyi pénzt ad érte, amennyi élete végéig elég lesz neki meg a családjának. A szegény ember tanakodott egy kis ideig, aztán ráállt a dologra. Csak előbb még hazavitte a darálót, és egy nagy láda pénzt darált vele, csak azután vitte el a testvéréhez. A gazdag fivér aztán nem bírt betelni a csodálatos darálóval, és olyan rátarti volt, hogy mindenkinek meg akarta mutatni. Elhatározta hát, hogy hajóra száll, és elindult Konstantinápoly felé. Útközben aztán elfogyott a hajón a só. Hát a daráló forogni kezdett, de bizony úgy forgott, úgy döntötte magából a temérdek sót, hogy meg sem állt, míg a hajó el nem süllyedt. S a gazdag ember meg a legénysége mindegy szálig oda nem veszett a tenger fenekén. Így került vissza a daráló a gonosz kezébe, ám a szegény ember meg a családja többé semmiben nem szenvedett hiányt. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
2: Jöjj, Úr Jézus, őrizd álmom, most szemeimet lezárom, testem le.

0: működtetni, és hogyha fejlődnünk szükséges, mert szerintem szükséges, figyelembe véve azt, hogy a világ nagyon-nagyon fejlődik, és méghozzá olyan iramban fejlődik, ezt egy picit mindig félve mondom ki, hogy és nem csak mi, mások sem tudnak lépést tartani azzal a fejlődéssel, ami a világban végbe megy, de megpróbáljuk, hogy lépést tartsunk vele. Tehát fejlődnünk mindig szükséges, hogyha meg tudjuk tartani mindazt, amink van, és ezt szépen tudjuk fenntartani, akkor én azt gondolom, az önmagába véve is egy csodálatos dolog.
1: Búzás Dénes lelkipásztort hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgató erőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balogh János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a Kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett. Mecser Tamás korábban megkapta az év rendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Az elektromos rollerek használatának hivatalos szabályozására és a járművek felelősségteljes használatára hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség hétfői közleményében. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van ma forgalomban Magyarországon, melyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számunk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos eszközök használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, mely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna, tették hozzá a közleményben. Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke üdvözölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatát, mely szerint a rollerekre vonatkozó szabályozást a teljes kreszttől külön, gyorsított ütemben kell tárgyalni és bevezetni. Hangsúlyozta az elnök ugyanakkor, hogy a szabályozás csak az alapfeltétel, aminek ki kell egészülnie a megfelelő edukációs és szemléletformáló programokkal, írták a közleményben. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt szervez június 10-én, azaz szerdán 9 órától Miskolcon a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartják meg. A program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. Minden korosztályt szívesen látnak a rendezők. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveznek, míg a délután a szakmai fórumoké lesz a főszerep, mondta Béresné Buckó Viktória, a rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója.
0: Az időjárásról.
1: Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
0: A gólya kalifa.
1: A foszti fiú esetén.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
5: Egy dísztelen kis terembe léptünk, amelyet valami hideg bagaria bőrszak hatott által. Annak a közepén festetlen karos székben ült egy fekete szakállú, középtermetű ember. Barna posztódolmány volt rajta és sárga csizma. A könyökével fekete bársonykardra támaszkodott. Sötét tekintetű, apró két szemét mindjárt a belépésünkkor ránk szegezte. Az első pillanatban nem gondoltam, hogy Attila az. De az volt. Körülötte ott álltak a vezérei. Edekon, Orestész, Csát és még valami hárman. Mint piros egészséges állat, csak az egy Attila sápadtas, mint a pergamen. A mi követeink mélyen meghajoltak előtte, és úgy maradtak, tehát ő az. Várták, hogy megszólítja őket. De nem szólt. Ők meg annyit sem mertek mondani, szálve. Egy mi atyánknyi idő telt el így. Attila mozdulatlanul, mint valami szobor. Még az arca színe is, mint a megsárgult márvány fejeké. A követek két rét, mint akiknek görcs van a hasukban. Végre Csát szólalt meg.
6: Beszéljetek!
5: Erre Maximinosz fölegyenesedik, s kiveszi kebeléből a császár pecsétes levelét.
6: Felséges király, országodnak ura, dicső fejedelem,
5: s a hangja remeg.
6: Na, soha se hittem. Ez a büszke, dülleszki Maximinosz, aki mindig olyan peckesen állt, mintha a gerince vasból volna. A mi császár urunk, rebegi tovább, tiszteletét küldi, és jó egészséget kíván. Vigilász nagy lehelettel tolmácsolja. És jó egészséget kíván. Attila maga elé pillant.
7: Ugyanazt kívánom neki, szólal meg, amit ő kíván én nekem.
5: A hangja olyan volt, mint valami nagy darázs dongása, amikor szobába téved, s körül dong. Félelmetes hang. Csak később, hónapok múlván értettem meg, hogy Attila szavai mögött micsoda gondolat vetett árnyékot, amikor ezt mondta, kívánom, amit ő kíván én nekem. Elfogadta a levelet Maximinosztól, s a szeme Vigilászra villant.
6: Orcátlan ebb, robbant rá. Hogy mersz a szemem elé jönni? Avagy nem te tolmácsoltad de azt az akaratomat, hogy addig én hozzám követ nem ásszon, ameddig a szökevényeket mind ki nem adjátok?
5: S a hangja olyan volt, mint az oroszlán ordítás. Vigilász majdnem lerogyott ilyettében. A teremféle nagy sátornak még az oszlopai is reszkedtek. Attila választ várt, de Vigilász csak sunyított, viasz szín sápadtan, nyakba behúzottan, tenyerét a mellére tapasztva. Ebben a nehéz csendben aztán Edekon szólt rá.
6: Hát nincs semmi mondani valótok a mentségtekre? Feleljetek hát!
5: Felséges király, hebegte kék ajkkal Vigilász. A császár minden szökevényt ide kísértetett. Attila a fejét rázta.
6: Hazuggazok! Karóba húzatnálak valamennyi őtöket, ha nem nézném, hogy követek vagytok.
5: És egy vastag nyakú fiatal hundra tekintett.
6: Csege! Olvasd a szökevények nevét!
7: Az írnok, Hunul Ravó, egy nyalá papíros tekercset oldott ki, és az egyikről a nyomott csendben valami 100 nevet olvasott.
6: Ezeket követelem, csörrentette Attila a kardját. Nem tűröm, hogy történetesen a magam szolgái fogjanak fegyvert én ellenem.
7: S fölkelt. Ellépkedett a sátornak a belsejébe. A kihallgatásnak vége volt. Szédelegve támolyogtunk ki a sátorból. Nem értem, vacogott Vigilasz. Attila mindig nyájasan fogadott. Én ilyen harapósnak még nem láttam.
6: De az irgalmát, rögte sápadtan a százados. Ez mégsem járja. Én katona ember vagyok. Én rám így ne hurrogjon senki.
7: Hidd ki pár viadarra, villant rá a vállán át dühös gunnyal Maximinosz. A gazdám a fejét lógatta. Már bizonyos, hogy besúgták neki a barbárok Vigilasznak a megjegyzését. Edekon hazakísért bennünket, és Vigilasszal félrehúzódott. Mit beszélgettek? Vigilasz azt mondta, hogy Attilának a haragját Edekon csupán a szökevényekre magyarázza. De látszott az arcán, hogy hazudik. A szeme csillogott, mint a rókáé. Néha gyorsan tettvett mindent, néha maga elé bámult, és elfogyott a szín az arcából. De ezt a színváltozást, ezt az idegenkedést csak én láttam meg rajta. Egy óra múltával, éppen mikor ebédeltünk, két követ üget hozzánk Attilától. Az egyik egy bokros bajuszú öreg úr, Eszlász nevű, szolga is kísérte vezetéklóval és egy málháslóval. A király parancsát hozta, hogy Vigilász tüstént induljon vissza Konstantinápolyba, és szedje össze az ott maradt szökevényeket. Mi pedig várjunk, míg a hunok fővezére a kazároktól vissza nem érkezik. Mert ami ajándékot a fővezérnek hoztunk, vissza nem vihetjük, se másnak oda nem adhatjuk. Addig is szigorúan megtiltja Attila, hogy római rabokat nem szabad kiváltanunk, hun rabszolgákat nem szabad vásárolnunk, egyáltalán nem szabad vennünk semmit se, csak eleséget. Vigilasz hát abba hagyta az evést. Tüstént, parancsolta Attila. Tehát tüstént. Ravasz sovány arca szinte sápat volt a zavartól. Sokat beszélt, és olyan kapkodással ült a lóra, mintha arról volna szó, hogy negyed órára, s meg kell fordulni a Konstantinápolyból. Másnap fölkerekedett a hun tábor, s megindultunk mi is a táborral északnak. Attila székhelyére indult, s útközben, amint mondták, feleségül vesz majd egy Écska nevű hun leányt. A falunál, ahol a hun leány lakott, csak ugyan megállapodott a sereg, de mi nem láthattuk a mennyegzőt, mert Attila azt parancsolta, hogy haladjunk tovább. Három hun volt a vezetőnk. Az egyikkel mindjárt az első nap beszédbe eredtem. Azt kérdeztem, nem tudja-e, mi történt Deillel, a csátúr csatlósával. Tudom, felelte nyugodtan. Hát mi? Vállat vont. Még aznap, mikor megérkezett, szárítóra tették. Micsoda szárítóra? A hun nevetett. Helyen, benehéz fejű vagy. Hát hogyan szárítják a köcsögöt?
8: Negyedik fejezet. Egy borongós estén valami tavacska mellé érkeztünk. Csak akkora tó volt, hogy egy 10 éves gyerek is átszőhette, de a lónyomokról látszott a partján, hogy itatásra alkalmas. Vén nyírfák és nyárfák mindenfelé. Alig verjük le a sátorfákat, nagy szél kerekedik, s utána megdördül az ég is. A szél egyre dühöttebb, minden sátorunkat beforgatja a tóba, s villám villámra lobban és lecsap. A csattanás és dörgés a földet is rengeti. Na, ítéletidő. Ette csak közibénk harsan nagy lánglövettel egy mennykő. A tóba csak úgy sustorog.
7: Annyira megzavarodtunk, hogy ahányan voltunk, annyi felé futottunk az éjszaka sötétségében. Nem tudom, ki milyennek képzeli a pokol útját. Én, ha festő volnék, aznaptól kezdve úgy festeném, hogy az elkárhozottakat sötétségben csapkodó villámok kergetik beléje. Hát csak futottunk, mint az ilyet tyúkok. A villámok lobogásánál egyszer csak házakat is látok magam körül, náttetős házakat. Kutyák rohannak rám, dühösen ugatozva. Segítség! Hallom azonban, hogy a többieket is húzkodják az ebek, s azok is rikoltoznak. Egy házból vörös világosság kél elő, égő nátcsóvát tartanak ki, s hun szóval kérdezgetik. Kik vagytok? Mit kajabáltok? Jó emberek, lihegtem, menedéket adjatok. A zivatar pocsékká vert bennünket itt a tóparton, a mennykő közibénk csapott. Már akkor több házból és sátorból is előkíváncsiskodtak szurokba mártott nátcsóvával. Bámultak bennünket. Mert az a faluféle hun telepecske volt. A házak között sátorok álltak, s a házakba csak akkor a zivatar elől húzódtak be az emberek. Befogadtak bennünket jó lelkűen. Minket az urammal egy sok gyermekes hun család tessékelt be. A gyermekek a szobában aludtak, nekünk a pitvarban tüzet rakott a gazda. Szárítkoztunk. Az uram alig állt a lábán, nem elég, hogy bőrigázott, hanem még a térde is vérzett. A hun olyan rettentő, mérges pofájú ember volt, hogy az uram még véres térdel is rémülten hőkölt meg tőle. Én azonban már sejtettem, hogy a rettenetes ábrázatok mögött bárány lelkek laknak. Békében legalább bárányok. Hát nem is harapott meg bennünket. Sőt, ő kínált meg harapnivalóval, kenyérrel és szalonnával. Mi azonban nem voltunk éhesek. Az uram csak feküdni kívánt, én meg a ruhámat szárítottam. A hun segített benne. Rakta szívesen a nádat a tűzre, s közben kérdezgetett, hogy kik vagyunk, mi áradban forgunk azon a vidéken. Tőle tudtam meg, hogy Buda király egyik özvegyének a falujában vagyunk. Buda király Attilának a bátyja volt, s nem régiben halt meg. A fehér hunoknak volt a feje, mint ahogy a fekete hunoknak Attila. Halála után a fehér hunok is Attilához csatlakoztak. Hát mi a különbség a kettő között? Kérdeztem az embert. Csak annyi, felelte, hogy a fehér hunok fehér birkának a bőrét viselik, a fekete hunok meg a feketéjét. Nyáron nincs köztük különbség. Az én hunom is fehér hun volt. A neve Zsadán. Az özvegy királyné még azon éjjel megtudta, hogy miféle vendégeket hajtott az ivatar a falujába. Nem telt belé egy óra, már ott voltak a szolgái. Lepedőket hoztak meg száraz medvebőröket, s egy csobolyó bort, meg egy tál hideg vaddisznó sonkát. Mennyei üdvösség, mondta az uram a száraz meleg ruhára. A borra már nem is volt szava, csak hála tekintete az égnek. Beletakaródzott a medvebőrbe, és lefeküdt. Én is. Másnap, mikor megvirradt, vissza kimentünk a tópartra. A sátraink ott úszkáltak a vízben, a lovaink szalaszéjjel. A hunok már akkor javában fogdosták a lovakat, s húzgálták kifelé a sátrainkat a partra. Ugyancsak csodálkoztunk, hogy nem veszett el egy gombunk se. Na, azt mondja a gazdám, világéletemben sok földet bejártam, de ilyen emberséges népre még nem akadtam. Bontsd elő az ünnepi tógámat, Budáné asszonynak kezet csókolunk, ha mezit láb jár is. És hát az urak el is mentek. Vittek a királynénak 3 ezüst kelyhet, 3 karmazsin bőrt, egy kis kosár indiai borsot, fahajat, sáfrányt és pálmadiót. Mi addig a sátorokat tisztogattuk. A nyírfák alatt, a tó körül lépten nyomon nyílt a gyöngyvirág. Szedtem egy csokorra valót az uramnak. Hanem, hogy sokáig odajártak, mi is benéztünk a faluba. Az idegen nép látása mindig mulatságos. Az meg éppenséggel gyönyörűség, ha barbárokat láthat a művelt görög. Voltak éppen maga magát szemléli, hogy mennyivel különb. Az út még sáros az éjjeli zivatartól, de azért gyerünk. A faluban az egyetlen csinos épület Budánénak a háza. De az is csak fából való, szétszedhető. Talán 4 szoba, ha van benne. Az épületet vagy 10 sátor környezi. Úri sátorok is. Azok között van egy 4-szögű, a tetején aranygomb csillog. A nyílását csikóbőr takarja. A csikóbőr fölött vörös posztókézben 2 fekete kard, s a kardok fölött a nap aranyképe. Elnyílt a szemem, hiszen ez a Csát család jelvénye. De mi állt én belém, hogy így megtoppan a mellem? Mi közöm nekem avval a leánnyal? Ha annyira van is hozzám, hogy a ruhája hozzám ér, akkor is távolabb van tőlem, mint a világ nyugati széle a keletitől. Elfordítottam a szememet, és egy csoport húnembert vizsgáltam. Miért ülnek ezek örökkön lóháton? Az egyiknek sárga és szőrös a csizmája, látszik rajta, hogy szarvas bőrből készült, talán azért hagyta rajta a szőrt is. Beszélgetnek, nevetgélnek. Hevernek is a lovon félkönnyéken, mint mi a díványon. A lovak szíján abrakos tarisznya. De egyszer csak arra esződök, hogy megint a sátort bámulom. Egy fehér szakállú akhún ül a sátor előtt a gyepen, jobban mondva bölény bőrön. Az öreg úrnak annyira horpadt az orra, hogy csak szívességből mondhatjuk orrnak az arca közepét. Valamikor buzogánnyal ütöttek tán reá. A fél keze is hiányzik. Ilyen csonka-bonka öregeket később gyakorta láttam. Hát ül az aggúra bőrön, s 2 kis gyermekkel játszik. Az egyik gyermek 6 éves, már forradásos képű, a másik tán 3, még csúfítatlan. Az idősebbiknek kis teknős béka pajzsa van a hátán, s fakard az oldalán. A kisebbik csak ingben hempereg az öreg úr mellett, mert hogy úr, a hajáról láttam. A rabok haja borzas, mint a pemet. Az urak haja 3 csombókba rendezett, egyik fönt a homlokon, 2 a halántékon. Egy nagy süvegű, szakállas őr áll a sátor előtt. Lomhán áll ottan. A dárdája a földbe van tűzve, s ő jobb könnyéken támaszkodik reá. Egyszer csak hangot hallok a sátorablakból. Sugár! Sugárkám! Édes rezdülés járt át, valami olyan érzés, mint mikor tavasszal a langyos szellő besuhan a napon fekvő beteg inge ujján, s valami kellemes borzongást érez végig a bőrén. A kisebbik gyermek fölmosolyog az ablakra. Emőke állott. S egy perc múlván ki is lebben. Fehér ruha van rajta, piros csizma a lábán. A haja egy ágba fonottan hull hátra, leért a derekáig. Tejet hozott ki egy kis ezüst szilkében. Utána egy 13 éves forma mezitlábas rableányka valami süteményt. Sárga volt az a sütemény, mint a narancs. A gyermekek itták a tejet, és kedvel falogatták a süteményt. Mellettem egy Nigró nevű rabszolga állt, Maximinosznak az egyik rabszolgája, Szerecsen. Megtaszított a könyökével. Nézd! Suttogta. Micsoda takaros! Bántotta megjegyzése. Nem tudom miért. Emőke letelepedett a bölénybőrre, és az ölébe vonta a kis porontyot. Körültörülte a száját fehér kendővel, s nagyokat csókolt a gyermek pufók orcájára. Kedves, te kedves! Gyere! Rántom meg Nigrót. Gyere már haza! Nézzük meg! Jó lenne hozzánk belső lánynak. Gyere! No! Csak ne szorítsd úgy a karomat! Miért haragszol? Magam se tudtam. Megrútult előttem Nigrónak az arca. Szerettem volna pofon csapni. Ötödik fejezet. Déltájban az urak hazatértek. 5 megterhelt hún rab kísérte őket. Az egyik borjút cipelt a nyakán, a másik lisztes zsákot, a harmadik 2 nyulat. Az urak vidámak voltak. Zéta, mondja az uram, mikor a virággal eléje léptem. Téged fölmentelek az ebédkészítéstől. Eredj és szedj még gyöngyvirágot. Sokat.
6: Elviszed délután a királynénak. Hát én egy óra nem telt belé, szedtem is egy nagy kosár gyöngyvirágot. Szedtem közéje ibolyát is, és néhány szép páfrányt és fűszálat, s magam mulattából már a kosárban elrendeztem. Olyanná vált a kosár, mint egy szekér keréknyi menyasszonyi csokor. Ejnyebe szép, örvendett az uram. Ezt így, ezen kép vidd el neki. Csak még egy-néhány marok füvet szedj, hogy a kosár szélén lelógjon, és semmi se lássék a kosárból. Elkészülök, teszem a kosarat a fejemre. Vigye el, tán, nigró, mondja Maximinos, szerecsen úribb. Éreztem, hogy elsápadok. Uram, rebegtem alázatosan, én szedtem a virágot, kegyes engedelmével kérem, hadd vigyem el én. Nem tudom, hogy miért nem ütöttek meg a szemtelenségemért. Az uraknak jó kedvük volt, nem gondoltak velem. Csupán a szolgatársaim bámultak, s különösen nigró. De hát rendjén valónak érezték, hogy aki fáradott, az lássa a borravalót. Mikor már aztán az úton voltam, magam is bosszankodtam magamon, de már késő volt. Megfogadtam, hogy csáték sátorára rá se nézek. A sátor valami 50 lépésnyire állt a királyné házától, és keskeny, kis patkósan hajló gyalogút vitt hozzá. A gyalogút az esőtől felázott, és vékony habarék sárborította. Mi közöm nekem azzal a sátorral? Gondoltam. Rá se nézek. De mikor már az út közepén voltam, arra gondoltam, hogy miért ne nézném meg még egyszer a halál kisasszonyt. Úgy sem látom többé az életben soha. És hát a holdat is nézheti mindenki, ha el nem is érheti soha. Leemeltem a kosarat a fejemről, mintha csak azért állanék meg, hogy elfáradtam. És a hónom alá vettem a kosarat. És megfordulok a sátornak. Hát látom, hogy az a 13 éves forma kis rableány, aki délelőtt a süteményt hozta ki a gyermekeknek, most egy szakajtókosárból homokos száraz földet hint az útra. No, nem elég. A hintése csak a harmada utat javította meg. Visszatér. És ekkor lép ki a sátorból Emőke. Csak az a ruha volt rajta, amelyik az előbb. A haját azonban hosszú, fehér, hátrahajló fátyol takarja. Összefogja a fehér szoknya alját, és óvatosan lépkedve megindul. Megindul felém. Én felém. Ha behunyom a szememet, ma is látom, amint a két kis piros csizma tip-top lépeget könnyedén, kedvesen. És az a barackvirágszín finom arcocska, az a mélázó, szép fekete szem, az a finom meccésű ajk közeledik, közeledik felém. Közeledik. Lép, lépeget. Mikor a beporozott útnak a sárosához ér, megáll, megáll, mint az erdőn sétáló őz, s fölemeli a fejét. Láttam, miért állott meg. A cselédet várta. Talán, hogy megszidja, miért késett a munkájával, talán, hogy az utat tovább porosztassa maga előtt. Mintha meglöktek volna. Belemarkoltam a kosaramba, és szórtam eléje a virágot. Rá se néztem, mintha nem is neki csinálnám, csak mentem előtte, és a kosarat rázva hintettem a virágot az út sarára. A virág elég volt a királyné lépcsőjéig. Megálltam. Az arcom úgy égett, mintha tüzes kemence szájánál állanék. A szívem lükögve vert. Nem mertem felnézni, csak álltam, mintha valami gonoszságot követtem volna el, s büntető bíró előtt állanék. Egyszer csak hallom, hogy közeledik. A virágon. Akkor ránéztem. Ő is felnézett, mikor hozzám ért. A szeme. A nap így nyilal át az erdő lombjain. A lelkemben nyilalt a szeme sugara, s a lelkem egyszerre fénnyel és zenével telt meg. Néztem káprázó szemmel, boldog szomorú. de a szeme rajtam csak addig állt, míg megint pillantott. Aztán föllépkedett a lépcsőkön. Szinte kábultan néztem utána. Csak mikor már eltűnt, akkor gondoltam arra, hogy valamelyik hun leszúrhat ezért a tettemért. De nem bántott senki. A lovasok egykedvűen beszélgettek tovább. Csak a vén őr nézett, de az is egykedvűen. Vélte talán, hogy parancsot teljesítettem. Úgy indultam vissza, mint aki részeg. A falu végén gyermekkiáltást hallok mögöttem. Hé, hé, szolga! Megfordulok. A kis rableányt látom, aki emőke előtt az utat hintette, nekem integet. Értesz-e, hunul? Lihegi. Értek. Felelem, mint aki álomból ocsúdik. Keveset. A kisasszony azt mondta, hogy jár vissza, add valamit a szolgálatodért. És nevetett. Csúnya véznak is barna leány volt, és arca piszkos is. Kis szemtelen. Mondd meg a kisasszonyodnak, feleltem méltóságosan, hogy én szolga nem vagyok. Úr se vagyok, az igaz, de szolga se vagyok. És az én nevem Zéta. S nagy büszkén elléptem. Hatodik fejezet. Mikorra visszaérkeztem, az urak már az ebédnél feküdtek, s a borjú pecsenye illata betöltötte a levegőt. Priskosz a tekintetével kérdezett. Annyira ismertük egymás gondolatát, hogy néha nem is kellett beszélnünk. A tekintete azt kérdezte. Mit szólt a királyné? Szívesen fogadta-e a virágot? Az én nyelvemen soha nem született még hazugság. Priskosz belém nevelte, hogy a hazugság utálatosabb minden más mocsoknál, s én magam is megvetettem minden embert, akit hazugnak ismertem. A királyné, feleltem elnézve a feje fölött, nem beszélt ugyan velem, de köszönetét küldi. Vártam, hogy a föld megrázkódik erre a hazugságomra, vagy hogy a nyelvem kiszakad gyökerestül, de egyik se történt. Az urak vidáman beszélgettek tovább, és én is leültem a sátor elé zavartan és piszkos lélekkel, hogy ebédeljek. Azon az éjjelen rosszul aludtam. A gazdám is nyugtalan, mióta Hunniában járunk. Én csak azóta, hogy azt a leányt láttam. Nincs se éjjelem, se nappalom. Éjfél felé azt gondoltam, javában alszik már a gazdám, mikor egyszer csak megszólal. Mi bajod? Miért sírsz? Ki ütött meg? A kérdése annyira meglepett, hogy percekig nem szólhattam. Ó, uram, feleltem végre. Én igen szerencsétlen vagyok. Ki bántott? S hogy erre nem feleltem, felült az ágyában. Bizonnyal mondom, hogy akárki bántott, megkeserüli. Nem bántott engem senki, uram, csak éppen elgondolkodtam a sorsomon. A sorsodon? Döbbent rám a gazdám. Hát olyan síratni való a te sorsod. Ne érts félre, uram. A te jóságod éltető napfényen nekem, és én meg sem érdemlem, hogy rám nézz. De ha elgondolom, hogy már gyermekkoromban szolgaságra kerültem, és hogy hiába szabadítottál föl, csak szegény ördög az én nevem, abba hagytam. Éreztem, hogy a gazdám csodálkozik a szavaimon, és hogy én bolondokat beszélek. S valóban némi hallgatás után az uram megszólalt. Azt hittem, ismerlek téged, Zéta fiam. Hiszen úgy láttam a növekedésedet, mint azét a ciprusét, amelyet aznap ültettem, amikor téged magamhoz váltottalak. De ebben az órában nem ösmerek rád, Zéta. Nem tudom, micsoda gondolatok kavarodnak a lelkedben. És elhallgatott, elaludt. Én meg azon gondolkoztam, miket hazudjak holnap. Azt mondom majd, hogy rosszat álmodtam, bika üldözött és tiport álmomban. Eközben néztem a csillagokat a sátor nyíláson át, és néztem emőkét. mert ha behunyom a szememet, mindig őt látom. Látom, amint fehér szoknyában, piros csizmában aprón lépked a gyalogúton, és ahogy hozzám érkezik, reám emeli méltóságos, fekete szép szemét.
7: Hetedik fejezet. Alig pitymallott, felkürtöltek. Maximinus rendelte, hogy hajnalban induljunk a további útunkra. Álmatlanságtól zavaros fejjel kötöztem össze az ágynemünket, és segítettem a sátor elbontásában. De aztán mégis szakadt néhány percem, hogy beleugorhattam a tóba, és megfrissülhettem a vizében. Aztán hát, lóra.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: A gogyós gyümölcskertész, Szent Péter esetleg, házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
6: a gólyakalifa,
1: Rosti fiú esetleg,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.